Ebben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringve.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: fejben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
5: Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai Kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
4: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról,

0: Fogászatról vagy fogszabályozásról személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
1: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
0: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
1: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
0: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
1: www.sarokvilla.hu.
0: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésén Pakson. Idén is a Szentendre és Kanzenben lesz a Kenyérlelke Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. Pakson fogadónapon várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik majd, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhat. Idén is a Szentendre és Kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenben a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
3: Időjárás.
4: Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk ebben az órában. Még itt vagyunk veletek. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
3: Hát nem sokára becsöngetnek az iskolákban, és hát lehet, hogy nagyon sok szülőnek. Mi még ugye ezt annyira nem tudjuk, mert még egyelőre nem iskolások.
4: Még most maradnak az oviban, igen.
3: Igen, de hogy nagyon sok szülőnek, hát így a hát a közepére ők nem kívánják azt, hogy biztos, hogy lesz ugye évelején fogadóra, szülői értekezlet, időnként van, és szerintem itt is hát valahogy ketté oszlik ez, hogy valaki nagyon szereti, és viszi a jegyzetfüzetét, ez vagyok én, jegyzetfüzetét és
4: én
3: mindent.
4: Én is, mert hogy akkor jó átlátni, hogy milyen lesz. Általában nekünk egyébként úgy van, csak az első fél évet mondják el, hogy így milyen jeles napok lesznek, amire ilyen meg olyan ruha, meg hogy mit kell vinni, meg stb. Én is szeretem, viszem a jegyzetfüzetemet. Igen,
3: kapsz egy keretet az évről. Mondjuk nyilván nem tudom, hogy iskolában ez pontosan még hogy van, de hogy van a másik tábor, akik meg elmész helyettem, majd szóljál már, hogy mit mondtak, mert nekem baromira nincs.
4: Jegyzeted már leküldhet a jegyzeteidet, igen. Mindig is voltak ilyen szülők.
3: Hogy mondjuk akinek mint tele 2-3-4 gyereke van, már pedig nálunk is az oviban például van olyan szülő, egyszerűen nem tudja kilogisztikázni.
4: Néha nehéz, igen.
3: Mi van akkor,
4: sokszor
3: ha egy időben
4: van, igen.
3: Igen, jó, akkor ott van az apa, de akkor kivigyáz a gyerekre, vagy mi van akkor, ha tényleg már nem tudsz kivenni úgy szabadnapot, szóval hogy azért nyilván ez egy összetett kérdés, viszont Olaszországban úgy néz ki, hogy eléggé szigorítják ezt a dolgot, már azt az esetet, hogyha valaki nem megy el, mert hogy pénzbüntetést kapnak szeptembertől, és nem, hogy kaphatnak, ez már megvan, hogy kapnak szeptemberből,
4: igen,
3: azok a szülők.
4: Igen, 20 és 60 ezer forint körüli összegről beszélünk. Az nem annyira kevés azért.
3: Igen, ugye azok, akik nem mennek el a fogadórára. És hát nagyon érdekes, mert ahogy olvassuk itt a cikket, itt is egyébként ketté oszlik a tömeg, hogy ki melyik táborban van, mert van, aki abszolút egyetért ezzel, mondjuk aki egyetért ezzel, az inkább a pedagógus, aki viszont ugye kevésbé, azok meg ugye a szülők. Mert tényleg ez nekem szerintem, számomra ez azért egy bonyolult kérdés, mert nyilván meg, tehát van olyan indok, ami szerintem nem feltétlenül jelenthetné azt, hogy most akkor neki tényleg pénzbüntetést kell. Tehát nem jogos.
4: Igen, igen, van egy-két olyan indok, de ugye a szülői értekezlet ez nem ide tartozik, azt szerintem továbbra is aki akarja, az kihagyhatja, tehát hogy nyilván azt nem kötelezik, itt inkább nyilván a fogadóra. Szerintem ez sok esetben akkor, ha valami probléma van ugye a gyerekkel. Legalábbis általában az én szüleim például nem nagyon jártak fogadóórára, mert én is múltkor egyébként az óviba kértem időpontot az óvónénitől, de igazándiból nem volt semmi probléma, csak mindegy, kicsi még a gyerek, óvodás, egy-két apróságot azért úgy meg kellett beszélni, de nem volt nagy probléma. Viszont ugye iskolában szerintem, amennyire én visszaemlékszem, mármint úgy saját tapasztalat volt, hogy tudod, volt egy-két olyan osztálytársam, aki azért olyan problémásabb volt, tehát mondjuk rosszalkodott, visszabeszélt a tanárnak, hát nem volt jó a magatartása, na azért nekik a szüleiket behívták. És akkor nyilván gondolom ez ilyen esetre vonatkozik, amikor nem működnek együtt az iskolával. Tehát lehet, hogy éppen nekik lenne egy tanácsuk, hogy mondjuk vizsgáltassák ki a gyereket, vagy egyszerűen csak beszéljenek a fejével, hogy mondjuk így nem viselkedünk más gyerekkel, vagy stb. Tehát így ilyen apró dolgok.
3: Ez egy nagyon összetett kérdés szerintem, és nem lehet általánosítani, de simán lehet, hogy például igen, az a gyerek, aki nagyon rosszul viselkedik rendszeresen, ott otthon nincs minden feltétlenül rendben, és hogyha otthon nincs feltétlenül rendben, akkor lehet, hogy a szülő mondjuk valóban kevésbé nyitott arra, hogy állandóan fogadóórára járjon.
4: Igen, és ez mégis ugye ezt örökkörforgás.
3: Szeretnék ugye erősíteni, hogy már pedig, de mégis. Hát nem tudom, hogy itthon ehhez mit szólnának, el sem tudnám képzelni, hogyha ezt így bedobná mondjuk a kormány, hogy ilyen van, azért szerintem a magyarok ezt azért úgy nem annyira fogadnák jól.
4: Hát az olaszok se fogadták sem. Azért annyira nagyon jól. Egyébként ott pont írja egy tanárnő, hogy szerinte, akik nem veszik komolyan ugye a gyerekeknek az iskolai életét, azok nem fognak a hozzáállásukon azután sem változtatni, hogy majd mondjuk kapnak egy számlát, hogy ezt meg ezt fizess be. Hát igen. Maximum befizetik, aztán jól van, továbbra is csinálják a saját dolgukat.
3: Valóban. Lehet. Meg egyébként ugye az is kérdés, mert nyilván erre is vannak szabályok, hogy azt a pénzt például akkor az intézmény mire költi, meg azért
4: hát
3: csak úgy nem lehet pénzt
4: fedegetni
3: be. Amúgy azt írják a szakemberek, hogy 3, nem is 2, 3 markánsan eltérő kategóriába sorolhatók a szülők. Vannak a láthatatlanok, akik szinte teljesen magukra hagyják a gyerekeket az oktatási rendszerben. A második csoportba azok tartoznak, akik nem teljesen közömbösek a gyermekük tanulmányait illetően, de különböző okokból nem tudnak olyan mértékben bekapcsolni kapcsolódni, mint kellene, illetve hát ugye azok, akik maximálisan ott állnak a gyerekek mögött. Nyilván nem ők azok, akiket szankcionálnak.
4: Igen, ez olyan rossz, hogy sajnos belőlük van a legkevesebb. Egyébként úgy emlékszem vissza, hogy nálunk azért így, ahogy így gondolkozok mindjárt a szülőket, tehát hogy azért úgy megjelentek, a többség ott volt, de mindig volt tényleg egy ilyen 3-4 úgymond láthatatlan szülő. Akit így úgy nagyjából tudtál, hogy most kinek lehet az anyukája, amikor így véletlenül látod, de hogy annyira el voltak így tűnve, és tényleg nem nagyon izgatta őket, vagy egyszerűen lehet, hogy csak egyéb elfoglaltság miatt abszolút nem akartak részt venni így az iskolai életben.
3: Igen, de egyébként
4: de vannak ilyen szülők.
3: Megragadtad itt a lényeget, hogy tök érdekes, mert én eddig valamiért szülői értekezleten gondolkoztam, és valóban igazad van.
4: Nem, ez fogadóra.
3: Igen, az megint egy másik kérdés, mert ugye a szülői értekezlet az tényleg egy csoportos alkalom, ott általánosságban beszélnek, sőt egyébként
4: az fura lenne kötelezni azért. Igen. Mindig. Bármennyire is tényleg ajánlott, de ha mondjuk valaki nem tud elmenni, hát akkor odaadja a jegyzetét, hogy mit tudom én, mi lesz, mikor a másik anyuka, apuka.
3: Hát meg a mai világban ugye van egy Facebook csoport, zárt csoport, van, aki például...
4: Van, aki lefotózza akár,
3: azt, igen, és akkor feltöltjük, tehát hogy az oké. Egy fogadóra mondjuk az, abban azért érdekes, hogy valaki nem megy el, mert hogy ott privátban leegyeztetitek az időpontot, tehát ott nem az van, hogy hát igen, na akkor szeptember 13-4 óra, aki tud, jön, aki nem, hanem neked mikor jó, szülőnek mikor jó, tehát hogy az ráadásul nem is egy olyan
4: meg ott
3: alkalom.
4: Az egy privát alkalom, és ott konkrétan a te gyerekedről igen. van szó. De lehet, hát hogy van szerintem. Olyan, amikor mondjuk két szülő van ott, mert mondjuk esetleg valami probléma van két gyerekkel, vagy így egymással van problémájuk, de az is egy fogadóra, és gondolom itt a probléma, amikor az iskola ezt felajánlja, hogy de kéne egy ilyen alkalom, és a szülő azt mondja, hogy nem akarja. És hogy hát esetleg nagykor jön a büntetés, mert hogy nem együttműködik így az iskolával, vagy a tanárnővel, tanárral.
3: Hát mondjuk az tényleg érdekes egyébként, tehát hogy azért nyilván én a magam fejével tudok csak gondolkodni, de ha már különbe hívnak egy fogadórára a gyerekem miatt, akkor
4: hát ott már gondolhatod, hogy általában olyankor valami nem túl pozitív dolog miatt hívnak be. Tehát a fogadóra az nem éppen azért van, mert hogy jaj, minden rendben a gyerekkel, hát ezért nem fogunk egy időpontot kérni, hanem hát ha valami van, vagy ő csinált valamit, vagy az is lehet, hogy csak vele csináltak valamit, és azt lehet beszélni.
3: Hát minden esetre én azt látom, hogy ha be kellett egy ilyet vezetni, hogy azért ezzel Olaszországban van baj. Tehát, hogy akkor ezek szerint tényleg inkább az a jellemző, hogy nem mennek be a szülők a fogadóórára. Hát az, hogy most pénzbírság miatt akkor valaki azt mondja, hogy na jó, akkor bemegyek, hát nem tudom, meg az is olyan
4: ez is fura, hogy csak azért bemegyek, mert ne kelljen fizetnem, nem azért, mert érdekel egyébként a gyereknek a sorsa. Igen. Tehát, hogy ez is azért olyan kettős.
3: Igen, meg most gondoljunk már bele, hogy az, aki amúgy nem menne el, és csak ezért elmegy, most attól, mert ott kap egy fejmosást idézőjelben.
4: Na mennyire fog érdekelni, igen.
3: Nem lesz pálfordulás szerintem, hogy akkor ott megvilágosodik, nem tudom. Minden esetre kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogyha mondjuk ezt itthon bevezetnék, hogy pénzbírsággal büntetnénk, ha nem
4: menne el. Ezért lenne felháborodás itthon is.
3: Biztos, persze. Hát itthon az, ami kötelező, vagy az, ami ajánlatos, hát csak nézzük meg, hogy sokan ugye felháborodtak attól is, hogy egy kisebb takarékosságra intette őket a kormány, és azért volt az a, az a csak azért is, mint egy
4: és
3: rossz
4: gyerek. És
3: egyébként
4: néhány nap volt.
3: Igen, igen. Megmondom őszintén, ha már itt tartunk, hogy nekem inkább pont jó érzés volt, hogy együtt tudtunk közösen valamit tenni, és sikerrel jártunk. Nekem
4: igen,
3: jó érzés,
4: igen,
3: hogy
4: igen,
3: én is hozzájárultam
4: volt.
3: Ahhoz, hogy mondjuk az utolsó blokkot Pakson ne kelljen. Most, hogy igaz, nem igaz, hogy én hol, nem tudom, de érzésileg
4: nem tudjuk,
3: jó.
4: De ez egy jó érzés igen, volt, igen.
3: Igen, igen.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szőrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szent Miklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szent Miklós város önkormányzata tette közzé. Kialakult a 22. Öröm a zene Rock Sziget Rock zenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szent Miklóson, a Közösségi Ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
7: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4S Streetnek az október 10-i Sziget-Szent Miklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár, egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rockvonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az Arra Érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
6: 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szent Miklóson. Virágpalántaosztást szervezett Sziget-Szent Miklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebb és zöldebbé tételéért. Jaksaladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája, a klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít. Összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
7: Immár 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ismét megrendezik a Summerfest nemzetközi folklór fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 17:30 koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 17:45 kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

Szép jó reggelt mindenkinek, közlekedési információkkal kezdjük is a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, erre hívja fel a figyelmet az Útinform, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az M1-es autópálya Bakk térségénél tudtok lassan autózni jelenleg. Itt a térségünkben viszont

0: figyelmeteket, hogy ne felejtsétek el, hogy a mai napon, illetve hát nem csak a mai napon, hanem egészen augusztus 22. szombat este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, illetve a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók le vannak zárva, hiszen elkezdődött a Summer Fest, augusztus 15-én szombaton elstartolt Sziget-Szent Miklóson a Summer Fest nemzetközi kulturális fesztivál, ami ugye egyébként augusztus 20-áig tart, majd 21-én a Rock Sziget rockzenei tehetségkutató verseny is lesz a Szent Erzsébet téren, utána kezdődnek majd meg a bontási munkálatok. A parkolók egyébként várhatóan majd augusztus 23-án reggel 8 órakor fognak nyitni. És ami még fontos, hogy az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítása érdekében is forgalomkorlátozásra kell számítanotok. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakasz a körforgalomtól a Tököli útig augusztus 20-án délután 5 és este 11 óra között le lesz zárva a forgalom elől. A sárgaház.com weboldalon minden fontos infót megtaláltok ezzel kapcsolatban. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a sűs felnap az ébresztő műsorunk augusztus 17-e, hétfő reggel van. A mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. A hetények, illetve az Emiliánák, valamint a játszintok ünneplik a mai napon a névnapjukat. Hű, három nagyon különleges nev... három nagyon különleges név, de ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor köszöntsétek fel. Egyébként megnézzük is meg, hogy ehhez az augusztus 17-éhez milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak. Például ezen a napon először használtak légipostát 167 évvel ezelőtt. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. Ez volt 1859. augusztus 17-én. De egyébként ma lett 83 éves, Isten éltesse sokáig, Robert De Niro, amerikai színész, aki egyébként New Yorkban született. Csak egy kis pánik, taxisofőr, Apádra utok, Keresztapa 2, a Szarvasvadászat, Angyal szív, Aki legyőzte Al Capone-t, és szerintem éjfélig ülnék itt, hogyha felsorolnám, hogy mennyi-mennyi filmben játszott. Stella Adler, Luther James és Lee Strasberg tanítványaként 1968 óta filmezik egyébként Robert De Niro. Én nagyon szeretem az ő filmjeit. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 94 évvel ezelőtt ezen a napon adták át az első magyarországi villamosított vasútvonalat. Kandóféle villanymozdony közlekedett egyébként a Budapest-Hegyeshalom útvonalon akkoriban. Aztán pedig 91 éves lenne a mai napon Szőke Kató, kétszeres olimpiai bajnok, úszó. Aztán még egy picikét maradunk a szülinaposoknál is, mert hogy ma lett 69 éves Sas Tamás, filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró és filmproducer, Isten éltesse sokáig, és ma ünnepli az 56. születésnapját Kovács István kokó, olimpiai és világbajnok ökölvívó. Ezen kívül pedig 49 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg a Planetárium, a Budapesti Népligetben működött, és hát egy speciális félgömb alakú kupola formájú mozi volt tulajdonképpen. A közel 1000 négyzetméteres kupola alatt úgy érezhette magát a látogató, mintha a valódi csillagos égbolt alatt ülne. A látványról a különleges vetítő műszer, a planetárium gép, valamint a több mint 500 kiegészítő effektus vetítő és speciális vetítő gondoskodott. A műsorok ugye elsősorban csillagászati témájúak voltak, én emlékszem, voltam gyerekkoromban, nagyon-nagyon szerettem. És hát sajnálatos módon azóta bezárt a planetárium, ugye? Viszont elméletileg most már felröppentek a hírek, hogy megnyitnák újra a planetáriumot. Hát én bízok benne, hogy így lesz. Ugyanis a jelenlegi kormány tervei között szerepel a planetárium felújítása, illetve újranyitása is. Egyébként 2017-ben zárt be a planetárium, még annak idején. Aztán 30. születésnapját ünnepli a mai napon Radics Gigi énekesnő, aki a 2012-es Megasztár győztese lett. Eredeti neve egyébként neki Radics Georgina. A Megasztár 5-ben tűnt fel, ahol a legjobb 24-ből esett ki, majd két évre rá a 2012-es Megasztár 6 győztese ő lett. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 97 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Benedekelek író, újságíró, illetve mesemondó. Székelyföldön, Kisbolykönben született, Cimbora címmel gyerekeknek szó.

újságot is szerkesztett ő. És 53 évvel ezelőtt sajnálatos módon Paul Williams egy öngyilkosságot követett el. Ő volt a Temptation együttes egyik alapító tagja. Aztán 81 évvel ezelőtt ezen a napon függetlenné vált Indonézia, amely addig egyébként holland gyarmat volt. És végezetül pedig 2 évvel ezelőtt hunyt el Novák Ferenc, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas koreográfus, illetve rendező. Ezek voltak mára a mai évfordulóink, méghozzá augusztus 17-én hétfő reggel itt a Laki Hegy Rádió ébresztő műsorában, a Süsfelnapban. Megyünk is tovább, méghozzá egy szuper jó kis dallal. Kelly Clarkson énekel, aztán pedig jövök vissza, és megnézzük, hogy ma reggel milyen témákkal foglalkozunk. Maradjatok velem a folytatásban is!

Kelly Clarkson énekelt itt a Laki Hegy Rádió ébresztő műsorában. Szép hétfő reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Bár egyébként, hát most jutott eszembe, hogy ugyan hétfő van, de szerintem ez most egy kicsit vidámabb hétfő mindenkinek, sőt, szerintem akár sokan már nem is dolgoztok, mert hogy azért ez egy rövid hét. Hétfő, kedden, szerdán dolgozunk, aztán utána következik mindenkinek egy jó kis hosszú hétvége, augusztus 20-ai programok, és hát addig is egyébként ne felejtsétek el, hogy itt a térségünkben számos településen van például ugye Summerfest, Sziget-Szent Miklóson augusztus 15-én este a Sarokkert mozival el is tartolt. Tegnap egyébként a lányok Patek Edina és Bredák Szandi kolléganőim kint voltak Sziget-Szent Miklóson a Summerfesten, készítettek egy jó kis videót. Tegnap volt ugye a táncpanorámának tulajdonképpen az első napja, augusztus 18-án holnap lesz majd a következő, és egyébként Tökölön is van Summerfest, onnan majd holnap Bredák Szandi jelentkezik be. Szerdán pedig augusztus 19-én én megyek, a Csík zenekart jól meginterjúvolom, hiszen ők most már azért lehet azt mondani, hogy visszatérő vendégek, tavaly ugye nem voltak, viszont most újult erővel visszatértek, új énekessel, úgyhogy ott leszünk majd a helyszínen, nem csak Sziget-Szent Miklóson, de például Tökölön is. Úgyhogy azért augusztus 20-áig is lehet jó kis elfoglaltságokat találni itt a térségünkben, de a lényeg, hogy ez egy rövid hét, és akkor utána pedig jön a megérdemelt pihenés. Na gyorsan nézzük is meg, hogy ma reggel így augusztus 17-én mivel fogunk foglalkozni itt a Süsfelnapban Bredák Szandival. 7 óra után mutatunk majd egy részletet Kőszegi Zsolt beszélgetéséből. Ő korábban volt ugye a vendégünk, és összeszedte, hogy milyen programok lesznek augusztusban, illetve szeptember elején is Dunaharasztin a Laffert Kúriában. 7 óra után ezt a beszélgetést hozzuk. Aztán pedig Patek Edina kolléganőnk vendége volt, Jaksaladányi Emma, 7:30 és 8 óra között ezt a beszélgetést is megmutatjuk nektek. Utána pedig, ahogy már beharangoztam, ugye Patek Edina és Bredák Szandi kint voltak tegnap Sziget-Szent Miklóson a Summerfesten, és készítettek jó kis interjúkat. 8 óra után ebből hozunk nektek majd egy kis összeállítást is. Aztán 9 óra után pedig hívjuk majd telefonon Kerekes Lászlót, a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központnak a vezetőjét, hiszen elkezdődtek náluk is a táborok. Ez ma is a Laki Hegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap, maradjatok velünk, 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk, itt hozzászólhattok bármelyik témánkhoz. Most megyünk is tovább az Órák óta című dallal, 7 órakor pedig folytatjuk a legfrissebb hírekkel, aztán pedig hamarosan jövünk is vissza, maradjatok velünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
8: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a laki

0: Székelyhegy Rádióban.
1: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei Soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő szinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak az eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet, kitartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint több mint 60 rakétával támadták Ukrajnát. A tegnap hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónnal támadtak oroszországi célpontokat. Moszkva környékén 1, Rosztov megyében 3 ember halt meg. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti.
0: Időjárás.
1: Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Azt írja az Útinform, hogy erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, különösen az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, illetve Bagnál a terelt szakaszon, valamint az M7-es autópályán Tárnok térségében a Balaton irányába is jelenleg lassan tudtok autózni. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton és az 510-es úton is gyakorlatilag Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába torlódás tapasztalható. Aztán élénkül a forgalom a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán is, bár egyébként nem annyira jelentős, én úgy látom, hogy folyamatosan lehet haladni. Jól autózható a gyártelepi hévátjáró is, ugye most már nagyjából egy hete megújult formájában. Ezen kívül pedig, ahol térségünkben erősebb forgalmat látok, az a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakasza. Jó a közlekedés viszont az M0-as déli szektorában mind a két irányban, ott nem látunk semmilyen fennakadást. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor az jöhet, mutatjuk is az elérhetőségeket, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Augusztus 17-e van, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Korábban beszélgettünk Kőszegi Zsolttal, a Dunaharaszti Laffert Kúria programszervezőjével. Rengeteg program lesz Dunaharasztin a Laffert Kúriában, és arra gondoltunk, hogy ebből a beszélgetésből hozunk nektek egy rövid részletet, hogy milyen programokra tudtok még menni ezen a nyáron.
5: 5. augusztus 21-én pénteken 7 órától nyáresti improvizatív operett gála fog következni. Klasszikus operett slágerekkel, olyan előadókkal, hogy Mészáros Edina, Mészáros Adél, Farkas Zoltán, Mészáros Kartal, Csengeri Attila, az Operett Voices társulat tánckara Forgás Petrával, Urbán Erikával, Mészáros Dáviddal és Jakab Dániellel. Ez is egy ilyen nagyon mozgalmas és nagyon fülbemászó klasszikusra fognak elhangzani természetesen, és itt is ez is belépős, de hát a belépőket ezeket a klasszikus helyeken meg lehet majd találni.
6: És improvizatív, ez egyébként külön valahogy úgy ad.
5: Igen, ez egy is kíváncsi leszek, hogy ez mit jelent.
6: Igen.
5: De kiderül, el kell jönni, és meg kell tudni, hogy mi az, amitől improvizatív tud lenni egy operett gála.
6: És akkor ahogy látjuk, utána gyorsan egy kicsit át kell alakítanotok majd ott a placot, mert
5: igen, másnap rögtön a teraszon a szalsza lesz, ha minden hónapban nyáron a teraszon szoktak a szalszások összegyűlni. Uh-huh. Szerencsére egyre többen és többen, tehát nagyon jó, hogy óriási az érdeklődés, mert hogy eleinte nem nagyon volt bátorságuk hozzányúlni, vagy hozzájuk csapódni az újoncoknak, de nagyon szerethető és nagyon befogadó a társaság, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, ez is egy ingyenes rendezvény. Tanítanak, de egyszerűen a hangulat maga olyan, hogy akarva akaratlanul elkezd riszálkodni az ember, és már benne van a szalszában. Tehát
6: egyébként ez élő zenés, vagy sem?
5: Nem, ez uh-huh. gépzenéről, gépről megy a zene, de nagyon jó válogatások vannak.
0: Tehát jó. És lehet gondolom akkor is csatlakozni, ha mondjuk még nem szalszázik.
5: Pont ez a lényeg, tehát ezt mondom, hogy itt egyre többen vannak, akik így csatlakoznak, és utána mondják, hogy jaj, hát hogy miért nem jöttem eddig is, mert csak vaciláltam, meg bátortalan voltam, meg hát a szalsz az mégiscsak olyan, hogy vannak lépések, és tök ciki, hogyha nem, semmi nem ciki. Különben is sötétedik, nincs olyan jó világítás, úgyhogy nyugodtan és bátran lehet a teraszon mozogni.
6: Na, és akkor elérkeztünk hát az egyik kedvenc programomhoz, ahol mi is ott leszünk majd, talán nem titok. A kislányommal Disney piknik koncert. Hát ez így önmagában is a Disney külön, a piknik külön és a koncert külön is. Csak jó élmény, de hogy egyben, igen.
5: És ráadásul úgy, hogy interaktív lesz, tehát hogy kvízjáték is lesz közben. Tehát,
6: Ki, hogy melyik?
5: Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt előadásában fognak elhangzani a Disney dolog, de közben foglalkoztatva lesz a közönség, a gyerekek, és én nem csak koncertjellegű lesz, hanem megpróbálják belehúzni a Disney-ségbe a gyerekeket, úgyhogy szerintem szintén érdekes lesz mindenkinek.
6: Most eszembe jutott valami, lehet, hogy majd a kislányom a jégvarázsos jelmezében megy, majd kitaláljuk.
5: Hát szerintem
6: még.
5: Nem lesz meglepő, hogyha sok ilyen gyermek lesz, tehát ebben szerintem semmi probléma nincs, szerintem ezek nagyon jó dolgok.
0: Így. Egyébként készüljetek, Szandi, mert itt azt írják az eseményben, hogy lesz néhány olyan kérdés, ami a legtájékozottabb Disney rajongókon is akár kifoghat.
6: Rajtam nem fog kifogni, szerintem nem nagyon van olyan Disney mese. Valójában nem is a gyerek miatt örülök ennek a programnak, hanem magam miatt.
5: Hát ezt szét lehet Bartába elhozni.
6: Igen.
5: Hogy a gyerek örül, hogy jaj, anya, milyen kedves, hogy elhozott, és közben pedig anya kiúrik a bugyjából.
6: Hát
5: hogy,
6: körülbelül.
5: Jaj, ezeket a dalokat hallom.
6: Körül. Egyébként tényleg nagyon szeretem a Disney dalokat. Valamit még ehhez kapcsolatban akartál mondani, csak beleszóltam. De bár lehet, hogy nem emlékszem.
5: Na, ez
6: mindegy, jó, megbeszéltük.
5: Szerintem.
6: Oké, és
5: másnap, 29-én.
6: Igen.
5: Folytatjuk a Baktai Indián Klub sorozatot, amit elsődlegesen gyermekeknek, de természetesen a szüleiknek is kínál érdekességeket Baktai Ervin életéből, munkásságából. A mostani Indián Klubnál például a Baktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni. Bence ebben nagyon-nagyon ügyes és nagyon jó tudja csinálni, tehát láttam már egy gyerekekkel való táborában meg foglalkozásom, és Szentendrei napokon is kint az utcán szokott ilyeneket csinálni, és nagyon-nagyon jó a gyerekek, azok imádják, és azért a felnőttek is szívesen belepaskolnak a festékbe, és szívesen segítenek a gyermekeknek, és segítenek a nagy kép kialakításában.
6: Egyébként ez is annyira jó ötlet, mert gondolom majd kitaláljátok, hogy hova rakjátok ezt a nagy festményt, és akárhányszor mondjuk oda megy a család, akkor így megnéz, hogy jaj, ez a kéznyomot.
5: Én raktam oda, így van.
6: Jó, ez nagyon jó ötlet. Illetve még annyi ide kapcsolódóan, hogyha valaki még erről nem talál bővebb infót a neten, hát most debütált ez az info itt nálunk, ugye? Mert hogy
5: igen, ez egy friss, de úgy néz ki, hogy összeállt egy 4 hónapos etap, és minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavasz idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni. Természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható, megélhető lehessen a Baktai múltja.
6: Igen, meg lehet majd ilyen matricás füzetet kapni, amiben lehet gyűjteni a matricákat, de mi is voltunk már, igen, egy ilyen alkalommal.
5: Ez nagyon-nagyon jók szoktak lenni, tényleg.
6: Tök jó.
5: Érdekfeszítőek.
6: Hát és akkor így a nyár zárás tulajdonképpen egy vígjáték, ugye?
5: Igen, augusztus 30-án vasárnap, este 8 órától. Add kölcsön a feleséged, ez egy francia vígjáték, két részben.
6: Jó a címe.
5: Mindenféleképpen. A klasszikus francia, ilyen bohózott vígjátékszerű darabra kell számítani. Szintén nagyon jó nevek, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Pető Kincső, Szőke Zoltán, Várkonyi András, Zsiga László, tehát, hogy mind-mind ismert színészek lesznek. Ez szerintem nagyon érdekes lesz, szintén egy nyárzárónak így elengedni a nyarat, egy nagy levegővel nekiindulni az ősznek, egy kicsit mosolyogni, kuncogni, haótázni, szerintem az mindenkire ráfér.
6: Abszolút.
5: A szeptemberi iskolák kezdés előtt főleg.
6: Biztos, szülőknek is, gyerekeknek
5: így
6: is.
5: Van,
6: na de azért lengessük már be egy picit a szeptembert.
5: Igen, a szeptember elejére szeretnék kitérni, még pedig szeptember első hétvégén lesz a Dunaharaszti Városi Napok. És hagyományszerűen most már az első napon, a pénteki napon Tóth Gábor fotós, Dunafotoművésznek, fotósnak, a Dunaharaszti Lán fotósának a kiállításával nyílik a Városi Napok, ez a Laffert Kúriában lesz természetesen, ahol is a Dunaharaszti Online egy éves fotó antológia, vagy átfogó visszatekintése lesz látható. Ez mindig nagyon-nagyon jó szokott sikerülni, nagyon jó hangulatban, és itt még a jó hangulatot tetézni fogjuk avval, hogy zeneileg Sárik Péter Trió és Falusi Marian koncert lesz, és ez is ingyenes lesz, és szerintem mind a fotók, mind a muzsikusok megérdemelnek annyit, hogy elsétáljunk oda, megnézzük, meghallgassuk, és jól érezzük magunkat.
6: Abszolút, meg hát, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor egészen test közelből lehet majd a zenét is, meg akár még egy pár
5: az a tervünk időjárás függően természetesen, hogy a zene az kín lesz a teraszon, tehát hogy ugyanúgy a közvetlenség, mint ami jellemző. Igen. A Laffert Kúria rendezvényeiben.
6: Igen, én azt szeretem egyébként, ezt is szeretem a Laffert Kúria rendezvényeiben, nincs meg az a nagy távolság az előadó, meg a közönség te között, hanem családias szokott lenni.
5: Kifejezetten szerintem nagyon érdekes, tehát hogy a művészeknek a zöme, annak ellenére, hogy a szerződésében benne van, hogy külön komoly öltöző, tökötökötökön, ezeket biztosítja az ember, mert hogy kellenek, de szeretnek ki lenni, szeretnek beszélgetni az emberekkel, és ez nagyon jó. Tehát, hogy van olyan, hogy még az előadás után, miközben már a technika bontja a színfalakat, ők leülnek a kávézónál kint a teraszon még este 10-14-kor, és ott beszélgetnek az embereket. Tehát ez nagyon jó hangulata, nagyon hangulata.
6: Hát meg ez óriási élmény lehet annak, aki mondjuk tényleg azért, mert tudom, mert szeretni
5: rajongért. És hát erre van is nem is egy példa, tehát, hogy ilyen művészek sztoriznak, és akkor mindig körbülők, és hallgatja, és ez egy nagyon jó élmény szerintem.
0: Köszegi Zsolttal, a Dunaharaszti Laffert Kúria programszervezőjével korábban beszélgettünk, de ahogy hallhattátok, rengeteg program lesz még augusztusban, illetve szeptember elejéről is szó volt, ugye? A Dunaharaszti Laffert Kúria közösségi oldalain, Facebook oldalán minden fontos információt megtaláltok az elhangzott programokkal kapcsolatosan. A folytatásban pedig maradjatok velünk, ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap, hamarosan visszatérünk.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szent Miklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szent Miklós város önkormányzata tette közzé. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szent Miklóson. Virágpalántaosztást szervezett Sziget-Szent Miklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebbé és zöldebbé tételéért. Jaksaladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája. A klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít. Összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
9: Én már 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
8: Kialakult a 22. Öröm a Zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szent Miklóson, a közösségi ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
10: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4S Streetnek az október 10-i Sziget-Szent Miklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár, egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rockvonalról, pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az Arra érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
8: Szakértő zsűri értékeli a Rocksziget döntőseit. Szegedi Zsuzsa hozzátette, hogy a zsűriben minden évben vannak visszatérő szakemberek, ugyanakkor néhány éve új tagok is csatlakoztak a munkához. Az idei zsűri tagja Győri Balázs hangmérnök és Foley Artist, Krutka Robert zeneszerző és gitáros, valamint Kis Sándor, a Motto Magamura tagja. A szakemberek között szerepel továbbá Leskovics Gábor, a Puff és a Kis Csillag zenésze, Nagy Ádám gitáros, Pálmai Zoltán, a P-Mobil és a Beatrice egykori tagja, valamint Spajics Igor, a Dunapart Fest alapítója és fesztiváligazgatója. A zsűri munkájában részt vesz Temesi Berci basszusgitáros, producer és zenei rendező, valamint Andrási Kremó, az Öröm a zene tehetségkutató sorozat koordinátora, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára is.
10: Több olyan zsűritagunk van, aki vagy a legelejétől, vagy a másodiktól, szóval mondjuk azt, hogy a kezdetektől a Rocksziget zsűri tagjaként adja nekünk, azt gondolom, hogy a szakmai minőséget. Hát elsőként Leskovics Gábort Lecsót hadd említsem, mert hogy ő ugye a kötődése lévén is sokak által ismert, és akiket úgy folyamatában fogadtunk be, vagy kértünk föl, ők Spajcs Igor például, aki a Dunapart Fest menedzsmentjének a tagja és alapítója, és aki idén új lesz, Temesi Berci, illetve Győri Balázs is, aki még szintén új tag lesz a zsűriben.
8: Sporthíreink. A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük hármas és négyes poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgár lány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az áradtagsája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
1: Mindenképpen várjuk tőle, hogy ezért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem, hogy is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak kali elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alcsoporttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
8: Időjárás. Hétfőn már nem lesz zavartalan napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Észak-észak-nyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé számíthatunk frissítő záporokra, zivatarokra. Többfelé élénknél erős lesz a déli szél, majd délután észak-nyugatira fordul a légmozgás, amelyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután lehűlés jön.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 18-án három vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Indul a Sziget-Szent Miklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
12: és Somogyi Bettivel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Azt írja az útinform, hogy az M0-áson a gyáli szakaszon az M4-es, illetve az M5-ös közötti szakaszon lelassult a forgalom az M1-es felé vezető oldalon. Arra tehát élénk forgalomra készüljetek. De élénk a forgalom ezen kívül az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain is. Lassabb a haladás, illetve torlódás van az M3-as autópályán Budapest felé, 60 és Gödöllő között a Bagi szakaszon, illetve az M0-as autóúti csomóponttól befelé is telítettek a sávok. Aztán az M1-es autópályán a Tatabánya és Főváros közötti szakaszon a terelésben kell autóznotok, de egyelőre különösebb fennakadások nélkül. Itt a Csepel-szigeten pedig továbbra is, hát az 51-es úton azért Dunaharasztitól kezdve készüljetek élénkebb forgalomra, illetve a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán tudtok lassabban autózni. Rendőri jelenlétet látunk a Soroksári úton, tudjátok, tulajdonképpen a szokásos helyen, a felüljáró utáni szakaszon mérik az autósok sebességét, ott egyébként nincsen torlódás, zavartalanul tudtok autózni. Jól autózható az M0-as déli szektora is, én úgy látom a térképen mind a két irányban, ahol még egyébként erősödik a forgalom a Szigetszentmiklóson, a Petőfi Sándor utcában van, szokásosan a Temesvári utcától kezdve. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
5: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Már megszokhattátok, hogy azért szépen lassan már hangolódunk a szeptemberre, már legalábbis ami azt illeti, hogy igyekszünk nektek néhány szeptemberi programról is beszámolni, ami itt a térségünkben van, amellett, hogy jelenleg például zajlik a Summerfest is, na de erről majd később. Képzeljétek el, hogy szeptemberben a Miklósi Baráti Klub szervezésében Szigetszentmiklóson lesz egy rendkívüli esemény, a Dallamok és Ízek nevet viseli zenés, süteményes délután lesz majd. Ennek a részleteiről Patek Edina kolléganőnk, Jaksaladányi Emmát, a Miklósi Baráti Klub elnökét kérdezte, de nem csak erről beszélgettek, mutatjuk ezt a beszélgetést.
6: A következő percekben a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról fogunk beszélgetni, méghozzá szeptember 12-én rendezik majd meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad majd otthont, de még mielőtt rátérünk mindezekre, beszélgetünk két elmúlt eseményről is, Jaksaladányi Emmával, az Egyesület elnökével, hiszen volt nemrég egy második óriásbazár, illetve egy virágpalánta osztás is. Ezzel kezdjük a beszélgetést, de ráadásul még arról is majd szó esik, hogy mit lehet tudni magáról az Egyesületről, úgyhogy lehet, hogy indítsuk innen is a beszélgetésünket, hogy mit lehet tudni alapvetően az Egyesület munkájáról, a korábbi eseményekről, és akkor rátérünk majd folyamatosan mindezekre, amiket említettem.
7: Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Miklósi Baráti Klub elnökeként elmondhatom, hogy mi egy igazán aktív, tenni akaró és összetartó helyi civil közösség vagyunk. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak. De immár hatodik alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a Bíró Kertészet adományának kb. 16.700 egynyári virágpalántát osztottunk szét, közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez. De szintén a lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezetű rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását. Legfőbb célunk közelebb hozni egymáshoz az embereket, és most a klub teljes tagsága nevében örömmel hívok meg mindenkit a legújabb, igazán különleges közösségépítő délutánunkra szeptember 12-én szombaton délután 15 órától. A rendezvényünk címe Dallamok és ízek, és egy fergeteges gyümölcsös süteményversennyel, valamint vidám élő zenével várunk mindenkit.
6: Tehát a dátumot már tudjuk, hogy szeptember 12-e, ahogy említettem, én is a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló ad majd helyet ennek a rendezvénynek. Milyen egyéb részleteket érdemes még tudni a kilátogatóknak?
7: Készülünk egy zenei felhozatalra is. A Vidám fiúk csoportja fog fellépni. Nagyon büszkék vagyunk rá. Őket a helyi közösségnek már biztosan nem kell bemutatni, hiszen számtalan városi rendezvény rendszeres és közkedvelt szereplői színes változatos dallamaikkal mindig kellemes perceket szereznek a hallgatóságnak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérésünket. A remek zenei alapot, a talpalávalót pedig Bérdi Lajos fogja szolgáltatni az egész délután folyamán.
6: Sziget-Szent Miklóson sok olyan eseményt szerveznek, amely batyus jelleggel jön létre, illetve működik. Hát itt sincs ez másképp. Ez mit jelent pontosan, illetve már említetted azt is, hogy egy verseny is lesz, egy picit beszéljünk erről is.
7: Pontosan. A rendezvényünk jellegét tekintve egy batyus összejövetel lesz. Arra kérjük a látogatókat, hogy hozzanak magukkal a batyuban egy kis hazai süteményt, üdítőt vagy rágcsálnivalót a közös asztalokra. Így mindenki megkínálhatja a szomszédját, barátját, amitől az egész délután nagyon családias lesz. Emellett meghirdettük a süteményversenyt is, amelynek idei témája a gyümölcsös ízesítésük kategória. A versenyre felkínált süteményeket egy háromtagú zsűri fogja elbírálni, és a legfinomabb, legkreatívabb alkotások készítőit értékes díjazásban részesítjük.
6: Mit lehet tudni ennek részleteiről a jelentkezés kapcsán? Kell-e előzetesen regisztrálni, vagy mi szükséges ahhoz, hogyha valaki szeretné indítani a süteményét a versenyen?
7: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-7357-es telefonszámon.
6: Miután egy új rendezvényről beszélünk, hiszen a Miklósi Baráti Klub azért nagyon sok rendezvényt lebonyolított már, de ez abszolút mindenféle szempontból új jellegűnek tekinthető. Kiket vártok erre a rendezvényre? Tehát gondolok itt most arra, hogy fiatalabbakat, idősebbeket, vagy akár a családoknak is szól ez a rendezvény?
7: A rendezvény teljesen ingyenes, és a Miklósi Baráti Klub tagsága hatalmas örömmel lát vendégül minden érdeklődőt. A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak, és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk. Nagyon készülünk, szeretnénk kellemes meglepetést és egy igazán szép emlékezetes délután szerezni mindenkinek, aki ellátogat hozzá.
6: Bár egy közelgő eseményről beszéltünk, de az évből még jó néhány hónap hátra van. Vannak esetleg tervek a jövőre vonatkozóan? Ha jól gondolom, azért lesznek még események, amelyekre majd mehetnek a Sziget-Szent Miklósiak és a térségi lakók is.
7: Mi is reméljük, készülünk rá. Egyelőre még a háttérbe folynak az egyeztetések, úgyhogy erről majd legközelebb tudok adni egy interjút.
6: És akkor így a végén foglaljuk össze néhány mondatban, hogy hova is várjátok szeptember 12-én az embereket, illetve hány órától.
7: Igen, tehát összefoglalva, kedves hallgatók, Miklóson és a környező településeken, ha vágynak egy jó hangulatú, szabadtéri délutánra, naptárba vele. Szeptember 12, szombat 15 óra a Sárgaház parkolója. Hozzanak magukkal a batyuban egy kis süteményt vagy üdítőt a közös asztalra. Ha van egy jó gyümölcsös süti receptjük, hozzá kell a helyszínre 14 órától a versenyre. A háromtagú zsűri a legjobb süteményeket kitüntetésre fogják javasolni, és mi megjutalmazzuk. Érdeklődni a 0630 328 73 57-es telefonszámon lehet közvetlenül nálam. Énekeljünk a közkedvelt Vidám fiúkkal, mulassunk Bérdi Lajossal, ismerkedjünk és barátkozzunk. A Miklósi Baráti Klub tagsága szép meglepetésekkel és nagy szeretettel vár mindenkit, a belépés ingyenes.
5: Jaksala Dányi Emmával, a Miklósi Baráti Klub elnökével, Patek Edina kolléganőnk beszélgetett. Köszönjük szépen neki, hogy megosztotta velünk is ezt az interjút, hiszen fontos témát érintettek, illetve témákat, ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Maradjatok velünk a folytatásban is!

0: Malaki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
0: Skoda. Ez reklám volt.
6: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
7: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. 5. helyen zárta a magyar csapat a párizsi vízes EB-t. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna Ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is.

0: Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ember állapota továbbra is válságos, a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Véget ért a párizsi vizes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen, ezzel a kontinens viadalon egyedüliként 3-szor állt a dobogó tetején. A mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A magyar küldöttség első aranyát a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid szerezte meg a 3 kilométeres távban. A nyílt vízi úszó válogatott emellett még 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett. Az éremtáblázaton a magyar csapat az 5. helyet foglalta el.
1: Időjárás.
0: Változékonyra fordul az idő. Már a reggeli órákban is többfelé felhős az ég. Északon néhol gyengén esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható. Szorványosan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Azt írja az útinform, hogy az M0-áson a Gyáli szakaszon az M4-es, illetve az M5-ös közötti szakaszon lelassult a forgalom az M1-es felé vezető oldalon. Arra tehát élénk forgalomra készüljetek. De élénk a forgalom ezen kívül az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain is. Lassabb a haladás, illetve torlódás van az M3-as autópályán Budapest felé, 60 és Gödöllő között a Bagi szakaszon, illetve az M0-as autóúti csomóponttól befelé is telítettek a sávok. Aztán az M1-es autópályán a Tatabánya és Főváros közötti szakaszon a terelésben kell autóznotok, de egyelőre különösebb fennakadások nélkül. Itt a Csepel-szigeten pedig továbbra is, hát az 51-es úton azért Dunaharasztitól kezdve készüljetek élénkebb forgalomra, illetve a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán tudtok lassabban autózni. Rendőri jelenlétet látunk a Soroksári úton, tudjátok, tulajdonképpen a szokásos helyen a felüljáró utáni szakaszon mérik az autósok sebességét, ott egyébként nincsen torlódás, zavartalanul tudtok autózni. Jól autózható az M0-as déli szektora is, én úgy látom a térképen mind a két irányban, ahol még egyébként erősödik a forgalom a Sziget-Szent Miklóson a Petőfi Sándor utcában van, szokásosan a Temesvári utcától kezdve. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Sűs Felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött Bredák Szandi és Somogyi Betti. Elstartolt augusztus 15-én este Sziget-Szent Miklóson a Summer Fest, és a tegnapi napon augusztus 16-án a Táncpanoráma első napján tulajdonképpen a Lakihegy Rádió is jelen volt. Egyébként a szemfülesek, ha követitek a közösségi oldalainkat, láthattatok is már egy kis videós összeállítást ebből, mert hogy Patek Edina kolléganőnk nagyon jó kis interjúkat készített, és arra gondoltunk, hogy most ebben a fél órában hozunk nektek ezekből a beszélgetésekből egy kis összeállítást, hogy hogyan is telt a tegnapi nap Sziget-Szent Miklóson a Summer Festen. Hallgassátok meg!
3: Budai Gáborral, a Sziget-Szent Miklósi Summer Fest fesztivál igazgatójával beszélgetünk mindarról, hogy a mai nap mivel készültetek a nézőközönségnek, hiszen nem csak magyarok, hanem külföldiek is jöttek.
4: Igen, hála Istennek abba a szakaszba ért újra a Summer Fest nemzetközi kulturális fesztivál, hogy a magyarok mellett vannak valóban igazi, élő külföldi vendégeink. A mai napon ugye úgy hirdettük, hogy Magyar Gála, illetve a Táncpanoráma 1-es produkció. Ez annyit jelent, a Magyar Gálában a Sziget-Szent Miklósi Napraforgók együttes fog szerepelni, és a Ráczkevei Kéve Táncegyüttes, tehát a magyarságot ez a két csoport fogja képviselni. A külföldiek pedig a mai napon itt lesz egy csoport Grúziából, itt lesz egy csoport Chiléből, illetve egy szlovák együttese fogunk a ma este folyamán találkozni. Megpróbáltuk úgy szerkeszteni a műsort, hogy nagyon gazdagon változatos legyen. Ez nagyjából annyit jelent, hogy hát mindig a következő produkció mindig más lesz. Tehát nem az, hogy fölmegy a szlovák együttes, és akkor fél óráig ők táncolnak, nem. Körülbelül 10 percet táncolnak egy koreográfiát, lejönnek, érkezik a következő együttes, és akkor lesz, én azt gondolom, meg remélem, hogy ez így sokkal jobban fog a nézőnek is tetszeni.
3: És hát a gyermekekre is gondoltatok, akár ők is táncolhatnak a külföldiekkel. Mesélj egy picit a nézőinknek erről is, kérlek.
4: Igen, a gyermekekre mindig külön figyelünk. Ez gyakorlatilag Gyermekek Summer Festje néven fut ez a program. Most 4 napon keresztül délutánonként, 16 órától 18 óráig. Ebben minden nap van valami produkció. Ma a Szatyola Táncegyüttesnek volt egy bemutatója, holnap a Kisbogár Együttesnek lesz koncertje, utána a Fabula Báb Színháznak lesz egy előadása, majd a Lara Mesék Társulattal fognak találkozni. Ez durván egy ilyen 50 perc, egy órányi elfoglaltság. Azt követően pedig mindig valamelyik külföldi együttessel találkoznak, aki játszik ilyet program keretén belül, ahol a külföldiek megpróbálnak valamilyen táncokat megmutatni, megtanítani a gyerekeknek. Nagy élvezetre szokták ezt figyelni, de ezeken túl van egyéb lehetőség, és idén újra játszuk a kincskereső játékot. Ide körülbelül 2-3 fős csoportok, csapatok jelentkezhetnek, és ők 4 állomáson keresztül tudnak menni, és hát nagyon értékes nyeremények vannak a végén, hiszen aki a végső nyertes, ő akár a saját osztályát elviheti egy hajókirándulásra, Ráczkivére, a Balabán hajóra. Hát ez a cél, ez a úgymond a fődíja ennek a játéknak, de mindezek mellett minden délután vannak kézműves foglalkozások, átlagosan 3-3 féle dologból lehet választani, ebben a betyárbandi készítéstől kezdve a béka figura elkészítéséig, nem akarom felsorolni, nagyon sokféle dologgal készültek, ugye Dorák Mariannék, illetve Ozsvát Hilda, aki évek óta visszatérő úgymond műsor kínálója ennek a programelemnek, és hát az idén van még egy újdonság ezzel kapcsolatosan. Maga a Gyerek Summerfestnek a helyszíne megváltozott. A Bolgár Ivókútnál az árnyékos fák, vagy a fák árnyéka alatt történik, valamint a kézműves foglalkozások, azok pedig a Sárgáz előtti járdán található, de mindezek mellett még van egy érdekesség, egy kis vidám parkot is ide szerződtettünk erre a 4 napra, úgyhogy lehet ugrálóvárazni, lehet egy kis körhintával menni. Én azt gondolom, hogy aki ide jön, ide látogat, az olyan élményekkel tud hazamenni gyerekként, ami miatt azt mondja, hogy ja, hogy jövünk jövőre is.
3: Hídvégi Évával beszélgetünk most a Napraforgók Néptánc Együttes művészeti vezetőjével, hiszen nem maradhat el a Napraforgók Néptánc Együttes előadása sem a Summerfestről. Mivel készültetek idén? Annyit ugye elárulok, hogy minden évben valami újdonsággal érkeztek.
5: Sok szeretettel üdvözlök a nézőket. Igen, minden évben újdonsággal, idén is újdonsággal érkeztünk, hajdúsági táncokat fog láthatni a közönség. Ezt a táncot már bemutattuk a Kossuth Bálon, ott volt a premierünk, a sportcsarnokban nagyon nagy sikere, és most ugye nyitott terepen, nyitott színpadon fogjuk eltáncolni a közönségnek, és nagyon várjuk a visszajelzéseket.
3: De aki esetleg lemaradt volna erről, augusztus 20-án ismét visszatértek ide a Summerfest Szent Erzsébet téri helyszínére, akkor is ismét láthatja ezt a közönség, vagy akkor készültök-e valami mással még esetleg?
5: Mai napon 4 számot fogunk előadni, és igen, augusztus 20-án szintén visszatér ez a szám, de ma érdemes megnézni, már akkor is, de ma is, mert ma kibővített, tehát az azt jelenti nálunk, hogy a nagy együttes fog szerepelni, tehát 42 fő lesz a színpadon, úgyhogy mindenki fönt lesz.
3: Te magad is fent leszel, ha jól gondolom, gyönyörű a ruhád. Egy pár mondatot mondasz a nézőinknek erről a ruháról, hogy mit lehet tudni, hogy mit képviselsz ezzel?
5: Igen, ugye ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata, hát ugye földről akkor ugye, hogy kendőt láthattok. Egyébként alig hallok benne, szóval így magamat hallom, ahogy így beszélek. Igen, régen ez teljesen normális viselet volt ugye a kendő. Ugye láthattok egy ilyen kis ingecskét, ami szintén ugye hosszú ujjú, itt hátul egyébként most nem fűrtem be, hanem hogy látszódjon szépen ez a rózsaszín anyag. És ugye a kötény is ugye gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lehet majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek, most mondjuk a kisebbik fiúkat hívtam, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ing megjelenik, és ugye a árvalányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
3: Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere is kilátogatott augusztus 16-án a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválra, Sziget-Szent Miklósra, illetve a fia is fellép majd a színpadon. Hogyan fogadta ez, hogy a fiát is láthatja, illetve a mai programokat, hogy külföldi fellépők is csatlakoztak a Summerfesthez?
6: Szülőként mindig izgulok a gyermekemért, illetve nyilván a Sziget-Szent Miklósi csapatért is, viszont büszkén tekintjük mindig a feleségemmel, illetve a többi szülőtársammal őket. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben ugye a csileiek is fellépnek, a szlovákok is, és a grúzok is. Én a tegnapi napon, ugye Ráczkevén már részt vettem egy ilyen műsoron, és nagyon tetszett az előadás, bízom benne, hogy minden Sziget-Szent Miklósnak nagyon tetszeni fog.
3: Most pedig Kakukk Pállal, a Kéve Néptánc Együttes vezetőjével beszélgetünk. Mivel érkeztetek ma ide a Summerfestre augusztus 16-án vasárnap? Hiszen ugye nem csak magyarok, hanem külföldiek is jöttek a mai napon veletek együtt.
7: Igen, hát minden esztendőben készülünk új koreográfiákkal, mindig egy másfajta tánccal. Az idén két koreográfiát készítettünk, egy kalocsai táncokat, ami egy gyönyörű szép viseletben, eredeti viseletben fogunk előadni, és egy ördöngős füzesi erdélyi tánc készült. Ezzel a két koreográfiával fogunk a mai napon bemutatkozni.
3: És én olvastam a hivatalos közösségi oldaladon, hogy tegnap jártál Ráckevén augusztus 15-én szombaton, ott is volt Summerfest, és ott is különböző programok zajlottak. Hogyan értékeled ezt a tegnapi napot? Hogy tetszett neked?
7: Hát én tegnap nem Ráckevén voltam, hanem a királynapok van Székesfehérváron. Én ott volt egy meghívásom, ami egyébként párhuzamosan a Summerfesttel csinálják a rendezvényeiket, ahol évtizedeken keresztül ilyen kölcsönös egymáshoz küldtük együtteseket, de egyébként a ráckevei megnyitó ünnepség volt a Kis Dunamenti Vízi Fesztivál kezdődött, ahol a vendéglátó együttes, a Kéve Tánc Együttes és a mostani külföldi együttesek egy felvonulással és egy magyar nyitó gála műsorral kezdtük az egész Summerfestet.
3: Szigetszent Miklós mellett jó néhány településen vannak még Summerfest programok, illetve csatlakoztak a települések a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválhoz. Esetleg a Kéve Néptánc Együttes fellép még bármelyik másik településen Szigetszent Miklóson kívül?
7: Mi nem fogunk fellépni csak a helyszínen, de egyébként ebben az időben a várban fönt a mesterségek ünnepe zajlik, ahol óriási nagy folklor rendezvény van, ahová meghívást kaptunk, tehát mi a másik napokon oda is megyünk a várba fönt Budapestre.
3: Pali bácsi pedig nemrég egy érmet is átvehetett, egészen pontosan ez a Táncház érem. Mit lehet erről tudni, illetve hogyan fogadta ezt a megtisztelő elismerést?
7: Hát igen, sok esetben az embernek meglepetés, hogy az eddigi több évtizedes munkáját valami módon díjazzák. Hát ez egy ilyen érdemérem. Hát mindaz az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest produkciót vittem a táncház találkozóra, és tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem még kapok mást is.
3: Hol kapott helyet ez, illetve a majd a továbbiak is természetesen hol kapnak helyet a lakásban?
7: Hát a falon, van ami a polcon van, meg a fiókban, mert éppen nevettem a Facebookon, egy felírás volt, hogy kinek van ilyen, hogy szocialista kultúráért, vagy kiváló dolgozó címe, és akkor írtam a Facebookon megjegyzésnek, hogy nekem van szocialista kultúráért díjam is, úgyhogy azban se dicsekedhet sok mindenki, ugyanis az elmúlt rendszerben azért a kultúrát megbecsülték, és igazából rangos díjnak számított az, hogy egy kultúráért díjat kapta, ez csak egy szakmai elismerés volt. Ez olyan, mint most kap egy táncos lisztdíjat, vagy nem tudom, milyen mostani díjak vannak, azt nem is tudom, de igazából akkor is egy szakmai rangos díj, úgyhogy ilyen kicsit pejoratív emlegették, hogy a szocializmusban, de igenis az is egy kiváló kitüntetés volt.
3: Gratulálunk mindezekhez!
0: Patek Edina kolléganőnk interjúit hallgathattátok meg ebben a fél órában. Így zajlott tehát a tegnapi nap Szigetszent Miklóson a Summerfesten. Ma egyébként majd a Parnograszt zenekar koncertjét hallgathatjátok meg. Szerdán augusztus 19-én pedig szintén kint leszünk majd a Lakihegy Rádióval, mert hogy akkor pedig a Csík zenekar áll színpadra. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez továbbra is a Lakihegy Rádió reggeli műsora, a Süsfelnap.

0: Rocky Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részleteket látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe, a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kialakult a 22. Öröm a Zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőbe az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szent Miklóson, a közösségi ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
10: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4S Streetnek az október 10-i Sziget-Szent Miklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár, egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rockvonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az arra érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
9: Szakértő zsűri értékeli a Rocksziget döntőseit. Szegedi Zsuzsa hozzátette, hogy a zsűriben minden évben vannak visszatérő szakemberek, ugyanakkor néhány éve új tagok is csatlakoztak a munkához. Az idei zsűri tagja Győri Balázs hangmérnök és Foley artist, Rutka Robert zeneszerző és gitáros, valamint Kis Sándor, a Motto Magamura tagja. A szakemberek között szerepel továbbá Leskovics Gábor, a Puff és a Kis Csillag zenésze, Nagy Ádám gitáros, Pálmai Zoltán, a P-Mobil és a Beatrice egykori tagja, valamint Spajics Igor, a Dunapart Fest alapítója és fesztivál igazgatója. A zsűri munkájában részt vesz Temesi Berci basszusgitáros, producer és zenei rendező, valamint Andrási Kremó, az Öröm a Zene tehetségkutató sorozat koordinátora, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára is.
10: Több olyan zsűri tagunk van, aki vagy a legelejétől, vagy a másodiktól, szóval mondjuk azt, hogy a kezdetektől a Rocksziget zsűri tagjaként adja nekünk, azt gondolom, hogy a szakmai minőséget. Hát elsőként Leskovics Gábort Lecsót hadd említsem, mert hogy ő ugye a kötődése lévén is sokak által ismert, és akiket úgy folyamatában fogadtunk be, vagy kértünk föl, ők Spajcs Igor például, aki a Dunapart Fest menedzsmentjének a tagja és alapítója, és aki idén új lesz, Temesi Berci, illetve Győri Balázs is, aki még szintén új tag lesz a zsűriben.
9: A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. klímához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckevelyeket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolást alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklor Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 5:45-kor kezdetét veszi a Folklor Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A 6 énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzet dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
8: és Somogyi Bettyel.

0: Folytatjuk a legfrissebb közlekedési információkkal a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja jelenleg az Útinform, hogy korábban történt egy baleset az M43-as autópályán, árokba hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. Hát mondjuk ez nem itt van a szomszédban, úgyhogy ha arra felé tartotok, nyilván akkor fontos info ez. A 41-es kilométernél a leálló és a külső sáv is zárva van. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, ez viszont már mindannyiunkat érint. Lassabb haladásra, torlódásokra számíthatunk még mindig. Az M0-áson, az M51-es csomópontnál és az M6-os, valamint az M7-es csomópontok közötti szakaszon is lelassult a forgalom. Telítettek a sávok az M1-es felé vezető oldalon. A 11-es főúton Szentendrén lassabb haladásra lehet számítani a főváros irányában az átépítés alatt álló szakaszon, a buszállomás és a betongyár közötti szakaszon. Ezen kívül pedig még amit látunk a térképen, hogy a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán a főváros irányába is erős forgalomra kell számítanotok, a Gyertelepi Hébátjárónál viszont zavartalanul tudtok jelenleg autózni. Vigyázzatok magatokra és mindenki másra is az utakon.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3 percen járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Jól érzem, hogy lóg az eső lába, meg este, mintha pár csepp eső esett is volna.
3: Valami ez volt, a sőt, még szerintem látszik hajnalban is.
0: Igen,
3: az autón is látszik, hogy...
0: Jó, igen, lehet, hogy hajnalban volt. Én nagyon-nagyon rosszul aludtam egyébként.
3: Egyébként én is.
0: Sőt, nagyon érdekes, mert én ugye egy okosórával alszom már egy ideje, így nézegettem, hogy hogy alszom, és az ilyen alkalmakkor rettegve nézem meg, hogy az van odaírva, hogy nem tudom, 1-2 órát aludtam maximum, bár egyébként ugye akkor jelez is.
3: Ezt meg sem merném nézni, igen.
0: Igen, én is beszélgettem már erről konkrétan pszichológussal, hogy sok esetben inkább nyomasztó egy okosóra, mint sem. Mert nyilván, amikor azt mutatja, hogy ez az jól teljesített, a magas alvási pontszám, akkor büszke vagy magadra. Viszont ha azt tükrözi, hogy nem aludtál jól, akkor az még egy plusz nyomás egyébként, hogy húha, hát hogy akkor itt valami nem oké. Szóval én nagyon rosszul aludtam, bár ugye estig forgattunk Edinával, kolléganőmmel, ugye a videót a Summerfest, és én annak tudtam be, hogy még így az adrenalin, meg pörgök, igen.
3: Én is valamiért nem, de én nem tudom. Lehet, hogy most, hogy kicsit jön ez az időjárás változás, hogy picit borúsabb az idő, amit nem bánok, hozzáteszem, tehát én már nagyon-nagyon untam ezt a nagyon meleget, de valószínűleg azért az ember ezt megérzi ilyenkor, akár az alvással, akár csak úgy egyébként így a hétköznapokban,
0: igen,
3: ugye viselkedéssel, meg kicsit szerintem ilyenkor azért nyomottabbak is vagyunk, mikor jön egy ilyen hirtelen változás.
0: Igen, igen, egyébként meglepően az okosórám azt írta, hogy egészen jól aludtam, ilyen nem tudom, 5,5 órát, 6 órát, tehát az ahhoz képest, amit érzékeltem, ahhoz képest körülbelül pont 6-szor annyi, mert én azt hittem, hogy nagyjából 1 órát, ha aludtam. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra és hidegfronthoz elszórt záporokat, amire már nagy-nagy szükség.
3: Hát szükség van. Egyébként ez a hidegfront, én azt néztem, hogy ma még egészen kellemes lesz, és holnap is, mert egyébként ilyen 28 fok lesz. Szerintem most ez így nagyon sok mindenkinek nagyon kell.
0: Igen, milyen érdekes valóban, és holnapra egyébként szelet is mondanak, ilyen 26 fokos szeles idő, mára viszont még 32 fokot, de valóban zápor, hidegfront, úgyhogy simán lehet, hogy akkor emiatt nem aludtam. És ha mindjárt belecsapunk a témánkba, csak még ha már itt tartunk, képzeld el, hogy ma reggel, még nagyon korán sikerült ma bevinnem a kislányomat az óviba, és mondta, hogy anya, képzeld, láttam a hírekben, a mamáik néztek egy olyan műsort, hogy ugye nemrég voltunk Horvátországban nyaralni, és ugye ezt megjegyezte, hogy Horvátországban, hogy nagy tűz van, és képzeld el, hogy igen, és annyira cuki volt, hogy mondta, hogy mennyire örül, hogy nem akkor volt, mikor mi ott voltunk, meg és képzeld el, hogy elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi az a tűz, akkor mi az, ami okozhatja, milyen fontos az eső, viszont nagyon érdekes, mert tudod, ezekre a beszélgetésekre szerintem úgy az ember nem annyira van felkészülve, és amikor így még kérdez, hogy de mi az a tűz, és hogy így ilyen egyszerű kérdésre, így mit válaszolj? Mi az a tűz? Hogy keletkezik?
3: Igen, azért nehéz. Vannak olyan kérdések, amikor úgy elgondolkozol, hogy úristen, ezt most akkor hogy is magyarázd meg a gyereknek?
0: Az ő nyelvén. És akkor elkezdtem neki mondani, amit mi is ugye sok interjúban hallottunk, hogy tudod, a mamáik is dohányoznak, de odafigyelnek, hogy ne csak eldobják a cigicsikket, hanem tényleg el is nyomják azt a csikket, vagy akár mondtam neki, hogy van, hogy vízzel még le is locsolják, mert hogy ugye azt is lehet hallani a hírekben, hogy akár egy kidobott cigicsik is, sőt, egyébként legtöbb esetben ugye az erdőtűz
3: emberi mulasztás okozza egyébként.
0: Ezt a szót is mondtam szegénykémnek, hát biztos
3: értette. Jó, ezt valószínűleg ő nem értette, de igen.
0: Mondom, emberi mulasztás, és nem tudom, így próbáltam az ő kis nyelvén, de azt mondja, de a mamáik is el szokták dobni a cigicsiket, de mondom, nem úgy, meg egyébként nem, tehát, hogy ők nem dobják csak úgy el a... Na, szóval, hogy ilyen komoly beszélgetéseink voltak reggel. Na, és hát...
3: Komoly témátok volt.
0: Komoly, abszolút. Igen, és szerencsére, ha már itt tartunk, hogy gyerek, mi még ugye óviba vándoroltunk, és hát ez még így is marad, mert hát régi kifejezéssel az én kislányom évvesztes, de ugye ma már nem használják állítólag ezt.
3: De egyébként az én kisfiam is az lesz. Bár nekünk ugye nem volt ez ennyire egyszerű.
0: Na, igen, mostantól, illetve hát valószínűleg mire már az én kislányom iskolába megy egyszer.
3: Hát a következő mondjuk... tanévtől egyébként a 27-28-astól átalakulhat ugye az iskola érettségről szóló döntésrendszere. Amíg ugye korábban nálunk eldönthette anyuka, apuka, tehát a szülő, hogy...
0: Ja, amikor mi voltunk kicsik.
3: Igen, igen, de egyébként ez később is, mert a két testvéremnél is így volt egyébként, hogy így javasolt valamit ugye az óvodapedagógus, és akkor a szülők is, hogy ők szeretnék-e tartani a gyereket még, hogy ugye évvesztes legyen, vagy menjen 6 évesen. Tehát ott úgy valahogy nem volt ez a szigor, ami ugye most van. De úgy néz ki, hogy a következő évtől ez ugyanúgy visszaáll. Ez ugyanúgy a szülők és az óvodapedagógusok dönthetik el, hogy iskola érette a gyerek.
0: Igen, mert hogy az oktatási hivatalnak kellett, vagy kell mostanában, ugye, vagy most eldöntenie, hogy, vagy legalábbis én úgy tudom.
3: Hát ők, hogy igen, a igen.
0: Ez is egyébként, hát ezek a központosítások, ezt azért valljuk be, és most itt mindenféle politikai hozzászólás nélkül mondom azt, hogy most honnan a jó Istenből tudja Gizi néni, aki életében nem találkozott a gyerekkel, olvas róla 5 mondatot egy papíron, mert hogy ugye kell véleményeznie az óvónőnek, a szülőnek, és hogy az alapján sorolja be, de ez ugyanez akár, mint a klik, vagy nem tudom, hogy országosan, központilag van helyi dolog eldöntve, és azért valljuk be, hogy ez hát nem annyira releváns, azért ezt mondjuk ki. De most
3: nem,
0: akkor úgy néz ki, hogy ez...
3: Minden ember más. Igen, és úgy néz ki, hogy ez most így visszaállhat. Ugye én azért mondtam, hogy mi azért ebbe így belecsúsztunk, mert a Levi marad még 1 évet. Ő most lesz csak 6 éves, tehát egészen konkrétan...
0: Tehát augusztus 31-ig betölti.
3: Hát igen, mert augusztus 27-ei. Tehát és ugye úgy van most a jogszabály, hogy aki betölti augusztus 31-ig ugye a 6. életévét, ő iskola köteles, és pont. Nyilván mi is utána mentünk ennek, egyébként nálunk ugye én is azt javasoltam, hogy láttam is, hogy azért saját gyerekemmel, hogy neki jó lesz még az a plusz 1 év. Egyrészt nagyon későn is lesz 6 éves, tehát a kora miatt is, meg egyébként, hát nem tudom, hogy mondják, hogy a fiúk ugye később érnek, az én gyerekemre ez abszolút egyébként igaz is. És az óvodapedagógusokkal is abszolút egyetértettünk, ők is ezt javasolták. De ez így önmagában kevés volt, el kellett menni ugye a pedagógiai szakszolgálathoz. Ott azért egy ilyen, konkrétan egy egész teljes délelőttöt ott voltunk, ilyen-olyan felmérés, szegény gyerek úgy jött ki, hogy szerintem eszét durant az agya a végére, mert hát ezért pici ott még, ráadásul 5,5 se volt, mikor ez így decemberben történt, ugye előző évben, és akkor egyébként igen, megkaptuk azt a véleményt, hogy ők is elfogadták, meg látták rajta azt, hogy abszolút még most nem iskola érett, tehát hogy tényleg javasolta plusz 1 év, hogy ő maradjon oviban, de hát tudod, ez a procedúra, végig kellett menni, akkor ők ezt továbbítják az oktatási hivatal felé. És azért ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy egy ilyen izgulós időszak volt, mert nyilván gondoltam, hogy így elfogadják, de akkor is azért ez egy macera, utána kellett járni. Amíg mennyivel egyszerűbb lett volna, ha csak annyi van, hogy oké, ír az óvónéni egy papírt, hogy ők is ezt javasolják, és akkor maradhat még a gyerek. Mert tényleg minden gyerek más, ezt nem lehet ráhúzni, ezt a központosított rendszert mindenkire, mert hogy azért máshogy gondolkoznak a gyerekek, máshogy érnek.
0: Nekünk egyébként, képzeld el, azt mondta az óvónéni, és tök jó, hogy így egyetértünk. Ugye az én kislányom szeptember végén született, tehát nálunk igazából nem is kérdés, ő hivatalosan
3: igen,
0: ugye
3: mert ő már
0: maradhat.
3: Szeptemberi. Igen, igen.
0: Úgyhogy nálunk ez ugye nem kérdés, viszont ő is azt a tábort erősíti, hogy minél többet hagyd legyen még úgymond gyerek.
3: Igen, én is ezt
0: tehát, hogy hagyd játszom még, nem bőven lesz.
3: Nem kell erőltetni, fog utána tanulni jó pár évig.
0: Így van, így van. Illetve nem baj az, ha nem ő lesz a legkisebb egyébként. Most is az egyébként az oviban ő a kisebbek között van, mert hogy ugye nálunk kérdés volt, hogy a bölcsiben maradjon még egy évet, igen, vagy az oviban. És miután mi is ugye azt éreztük, hogy már nyugodtan óvoda érett, és egyébként én azt is lehet, hogy jövőre már érzem azt, hogy egyébként iskola érett is lehetne, de nem baj az, ha marad még egy. Meg nem baj az, hogyha...
3: Én sem éltem meg ezt rosszul.
0: Igen, igen. Na ugye a lényeg az, hogy 2027-28-as tanévtől megváltozhat az a rendszer, ami jelenleg is van, ami ugye azt jelenti, hogyha a jelenlegi szabályokat nézzük, annak a gyereknek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, meg kell kezdenie az iskolát. Ha azonban a szülő úgy látja, hogy gyermeke még nem áll készen az iskola kezdésre, akkor kérvényezheti, gondolom te is kérvényezted.
3: Igen, igen, hát ez nálunk is ugye így ment, illetve ugye mi elmentünk a szakszolgálathoz is, tehát ők is továbbították, tehát utána ők ezt így elintézték, de hát igen, ennek utána kellett járni, ez nem úgy volt, hogy akkor mi csak ezt így eldöntjük.
0: Igen, a kérelemről pedig az oktatási hivatal dönt, tehát egy olyan hivatal, ahol valószínűleg tényleg az ott dolgozók csak papírt látnak egy gyerekről,
3: hát
0: de amúgy nem
3: ismerik.
0: Ismerik
3: a gyereket, persze.
0: Igen, igen, igen. Na és az rendszer megváltozhat. Egyébként Kereki Judit, kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár egyeztetett két nagy pedagógus szakszervezettel. Szó volt arról, hogy egy készülő jogszabály tervezet alapján a jövőben már nem az oktatási hivatal hozná meg minden esetben a döntést. És mi történik? Ez is egy érdekes kérdés, ha viszont a szülő is az óvoda nem ért egyet. Tehát például nekem van olyan ismerősöm, akinek szintén azt hiszem október elejé a gyerek, de ő úgy volt vele, hogy ő úgy érzi, hogy majd mehet a gyerek már iskolába, viszont hát ugye az óvodapedagógus meg azt mondja, hogy persze mehet, de jobb lenne, ha még mondjuk maradna. Ha a szülő és az óvodapedagógus eltérően ítéli meg a gyermek iskola érettségét, a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vizsgálná meg a gyereket. A döntést ezt követően a szülő és az óvodapedagógus egyetértésével
3: ahol ugye mi is
0: meg.
3: Voltunk a Levivel, csak ugye mi ugye azért, mert én hiába értettem ugye egyet az óvónénivel, vagy óvónénikkel, ugye kellett egy papír tőlük is, hogy igen, a gyerek szerintük is maradhat még egy évig.
0: Hát én ennek egyébként alapvetően örülök, mert...
3: Én is, mert
0: tényleg...
3: szerintem ez így tényleg sokkal nagyobb segítség a szülőknek.
0: Igen. Mondjuk egyébként az tényleg érdekes, hogy mi van akkor, hogyha az óvodapedagógus meg a szülő nem ért egyet. Ugye van ez az opció, hogy a szülő már vinni az iskolába. Mondjuk nem tudom, hogy a másik mennyire fordul elő, hogy a szülő szeretné az óvodapedagógus. Szerintem az óvodapedagógusok többsége inkább azt mondja, hogy maradjon még. Tehát, hogy
3: én
0: ritka?
3: Is azt gondolom, szerintem legalábbis, amikor... hogyha, de nyilván, ha a mostani rendszer szerint, aki betöltötte a 6-ot, és tényleg úgy látják, hogy alapvetően iskola érett, akkor nem fogják marasztalni, legalábbis nálunk azért így az oviban ez volt a tapasztalat, hogy azokat a gyerekeket azért nyilván elengedték, de ugye ez most más, mert most kvázi, ha nincs is nagyobb indok, hogy nem látnak olyan dolgot, akkor igazándiból el is kell, hogy engedjék, mert hogy most kötelező. De aminek még örülök, itt ez is benne van itt például, hogy későbbre kéne tolni ugye a halasztási kérelmek benyújtását is,
0: igen.
3: Mert ugye ez most január, és ez tök igaz, hogy egy kisgyerek néhány hónap alatt is csomót fejlődik. Én nyáron beszéltem pont, hát egy ilyen fogadóra keretében a mi óvónéninkkel, és ugye a Levinek ez a kérelem benyújtása ugye januárban volt, előtte voltunk mi is a vizsgálaton, és azt mondta, hogy ez alatt a fél év alatt is annyit komolyodott a Levi, és nyilván még itt lesz majd ez a plusz egy év, amíg ugye ő oviban lesz, és hogy annyira sokat számít, és tényleg lehet, hogy ez a január, ez mondjuk bőven lehetne inkább egy április
0: március,
3: is.
0: Vagy április.
3: Hát ezt majd nyilván meglátják, hogy mikorra tolják ki. De egyébként szerintem ez egy tök jó gondolat, hogy egy picikét ezt kitolják, igen. Ezt a határidőt.
0: Meg nekem még az jutott eszembe, hogy ugye, hogyha marad még a gyerek az oviban, akkor már nem abban a csoportban marad, amiben ugye most is van, mert hogy nem mindenki maradott. Tehát egy kicsit hát egy olyan csoportba kerül, ahova lehet, hogy a másik két csoportból is kerül be három gyerek.
3: Hát most változik majd nálunk is nyilván
0: és
3: a csoport.
0: Én arra gondolok, hogy és szerintem ez jó átmenet, hogy mégsem az lesz, ami három évig volt, kicsit más, de azért a gyerekeket már az udvarról innen-onnan azért csak ismeri.
3: Igen.
0: Tehát, hogy ez egy ilyen átmenet lesz, hogy picit már valami más, érzem már, hogy
3: meg
0: valami változik.
3: Régi ismerősök is maradhatnak, mert ugye nem mindenki megy el.
0: Igen,
3: ugye,
0: igen.
3: Mondjuk szeptemberben született, vagy akár októberben, ők ugye biztos, hogy maradnak.
0: Egyébként nálunk valószínűleg az a mázli, de nem akarom elszólni magam, hogy pont a kislányomnak a barátnői is beleesnek abba, akik maradnak, uh-huh. és akkor így még akár az is esélyes, hogy mondjuk egy osztályba kerülnek, hogyha ugyanabba az iskolába mennek, de ha nem is, de egyébként igen, valószínűleg ugyanabba a suliba mennek, és hogy az meg egy tök jó dolog, hogy például együtt folytathatják majd a sulit is. Na, hát ez lesz, reméljük egyébként, mi bízunk
3: benne, mert...
0: Ez egy pozitívum benne, mert...
3: szerintem, uh-huh. így, hogy én igen. most itt végigjártam, ugye nekem igen. is ott a második gyerekem is, legalább nálam már ez egy picit gördülékenyebb lesz.
0: Igen.
3: De
0: igen.
3: az is lehet, hogy ő elmegy 6 évesen, tudod, uh-huh. mert annyiféle opció lehet még.
0: Igen. Kíváncsiak vagyunk, hogy ti mindehhez mit szóltok. 0-20-95-95-100-100

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szobapusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Őrizetbe vették a Lehel téri bántalmazót. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckavei Soroksári Duna Ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök.

0: Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba vitték. Az eddigi rendőrségi adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A férfit őrizetbe vették. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő szintén nő segített. Oda mentek, rendőrt hívtak, segítségét kiáltottak. Később a férfit a kihallgatása után kiengedték. Az esetet sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére tegnap a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig elfogadó parancs alapján ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Vízbe fulladt egy nő a debreceni Vezér utcai víztározó tóban. A katasztrófa védelmet és a mentőket késő délután riasztották a helyszínre. Egy tűzoltó úszott be a tóba, a holttestet vízi hordányon vitte ki a partra. A rendőrségi vizsgálat idegenkezőségre utaló nyomot nem talált.
1: Időjárás.
0: Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható, szorványosan eső, záporzivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

0: Külsős felnap.
1: A Laki Egy Rádió reggeli műsora.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere, kopé!

0: Folytatjuk a legfrissebb közlekedési információkkal a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja jelenleg az Útinform, hogy korábban történt egy baleset az M43-as autópályán, árokba hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. Hát mondjuk ez nem itt van, a szomszédban, úgyhogy ha arra felé tartotok, nyilván akkor fontos info ez. A 41-es kilométernél a leálló és a külső sáv is zárva van. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, ez viszont már mindannyiunkat érint. Lassabb haladásra, torlódásokra számíthatunk még mindig. Az M0-áson, az M51-es csomópontnál és az M6-os, valamint az M7-es csomópontok közötti szakaszon is lelassult a forgalom. Telítettek a sávok az M1-es felé vezető oldalon. A 11-es főúton Szentendrén lassabb haladásra lehet számítani, a főváros irányában az átépítés alatt álló szakaszon, a buszállomás és a betongyár közötti szakaszon. Ezen kívül pedig még, amit látunk a térképen, hogy a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán a főváros irányába is erős forgalomra kell számítanotok, a Gyertelepi hibátjárónál viszont zavartalanul tudtok jelenleg autózni. Vigyázzatok magatokra és mindenki másra is az utakon.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
5: és Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Tábor szervezett a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény vezető Kerekes László van itt velünk a vonalban. Jó reggelt! Szia!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
0: És ráadásul kedden, tehát 18-án lesz majd egy különleges állomás is. Mesélj nekünk kérlek magáról a táborról így első körben, aztán meg megnézzük jól, hogy például mit csinálnak majd a hivatalban Szigetszent Miklóson a gyerekek.
6: Hát a tábor 18 éve minden évben megrendezésre kerül, a teljes nyári szünetben, tehát 10 hétig tart. Minden hétköznap 8-tól 16 óráig, ezzel egyedülálló az országban, mert azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábort. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila Általános Iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most már pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek. És minden héten tematikus programjaik vannak, ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani.
0: Na és akkor nézzük meg, hogy például a holnap, amit már említettem, milyen programjuk lesz a gyerekeknek, mert hogy egy nagyon különleges alkalommal vehetnek részt a hivatal életébe, egy kicsit a Demokrácia Napja program. Mi ez egészen pontosan?
6: Ezt nagyon szeretik a gyerekek, minden évben meg szoktuk rendezni, hiszen ők is érdeklődnek a közélet iránt, ők is érdeklődnek gyakorlatilag olyan történések iránt, ami az életüket meghatározza. A Demokrácia Napja nyilván egész héten e körül forognak a teendők. Az egyik része az az, hogy bemennek a polgármesteri hivatalba, előtte választanak egy diák polgármester, tehát egy teljes önkormányzati választáson mennek végig, ha így tetszik. De egyébként tanulnak gyakorlatilag, vagy megismerkednek az országos választási rendszerről. Nyilván nem annyira mélységében, de hogy hogyan zajlik ez a történet. És utána, mint polgármester, diák polgármester beülhet a hivatal termében, nagy termében, ahol a képviselőtestületi ülések zajlanak, és ott polgármesterként idézőjelben levezethet egy képviselőtestületi ülést a rendes napirendi pontokkal, és a képviselők, úgymond a képviselők, akik a tábor résztvevői, pedig szavazhatnak a napirendi pontokról.
0: Tök jó egyébként, hogy így ebbe bele tudnak így egy kicsit nézni. Ugye azt mondtad, hogy már nagyon régóta szervezitek meg ezeket a táborokat. Ez a program is egy állandó eleme a korábbi táboroknak is?
6: Igen, ez is egy jó néhány éve. Ez nem a legelejétől állandó programja a táboroknak, de hát nem tudom pontosan az idei, de jó pár éve már a demokrácia napja is bekerült, és mivel a gyerekek szeretik, tehát hogy azt vettük észre, hogy érdeklődőek, ezért nem vettük le annak idején erről a programról.
5: És ezen kívül egyébként milyen programokat szoktatok szervezni a gyerekeknek?
6: Hát nem tudom, van-e arra idő, hogy négy programokat
5: tegyek? Néhányat kiemel.
6: Jó, oké. Tehát az első héten ilyen hullámvadászatok hete volt, ahol gyakorlatilag különböző havai természeti szépségekkel és kultúrával ismerkedtek meg, nyilván a tengerparttal, azután pedig jön a Hakuna Matata, ami tényleg ez a másik, ami mindig bent van a programok között, mert nagyon szeretik. Itt gyakorlatilag a pillanat megéréséről, az öröm pillanatának a megéléséről szól, fagyizás is van benne, dinnyelv és stb., de most nem akarok részletesen belemenni. Ezután itt volt az 5 nap alatt a föld körül, itt minden nap egy másik földrészt néztek meg, a gyerekek annak egy országát, arról beszéltek, és különböző kézműves foglalkozásokon vettek részt. A negyedik nap az élhető bolygó, a zöld hét volt, hát azt hiszem, hogy ez most elég aktuális.
3: Abszolút, igen.
6: Ahogy látjuk az időjárást, és amiről még esetleg szeretnék beszélni, az 5. hét, aminek a középpontjában az egészség állt, és erről beszélgettek játékosan, de készítettek smoothie-kat, tehát az egészséges életmód, ami nagyon fontos, hát körülbelül ennyi, röviden.
3: Közben én itt nézem a Facebook oldalatokon például a helyi televízió, a Duna Média tavalyi összeállítását, ahol éppen ugye a demokrácia napról forgattak, egyébként ez idén is majd így lesz. Itt ugye személyesen Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere vezette körbe a gyerekeket, majd ugye kezdetét vette a már általad is említett speciális képviselő testületi ülés. Idén is lehet erre számítani? Tehát, hogy ebből én arra következtetek, hogy azért a helyi önkormányzat, ahogy tudja, támogatja akár a tábort ilyen formán is, hogy például személyesen a város vezetőivel is lehet találkozni.
6: Így van, azért is tartom nagyon fontosnak, hogy a polgármester, az aktuális polgármester is, hát ugye Nagy János polgármester úr már második ciklusát tölti, tehát amikor elkezdtük ezt a demokrácia napját, már akkor is ő volt a polgármester, és már rutinosan részt vesz ezekben a programokban, hiszen az elejétől kezdve fogadta a gyerekeket, és ő vezette körbe az intézményben a polgármester hivatalban, ő segített a diák polgármesternek kvázi idézőjelben jegyzőként levezetni az üléseket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az ő életükben is, hogy átadhatják a fiataloknak, a gyerekeknek azt a tapasztalatot, amit ők képviselőként vagy polgármesterként fel tudnak mutatni, ezt megszerezték.
3: Na és akkor beszéljünk egy picit arról a vonalról is, hogy kik azok, akiket ezekben a táborokban vártok, kik azok, akik tudtak rá jelentkezni, kicsit mesélj nekünk arról, hogy a tábor résztvevőinek az összetétele mely gyerekekből áll, hogyan működik mindez a gyakorlatban.
6: Hát a táborban Szigetszent Miklósi lakosú gyermekek, állandó lakcímmel rendelkező gyermekek vesznek részt, és általános iskolások, tehát ez is nagyon fontos, hogy ennél fiatalabb és idősebb gyermekek nem jönnek a táborba, nem jöhetnek. Ami fontos, azoknak próbálunk segíteni, akik hát munkájuk miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, és akkor a táborba elhozzák, remélhetőleg megelégedésükre színvonalas programokat kapnak cserébe. A másik pedig vannak olyan rászoruló gyermekek, akik nem igazán tudnak máshol, más táborokban részt venni, és azt gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy tartalmas programokkal tűzdel táborban tudjanak részt venni, ami akár a fejlődésüket is segítheti, és ezt mind játékos formában teszik.
3: Mert hogy beszéljünk a, hát nem túl kellemes témáról, az anyagiakról, a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ tábora kedvezményes, vagy akár ingyenes?
6: Ingyenesnek nem mondható. Hosszú éveken keresztül, tehát minden évben csak az étkezésnek a díját kell kifizetni.
3: Hát azért az a mai világban elég kedvezmény.
5: Igen, ez egy nagyon jó dolog.
3: Bettinek is két gyermeke van, nekem is egy, még nem kezdtük el a táborozást. Mi, Bettiék már igen, de azért eléggé mély zsebre nyúlós. Pláne majd, ha iskolás lesz, ugye, mert most csak 4 hét a nyári szünet, de az iskolában ez egy kicsit több lesz.
5: Ez egy picit dupla annyi, igen.
3: Igen.
6: Igen, ez teljes mértékben így van. Hát én is tapasztalom szülőként, hogy milyen a gyereket beiratni mondjuk egy hétre egy foci táborba, vagy egy lovas táborba, vagy most sorolhatnám. Ez természetesen sokkal olcsóbb, hiszen semmi más nem kell kifizetni, csak azt az étkezést, amit kapnak. Tehát gyakorlatilag az az összeg, amit hogyha a szülő a gyereket iskolába járatja, ki kell fizetni. Bár most azért magasabb lett az összeg, hiszen évek óta hát egy ilyen 5-6-7 ezer forintot kellett fizetni, hiszen még az előző konyhán gyakorlatilag ennyibe kerültek a kiadások. Hát most kicsit több, 11-néhány ezer, hát nem olyan kicsit, de körülbelül megduplázottak a költségek, és hát amiatt, hogy új konyha van, azért 3 héttel korábban kell jelentkezni a szülőknek, hogy mikor hozzák a gyereket. Az előző időzőben rendszerben csak 1 héttel korábban kellett. Ennyi a különbség, hogyha még esetleg gondolkodik rajta valaki, akkor ezt tudni kell.
3: Oké, mert hogy még egyébként hogy működik ez, hogy meddig lehet egyébként jelentkezni a táborra? Hogy van ez a gyakorlatban?
6: Hát ez úgy van, hogy elkezdődik a tábor azzal a héttel, amikor vége van az iskolának. Hát ugye 10 hét a szünet ez.
3: Igen, az durva szó.
6: Minden évben úgy van, hogy 10 hét a szünet, és mondom, az előző rendszerben, az előző hét szerdáig, szerda délután 5 óráig lehetett jelentkezni, most már az aktuális hétre 3 héttel korábban kell szerda délután 5 óráig jelentkezni, mert a konyha így kérte, tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nyilván ez sokkal bonyolultabbá teszi a jelentkezést, és hát én gondolkodom is rajta, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert megértem azokat a szülőket, bár nem volt ebből bonyodalom, és szerencsére megértően fordultak efelé, tehát megértem azokat a szülőket, akiknek ez sok bonyodalmat okoz, hiszen 3 héttel korábban nem mindenki tudja még, hogy a gyerekét éppen abban a táborban akarja küldeni.
5: Igen, hát az nagyobb logisztika azért ilyenkor, abszolút.
3: Igen. Beszéljünk még arról egy picit, hogy hogyan tudjátok megoldani azt, hogy valóban csak az étkezést kell szükséges a szülőknek kifizetni saját büdzséből, akár önkormányzati vagy más jellegű forrásokból?
6: Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy minden évben a költségvetésre betervezem ennek a tábornak az egyéb kiadásait, amit természetesen a költségvetésen belül a képviselőtestület meg tud nézni. És hát ezt azt gondolom, hogy jóvá szokták hagyni, soha nem tapasztaltam még olyat, hogy bármelyik képviselő is azt mondta volna, hogy hát ennek a tábornak nincs semmi értelme, meg felezzük meg a költségeit, hiszen nem egy olyan mértékű költsége van ennek, ami azt gondolom, hogy eget renget egy város költségvetésével, meg nagyon sok mindent a kollégák megoldanak, tehát sokszor még saját dolgokat is hoznak be, és nagyon sok vendég nem is kér pénzt. Hát van, aki igen, nyilván olyan költségeik vannak, amik egy anyagiakat is mozgatnak, ők igen. Emellett még vannak gyógypedagógusok is, akik külsősek, hiszen vannak olyan gyerekek, akik olyan betegséggel rendelkeznek, ami gyógypedagógus ellátása kötelező. Ilyenkor ezt nem hagyhatjuk, hiszen ez törvényi előírás. Ők kapnak némi hát javadalmazást azért a munkájukért.
3: És ha már említetted itt a kollégákat, azért őket se hagyjuk már ki itt a sorból, hogy azért tényleg hozzáértő kollégák azok, akik foglalkoznak a gyerekekkel, viszik hozzák őket ezeken a foglalkozásokon, ugye?
6: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan kolléga van általában egy településen belül, akik ennyire sok oldalúak, mint a óvoda és iskolai szociális segítők a kollégáim, hiszen megtapasztalják az óvodai életet, az iskolai életet, ott óvodás és iskolás gyerekekkel találkoznak, az ő szüleikkel évközben, a pedagógusokkal, tehát én azt gondolom, hogy nagyon képbe vannak a településen, és ezt a teljes járás területén viszik, tehát nem csak a Szigetszentmiklósi városban, és hát ezt is tudják hasznosítani a tábor alatt. Mindenki egy vagy több diplomával rendelkezik, tehát szakirányú diplomákkal az irányban, hogyan kell egy táboroztatást végigvinni. Éppen ezért nagyon-nagyon szeretik ők is, és már fél évvel, legalább fél évvel a tábor előtt már összerakják azt, hogy mi legyen a téma. Tehát
3: tök
6: nagyon komolyan.
3: Tök jó, mert így nyilván a szülő biztonságban tudhatja a gyereket és szakértők ezek között. Egy záró kérdés, hogyan készül a szeptemberre a Sziget-Szent Miklós Család és Gyermekjóléti Központ, hiszen hát most már így nézzük Bettivel a naptárat, hát nem sokára azért
5: most
3: becsengednek.
5: Igen.
3: És hát gondolom, hogy azért a szeptember, az iskola kezdési időszak nálatok a központnál is egy központi kérdés.
6: Igen, mielőtt válaszolok erre a kérdésre, azt elfelejtettem mondani, hogy nagyon büszke vagyok a kollégákra, hogy ilyen munkát végezni a elmúlt 18 évben. A másik pedig a kérdésre válaszolva, természetesen az iskola kezdés az komolyabb feladatot helyez a kollégákra, hiszen újabb gyerekekkel kell megismerkedniük az iskolákban, óvodákban, az ő szüleikkel, is meg kell ismerkedni természetesen, és egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával, ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
3: Ez olyannyira, hogy most itt elővettem gyorsan a jegyzetfüzetemet, hogy majd adás után egyeztessünk, hogy akár majd egy kollégáddal, vagy te magad is bejöhetsz, hogy egy picit majd erről külön beszélgessünk, hogy mit is csinálnak a te kollégáid az iskolai rendszeren belül.
6: Hát igen, ez szerintem jól mondtad, hogy az egyik kollégámmal, mert hát olyan emberrel kellene erről beszélni,
3: igen,
6: maga is autentikus, tehát hogy tudja, hogy a saját tapasztalataiból mit csinálnak, és hogyan működnek ezek a folyamatok.
3: Oké, okay, igen, közben itt jegyzeteltem, hogy ez mindenképpen legyen meg. Na, szóval, hogy azért nem unatkoznak a kollégák amellett, hogy a tábort is viszik a hátukon, közben ugye készülnek már a szeptemberre is.
6: Igen, ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugyanáron nincs olyan, hogy na, akkor bezárunk nyáron, vagy bezárunk télen. Ez egy 365 napos munka. Nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 024-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
3: Hát nagyon szépen köszönjük a munkájukat, munkátokat, és akkor egyeztetünk egy következő interjú időpontot, ahol pedig így azt is meg tudjuk akkor nézni, hogy az iskolai intézményeken belül milyen feladatai vannak a kollégáknak. Köszönjük szépen Kerekes Lászlónak, a Sziget-Szent Miklós Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének, és akkor jó táborozást még így a maradék
5: szépen
3: időszakban. Köszönjük!
6: Köszönöm szépen én is!
7: Az interneten is hallgatlak titeket.
8: Sziasztok a kedvenc zenéimet.
7: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
9: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
11: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
10: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
11: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
10: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
11: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
10: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
11: A Hungarikon kiállításunk idén a cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
10: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
12: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
13: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
12: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
13: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
12: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
13: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
12: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
14: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
4: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Felújítják a szennyvízcsatorna fedlapokat Sziget-Szent Miklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szent Miklós város önkormányzata tette közzé. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szent Miklóson. Virágpalántaosztást szervezett Sziget-Szent Miklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebbé és zöldebbé tételéért. Jaksa Ladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája. A klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít. Összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
16: Így már 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának körülbelül 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
15: Halásztelek ismét a folklór hagyományait hozza közelebb. Idén 2. alkalommal csatlakozik Halásztelek a Summerfest Nemzetközi Folklór Fesztivál program sorozatához. A szervezők célja, hogy a folklór hagyományait újra közelebb hozzák a közönséghez, miközben a különböző nemzetek kultúráját is bemutatják. Az ingyenes programot augusztus 18-án kedden rendezik meg a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Papribel Zsófia, a Halásztelki Polgármesteri Hivatal programszervező munkatársa rádiónknak elmondta, délután 4 órától Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kulturális értékeiket. A bemutatók után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. Halásztelek, Sziget-Szent Miklós és Tököl mellett kapcsolódik be a Summerfest programjaiba, amely évről évre a térség egyik jelentős kulturális eseménye.
17: Ez egy nagyon

0: 18-án délután 14 órától várunk minden kedves érdeklődőt a Szent László térre, a Márai elé. Hozzánk Bolívia, Indonézia, Uruguay és Peru érkezik a külföldi országok közül.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai Kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az 52-es főúton összeütközött két személyautó, hát mondjuk ez sem itt van, de hogyha valaki arra tart, akkor jó, hogyha tudja. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél a 9-es kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni a lezárás ideje alatt annak, aki megteheti, ballószög felé tud, úgyhogy azért ez fontos info, ha arra felé tartotok. Aztán ezen kívül jelenleg mi azt látjuk itt a térségünk útjain, hogy az M0-ás autóút déli szakaszán mindkét irányban zavartalanul tudtok közlekedni, hát a második Rákóczi-Ferenc út csepeli szakaszán viszont nem, a temető előtti részén igen erős a forgalom, konkrétan torlódás van, illetve ha már Csepel, a Szellős utca utcában kint vannak a rendőrök és mérik az autósok sebességét, de nem csak ott, hanem Sziget-Szent Miklóson, a Révsoron is. A gyártelepi hívátjárónál zavartalanul tudtok jelenleg közlekedni, a Gyári úton sem látunk fennakadást, sőt a Gerinc úton sem, és szintén zavartalanul tudtok az 51-es úton is haladni, még Taksony és Dunaharaszti között is, ami azért ritkaság.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Egy perc múlva 3:40, szép délelőttet kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk utolsó felvonása mára. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: És egy kis laza témánk van. Velem egyre többször fordul elő, de csak azért, mert egyre kevesebb dolgot fogyasztunk otthon, hogy olyan ajándékot vagy szuvenírt kapunk, főként étel egyébként, vagy ital, amit amúgy a másik tudja, hogy nem fogyasztunk. És hát azért valljuk be, hogy szerintem családok között, vagy így barátok között szoktak lenni olyan, nem tudom, főleg italok, egy bor, egy pezsgő, vagy valamilyen bombon, ami tudod, így mindenki így körbe-körbe adogat.
3: Igen, igen, igen, igen, igen.
0: Ebben ugye az a ciki, hogyha előbb-utóbb hozzád kerül vissza, mert én már olyanba futottam bele, hogy ajándéktasakot annak adtam, akitől kaptam. De jaj, úgy vagyok vele, hogy az azért is. Nem
3: de
0: olyan...
3: De az más, mert szerintem az most mégis minek vegyen a másik plusz mit tudom mennyi pénzért, mert egyébként szerintem azok sem annyira olcsóak már
0: hát amúgy
3: ahhoz képest.
0: Nem. Én nagyon és meg tudok lepődni, hogy milyen drágák.
3: Gáz, vagy legalábbis azt én is kaptam már vissza, szerintem adtam is olyat, amit kaptunk így, akár igen, így családon belül, de
0: én
3: szerintem
0: azt
3: az belefér.
0: Olyankor megnézni, hogy tudod, a tasakoknak van, valamikor van így a fogantyúján egy ilyen üdvözlő papír, hogy azon nehogy rajta legyen, hogy nekem akarta adni, és akkor én igen, meg továbbadom, igen, mert igen, az igen. Kellemetlen. Na, mert hogy lehet, hogy hallgatja a barátnőm, jót mosolyog rajta, mert egyáltalán nem veszem rossz néven, de hogy mi most például kaptunk Olaszországból olyan ajándékot, tésztát, meg olyan nassolnivalót, amit egyébként tudja, hogy mi nem eszünk, mert hogy nem eszünk glutént, meg nem eszünk tejet. Bár...
3: Kevés olyan dolgot lehet igen, hozni, amiben ez így nincs benne, mert hogy igen. Tényleg ők között.
0: Hát alkoholt iszunk egyébként.
3: Tessék.
0: Szóval, hogy azt akár lehet. Jó, egyébként poén, mert poénos alakja van a tésztának.
3: Igen, én láttam az
0: elemet. Igen, szóval, hogy poénnak egyébként jó. Viszont én bevallom, és én bevallom a barátnőmnek is, hát vagyunk olyan viszonyban, hogy hát egyrészt egyébként igaz, hogy a kislányomnak amúgy simán megfőzhetjük azt a tésztát.
3: Meg megeszi a kekszet is, igen.
0: Persze. Igen, de hogy ugye alapvetően mi, meg nyilván értem a gesztust, jó, most jött egy messenger üzenetem, remélem
3: lehet,
0: nem
3: hogy
0: ő,
3: pont
0: írt.
3: Ő ír.
0: Nem tudom, még nem látom. Na, de hogy szóval, hogy én azért igyekszem, törekszem általában ugye olyan dolgot adni a másiknak, mert hogy vannak olyan, egyébként és most nem a barátnőm, is. Nehogy félreért, nem a barátnőmről van szó, sőt, egyébként részéről még azt is el tudom képzelni, hogy ez egy fricska, hogy na, neked, hogy nem ő írt, hogy ti semmit nem esztek, mert tőle már többször megkaptuk, hogy na jó, ti itt glutén meg tejmentesen étkeztek, átjöttök hozzánk, egyszerűen nem tudom, hogy mivel kínáljalak meg titeket, én meg akkor kóser leszek, és nem eszem semmit, hogy jól nekünk így visszaadja ezt, hogy akkor mi is gondolkozunk azon, hogy mi az, ami, hogyha jön, akkor elé tudjam rakni. Szóval ebből szoktunk ilyen poént csinálni. Egyébként nem várjuk el senkitől, valamikor mi magunk viszünk olyat, amit mi megehetünk. Egyrészt azért, hogy ne csábuljunk el, másrészt azért, hogy a másiknak ne okozzon gondot azt, hogy mi nem eszünk glutént vagy tejterméket, mert egyébként így a kettő együtt, hát tényleg sokszor
3: tényleg
0: feladja
3: nehéz,
0: a leckét.
3: Igen. Én nagyon benne vagyok ebben olyan szempontból, hogy ugye nekem igazából konkrétan a legjobb barátnőm gluténérzékeny, mióta ismerem, és hát úgy tejérzékeny, hogy laktózérzékeny, tehát tulajdonképpen ez hát, nyilván nem ugyanaz, viszont amikor mondjuk én gondolkozom, hogy milyen salátát csinál, majd egyébként pont jön hozzánk, aha, és ő hozza a húsos részét ugye az ételnek, mondtam, hogy hát akkor én csinálok valami salit. És akkor rögtön kattogott az agyam, hogy jó, de akkor az már rögtön laktózmentes tejfölből, de valahogy nála ez már annyira berögzült így az évek alatt, hogy ilyenkor ez így egyértelmű, de nagyon sokszor, amikor mondjuk valahova így családosan, így közösen megyünk, mert egyébként a sógornőm is, aha, akkor ő hozza magának már külön a laktózmentes dolgokat, de hogyha mi áthívjuk, akkor majdnem mindig tudom, hogy akkor legyen otthon legalább egy-egy ilyen dolog, de tény is való, hogy ez egyébként megszokás kérdése valahol, tehát az évek alatt azért ez így már berögzült nálunk, hogy akkor ő mit nem ehet, de nehéz, igen, hát ezt így meg kell szokni.
4: Egyrészt, másrészt nálunk ugye ez azért furcsa, mert nem a táj mondjuk igen, tehát arra tényleg érzékeny vagyok, de például a glutént azt ugye mi így bizonyos más okoknál fogva nem azért, mert gluténérzékenyek vagyunk, vagy cöliákiások, egyszerűen meghoztuk ezt a döntést. És így lehet, hogy ugye a másik lazában áll hozzá, jó, hát most azt csak megeszi most egyszer. Más,
3: igen.
4: Mert hogyha tényleg az lenne, hogy elém rakja, és konkrétan meghalok tőle, meg, vagy igen, rosszul igen, leszek, igen, azt nyilván nem akarja, de miután tudja, hogy nem leszek amúgy tőle rosszul, így nyilván lazában kezeli. Na de te kaptál már valaha olyan szuvenírt, ételt, italt ajándékba, amit így furcsáltál, hiszen tudja a másik, hogy te azt amúgy nem fogyasztod, tehát hogy ott felmerül benned, hogy jó, hát ez a kötelezően tudjuk le, hogy ne üres kézzel menjünk, de egyébként meg arra nem figyel, hogy olyat is vigyen, amit mondjuk fogyasztasz,
3: hát
4: vagy
3: igen,
4: szeret.
3: A mamámtól kaptam egyszer egy ilyen likört, ami, tehát alkoholt úgy szeretjük, de mondjuk én így akkor inkább a bort. Viszont aranyos volt, mert utána ez pár éve volt, és én valahogy ezeket a likőröket nem szeretem, pedig nagyon sokan imádják, az is, aki egyébként annyira nincs oda az alkoholért, mert hogy ugye ott annyira
4: hát
3: nem érzed az ízét,
4: magát,
3: hogy itatja magát olyan édes, de valahogy nem tudom, én a piña coladát sem szeretem, ami pedig a teljes dolgokat én azért úgy megeszem alapvetően, hogyha így ételben van, de valahogy ami ilyen tejszínes, meg teljes alkoholos ital, az valahogy nem csúszik, nem tudom, mert én azt nem szeretem. És kaptam egyszer egy ilyen likört a mamámtól, és akkor utána emlékszem is, hogy így egy darabig ott úgy állt a polcon, aztán én is tovább ajándékoztam valakinek. De én neki nyilván, mert vagyunk azért olyan viszonyban, úgy finoman valahogy szóltam, hogy legközelebb ilyen, nem tudom, karácsony vagy valami volt, mert nyilván nem szoktunk nagy ajándékot, de mondtam, hogy figyelj, mama, ha veszel, akkor amúgy ez meg ez a bor, ez nagyon finom, amit tudom, hogy melyik boltban, tehát semmi extra nem volt. És egyébként onnantól kezdve akkor bort vett, úgyhogy itt tök jó volt, így vicces volt. Egyébként erre ő akkor legalább, tehát erre így figyelt utána, ezt nem felejtette el.
4: De ez nagyon jó, amit mondasz, hogy tényleg, hogy vagytok olyan viszonyban, hogy elmert mondani, hogy köszönjük, értjük a gesztust, ha esetleg legközelebb, és nem úgy mondtad, hanem, hogy nagyon cukin fogalmaztad meg, hogy ez finom az a bor, hogy azt szeretjük.
3: Valahogy így mondtam talán, igen, de például nálad is emlékszem, hogy én mondtam, hogy ugye szeretem a pezsgőt, és lehet, hogy egyszer pont hoztam talán, és én mondtad, hogy annyira nem vagy pezsgős, de ezt én megjegyeztem, igen, és akkor azóta úgy tudja az ember.
4: Hát úgy, igen, ez is érdekes, hogy igen, hogy figyel az egyik a másikra.
3: Én azért próbálok egyébként nagyjából úgy, hogy ki mit úgy szeret, vagy próbálkozom, igen.
4: Próbálni én is, csak ismerjük a memóriámat, hogy mennyire nagyon jó, és nem mindig emlékszem, de azért igyekszem igen odafigyelni. Na például a pezsgő is olyan, hogy nálunk az is olyan, hogy kapunk, és tuti, hogy továbbadjuk, mert mi nem vagyunk pezsgősök, tehát hogy...
3: Hát ez ilyen megosztó, meg igen, azt nem iszza az ember minden nap.
4: Hát tehát ez nem olyan, mint egy bor, alkalom, hogy este mondjuk előveszel egy kicsit.
3: Igen, a pezsgő azért hamarabb is úgy a fejedbe száll, meg azért nekem is olyan nagyon buborékos, én szeretem, de az ritkább alkalom, amikor pezsgőt iszunk.
4: Nekem valahogy igen, a pezsgő is olyan, hogyha én valakitől pezsgőt kapok, akkor egyből beugrik, hogy tuti, hogy ő is kapta valakitől, és akkor ezt is így adogatjuk ide-oda, mint tényleg a, nem tudom, a bombonokat, vagy az egyebeket.
3: Hát igen, vannak a bombonokból is, ez a tipikus ilyen, hát most ilyen
4: frámon. Például ez a serris, nem? Tehát az igen, a, halljuk már be, hogy az annyira olyan, amit
3: nekem
4: úgy...
3: Nekem ezek a megyes bombonok, amit én kiborlok, de van, aki egyébként szereti. Én annyira nem tudom miért valahogy, az nekem, az tényleg az a desszert, amit biztos, hogy továbbadsz.
4: Igen, igen. Egyébként kezded el, hogy a múltkor eszembe jutott, hogy múlt héten beszélgettünk az ország tortájáról, és hogy ugye mondtam neked, hogy ugye nálunk már szinte hagyomány, hogy végig mindig minden éve megkóstoljuk, és hogy így most ugrott be, hogy te jó ég, hát ez az első olyan év, amikor ugye nem fogyasztunk se glutént, se tejet, tehát idén már nem tudjuk megkóstolni az
3: hát
4: ország.
3: Igen,
4: tortáját.
3: Cukormentes tortában is. Igen. Attól, hogy cukormentes, persze. De az alapanyagok azok mégiscsak liszt, meg tej, meg ilyenek vannak benne.
4: Igen, úgyhogy nekünk ez így akkor így ezennel így ki is marad, akkor ez a nem minden, lehet kapni egyébként tök jó mentes tortákat. Persze. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy cukor, hát nekem pont az a bajom egyébként például a fagyiknál is, de szerintem már mondtam, hogy tök jó, hogy nincs benne a gyümölcsösökben tej, meg glutén, viszont cserébe cukormentes is, és akkor van benne egy olyan édesítő, amit én nem bírok. Tehát, hogy végre valami igen, fagyi, amit nehéz, megehetnék, igen. De azt meg azért nem eszem, tehát nekem olyan dolgokat gyártsanak, amiben nincsen glutén, meg nincsen tej, de cukor legyen benne, igen. Nyugodtan. Tehát, hogy azzal úgy nincs bajom, meg egyébként, ha valakinek nincsen cukorral problémája, akkor ugye ezt már Czani Krisztián személyi edző is elmondta, hogy most az az egyszeret hát, tortácskában, lehet, ami persze. Van cukor, azt nyugodtan inkább azt tedd meg, mint mindenféle, tudod, hát mi is beszéltünk már az eritritről, hogy mik ki nem derülnek ezekről az édesítőszerekről, akkor már mindegy, az az egy kis kanál cukor, nem igen, az lesz
3: meg a
4: probléma. Igen,
3: a mértékletesség egyébként tényleg a kulcs. Én tegnap pont ettem gumicukrot, én, aki egyébként sose vesz a gyerekeknek, most sem én vettem, hanem kapták a szülinapjukra.
4: Na tessék, látod, és, most is kapott olyat a gyerek, amit te amúgy nem adsz neki.
3: Hát annyira nem, mert nagyszülők azért néha szoktak, meg akkor úgy kibulizzák. Nem, mert a gumicukor tényleg finom, tehát akkor én is úgy nem bírom ki, tudod, egy pár szemet úgy megeszel, de mindig az jut eszembe, hogy annál rosszabb ilyen, tehát igazából én csak a foguk miatt, mert tudom, hogy az szerintem az a legszörnyűbb ezek a kis, hát amit beleragad úgy a fogad tetejébe, és valahogy én azt azért nem is veszek nekik.
4: És képzeld el, azt szerintem nem is gondolnád, de hogy a legtöbb gumicukorban is van glutén, ami ugye liszt amúgy, sűrítőanyagnak használják, képzeld el, egy csomó olyan dologba, ez biztos, hogy a barátnőd tudja, hogy
3: hát ő tudja, mert ő mindent megnéz, igen, de hát ő még a fűszereket is azért megnézi, de nyilván egy kialakul egy idő után, tehát persze. Tudja, hogy mihez nyúljon, meg mit vegyen le a polcról, de igen, ez úgy be kell, hogy rögzüljön egyébként.
4: Igen, igen. Na, egyébként ez is egy érdekes kérdés, ebben már nem megyünk bele egy adás végén, hogy ugye amikor meghúzod a határokat, hogy a gyereknek mit, és akkor jön a húsvét, a karácsony, és hiába mondod el a családnak, hogy nem kérünk 12 csomag ilyen Mikulás csomagot, elég lesz egy, és ne csokit rakjanak bele, csak egyet, úgyis telerakják.
3: Igen, lehet, hogy ebben az évben mi is próbálunk majd valamit, hogy lehet egy nagyon pici édesség, mert nyilván azt a gyerek valahol várja, de amikor így még húsvét után is a Mikulás csokit öl ki, szerintem
4: mert tudod, ezek az ilyen, biztos, hogy nekünk még nagyon sok nyuszi csoki van, mert túl sokat vettem is maradt. Tudod, az ilyen csomagokban nagyon sokszor van ezek a no-né, mindenféle trutyi van benne, mert lehet ilyen, most nem azt mondom, meg lehet azt is enni, csak azokat, hogy nem szívesen adom oda a gyereknek, és csak ide-oda pakolászok otthon, mert szívem meg nincs kidobni, na szóval igen, vannak ezek az ajándékok, amik ez a hát köszi, de minek.
3: Igen, igen, tehát amit tovább adsz, és itt tök jó, de hát igen.
4: Igen, igen. Na, 0-20-95-95-107 itt tudtok hozzászólni akár ehhez a témához, és holnap fogjuk majd elolvasni és reagálni rá, mert átadjuk a terepet Petró Karesznek. Szép napot kívánunk mindenkinek, holnap jövünk.
3: Holnap jövünk, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Változékonyabbra fordul az idő. Több módszerrel is dolgoznak a Dunavíz szint emelésén. Emlékpadot kapott Fenyő Miklós az Amárdi Balaton parton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4-en pedig megsebesültek egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen lévő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület kiégett. A sérültek között egy 14 éves gyerek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűzoltása során életét vesztette egy katona a Spanyolország.

0: Belgia Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik három utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragozától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert telepítettek ki. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatásért Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek, például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt, Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő négy napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is.
1: Időjárás.
0: Változékonyra fordul az idő, napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Közlekedési infókkal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint jelenleg folyamatosan lehet haladni a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán is. Nem látok torlódást az M0-ás déli szektorában, és folyamatos a haladás a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán. A második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán viszont a Lámpás utca és a Szabadság utca között sűrű a forgalom, Csepelen pedig jól járható a Kossuth-Lajos utca és a Tellerede út is. Szigetszentmiklóson zavartalan a közlekedés a térkép szerint a Kántor úton, a Gerinc úton és a gyártelepi hévátjárónál. Folyamatos a haladás a Gyári úton, a Csépi úton és a Petőfi Sándor utcában, és rendőri jelenlétre készülhettek a Révsoron a Tebessor közelébe. Jól lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, valamint a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton. Emellett az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is folyamatos a haladás ezekben a percekben. A 6-os úton az M0-ás közelében folyamatosan lehet közlekedni. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és nagyon türelmesen közlekedjetek a térségi utakon.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép hétfőt, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Augusztus 17-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, én pedig Petró Karesz vagyok. Szigetszentmiklóson pedig már javában zajlik a Summerfest kulturális fesztivál. Ma este 8 órától a Szent Erzsébet téren színpadra lép majd a Parnograszt, a vendég pedig Dániel Figergő lesz majd. További információt a Summerfest kötőjel ssm.com oldalon olvashattok. Válogassatok a programok közül. Hamarosan a mai évfordulókkal megyünk tovább, emellett pedig a mai műsorban szó lesz arról, hogy ez a nagy szárazság sem állítja meg a parlaghüvet a növekedésben. Hozom majd a legfrissebb filmes híreket, hiszen állítólag érkezik majd a Zootropolis harmadik része is. További kellemes rádiózást mindenkinek!
4: This is

helyben vagyunk, augusztus 17-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mai névnaposok pedig a Jácintok, Isten éltesse őket. 83. szülinapját ünnepli ma a zseniális amerikai színész legenda Robert De Niro, Isten éltesse őt. 167 évvel ezelőtt ezen a napon először használtak légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. 123 évvel ezelőtt Joseph Pulitzer magyar születésű amerikai újságíró megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat. 1 000 000 dollárt adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett Pulitzer díjat. A díj első átadására pedig 1917. június 4-én került sor. 94 évvel ezelőtt átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat. Kandóféle villanymozdony közlekedett a Budapest-Hegyeshalom útvonalon. Ezzel azonban még nincs vége, hamarosan folytatjuk a további évfordulókkal.

Itt a Lakihegy Rádióban augusztus 17-én továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. Lássuk, mi van még itt. 49 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg a Szebb Napokat is látott planetárium, és hát őszintén szólva én nagyon remélem, hogy lesz jövője is a jelenleg zárva lévő planetáriumnak. 66. szülinapját ünnepli ma a nagyszerű amerikai színész Sean Penn, ma szülinapos a Golden Globe díjas színész, énekes Austin Butler, és 90. szülinapját ünnepli ma Margaret Hatfield Hamilton programozó nő, tudós, a Holdra szállás szoftverének készítője. Minden idők legméretesebb számítógépén egy 2000 négyzetméteren elterülő 250 tonnás gépen fejlesztett. Ott dolgozták ki a programozás alapelveit, megírták a világ első hordozható számítógépének kódját. Korabeli dokumentumokban még a szoftver szó nem szerepelt. 1963-ban kezdett dolgozni az Apollo programban. 2016-ban Barack Obama az USA legnagyobb civil kitüntetésével, az elnöki szabadságéremmel jutalmazta. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, hamarosan pedig friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban.

0: A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Gyalogos kerékpáros aluljárót építenek a Dunaharaszti piacnál. A kivitelezés a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés részeként fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházást Pertisné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője is támogatja. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az üzemeltetési költségeket, a környező terület rendezését és a közvilágítás kérdését már évekkel ezelőtt egyeztették. Az előrejelzések szerint a személyszállítás leghamarabb a minőségbiztosítási folyamatot követően veszi kezdetét a vasútvonalon. Dunaharasztin a vonatok az aluljáró befejezése után tudnak majd biztonságosan áthaladni. Több fekete nyárfát is ki kell vágni Dunaharasztin. A napokban végzett vizsgálat alapján a Máva alsó és a Pállászló utca kereszteződésében található növényektől rossz egészségügyi állapotukra való tekintettel meg kell szabadulni. A városvezetés Facebook oldalán közzétett tájékoztatója szerint a faj idősebb példányainál gyakori a korhadás és az odvasodás, ezért fontos rendszeresen ellenőrizni a gyökérzetüket, törzsüket és lombkoronájukat. A három érintett faj gyökér és kéreg sérülések, illetve szerkezeti károsodás miatt vált veszélyessé. A szakemberek előreláthatóan az őszi ültetési időszakban pótolják majd a kivágott egyedeket, amelyek helyére alacsony igényű keleti ostorfákat telepítenek. A település élővilágának karbantartásáról az önkormányzat a továbbiakban is folyamatosan igyekszik tájékoztatni a lakosságot hivatalos felületein. Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárda miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
9: klasszikus, hogy mondjam, brusztolós benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve hát támadásban is ugyanemiatt, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik azt, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is.
8: Elkezdte a felkészülést a következő szezonra a Sziget-Szent Miklós női kosárlabda csapata. Az előző idényben utolsó helyen végző, de az NB1-ben így is bent maradó BKG még légiósai nélkül indította a munkát. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, először felmérték a játékosok fizikai állapotát, és ennek megfelelően folytatják az edzéseket. Hozzátette, a cél az, hogy mindenki hasonló szintre kerüljön, és hogy védekezésben és támadásban is előrébb tudjanak lépni a legutóbbi szezonhoz képest.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, és Dunavarsányváros hivatalos Facebook oldalán olvasható a következő információ. A város önkormányzata megkezdi a korábban kivágott közterületi fák pótlásának előkészítését. Az érintett ingatlan tulajdonosok véleménye fontos az önkormányzat számára, ezért arra kérik őket, hogy egy rövid online kérdőív kitöltésével segítsék kiválasztani az ingatlanuk előtti közterületre leginkább megfelelő fafajtát. A telepítési helyek adottságai eltérőek. Egyes utcákban a felső vezetékek miatt kisebb termetű fafajták, máshol nagyobb növekedésű fafajták ültethetők. A kérdőívben ezért két kategóriában összesen 6 szakmai szempontok alapján kiválasztott fafajta közül lehet választani. A választható fafajták részletes ismertetője, valamint az online kérdőív a város honlapján érhető el. Az újonnan ültetett fák hosszú távú fejlődéséhez nem csak a szakszerű telepítés, hanem a rendszeres utógondozás is elengedhetetlen. Kérik az érintett lakókat, hogy az ültetést követő időszakban segítsék a fák megeredését a tájékoztatóban ismertetett gondozási feladatok, különösen a rendszeres öntözés elvégzésével, ami ebben a száraz időszakban még fontosabb.

Ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ismét Dunavarsányba érkezik az ország legnagyobb mobil diagnosztikai központja. A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel idén szeptemberben ismét lehetőség nyílik arra, hogy a dunavarsányiak egy helyen, egy időben, térítésmentesen, átfogó egészségügyi szűrővizsgálatokon vegyenek részt. Szeptember 5-én és 6-án, azaz szombaton és vasárnap 8 és 16 óra között van erre lehetőség, mégpedig a Habitat utcai rendezvényterületen, a Tündérország bölcsödével szemben. A speciális szűrőkamionban naponta 112 fő vizsgálatára van lehetőség. A program számos vizsgálatot kínál, többek között szív- és érrendszeri, labor, légzésfunkciós, szemészeti és hallásvizsgálatot, valamint teljes testanalízist és életmód tanácsadást. A részvétel ingyenes, de a férőhelyek száma korlátozott. A programon dunavarsányi lakcímmel rendelkező felnőttek vehetnek részt. Előzetes regisztráció nincs, sorszámot a helyszínen érkezési sorrendben lehet kérni. A sorszámok kiadása mindkét napon reggel 8 órakor kezdődik. Tavaly nagyon sokan éltek a lehetőséggel, várják idén is mindazokat, akik szeretnének tenni egészségük megőrzéséért. A szűrővizsgálat életet menthet. További információt Dunavarsányváros hivatalos Facebook oldalán olvashattok.

0: 11 órakor hírösszefoglaló következik majd itt a Lakihegy Rádióban, hamarosan pedig a legfrissebb térségi programajánlatok közül fogunk válogatni.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Változékonyabbra fordult az idő. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Őrizetbe vették a Lehel téren erőszakoskodó férfit. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légi mentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügy miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK közölte, mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene, a további zaklatás gyanúja miatt pedig ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Csak nem 120 vendéglátóhelyet ellenőrzött a Sziget Fesztiválon a Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest megyei kormányhivatallal. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Néhány esetben azonban nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárást indítottak. Véget ért a párizsi vízes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen. A mindössze 16 éves Pápai Olivér pedig 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A nyílt vízi úszó válogatott 1 arany mellett 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett.
7: Időjárás.
8: Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett

0: több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Friss közlekedési információk itt az FM 107 egészen. Továbbra is folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban. Ugyanakkor sűrű forgalomra számíthatok jelenleg a Csepeli úton az M0-ás közelében. A Kántor úton és a Gerinc úton nincs fennakadás, folyamatosan lehet haladni a Gyártelepi Hévát járónál, valamint a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi utcában is. A Gyári úton az Osvári Miklós utca közelében rendőri jelenlétre számíthatok. A térkép szerint baleset történt Tökölön a Városi úszoda előtti szakaszon, vezessetek óvatosan, torlódást jelenleg nem mutat a térkép. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton, valamint a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton is. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus végéig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok egymásra és vezessetek óvatosan!
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
3: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő, itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és ebben az órában a legfrissebb térségi programajánlatok közül fogunk válogatni. Tudjátok, Szigetszent Miklóson már zajlik a Summerfest kulturális fesztivál, ma este 8 órakor pedig a Szent Erzsébet téren színpadra lép a Parnograszt, a vendég pedig Dániel Fi Gergő lesz. Előre is jó szórakozást kívánok mindenkinek. Töltsétek velem ezt az órát is!

programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Augusztus 20-án Szigetszentmiklóson a Szent Erzsébet térre várnak szeretettel mindenkit, államalapító Szent István király napja alkalmából. Este 7 órakor kezdődik az ünnepi műsor és a kenyérszentelés. Ekkor köszöntőt mond Nagy János, Szigetszentmiklós polgármestere, ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsaki Sólyom Pál, református lelkész áldja majd meg. Utána pedig megnézhetitek a Szabad Madár című zenés tisztelgést Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészeinek előadásában. 20 órakor pedig kezdődik a nemzetközi gála műsor. Színpadra lépnek majd Csille, Grúzia, Görögország és Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes. További információt az ünnepi műsorral kapcsolatban a summerfest_ssm.com oldalon találhattok.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Programajánlattal folytatjuk. Szeptember 16-án Kiskullacházán szeretettel várnak mindenkit a Húzza csak kivilágos virradatig című estre. Az esemény a Petőfi Művelődési Központban zajlik majd este 7 órától. Operett és kabaré est lesz ez két részben. Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Szirmai Albert legszebb dalai, kuplé és kabaré jelenetek, a Szenesembertől a Marica grófnőig, prózák, novellák, vallomások, zene, ének, tánc, humor. A kabaré jelenetek mellett gyönyörű operett melódiákkal teszik felejthetetlenné az estét. Felcsendülnek híres lágerek a Marica grófnő, a Csárdás királynő és a Mágnás Miska című operettekből is. Fellépnek Nyertes Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Cető Fritz Éva, Egyházi Géza, Cető Roland és Várfi Sándor. Az operett est tehát Kiskullacházán a Petőfi Művelődési Központban zajlik majd szeptember 16-án szerdán este 7 órától. További információt a kisdunamente.hu

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Gyalogos kerékpáros aluljárót építenek a Dunaharaszti piacnál. A kivitelezés a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés részeként fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházást Pertisné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője is támogatja. A település első ember emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az üzemeltetési költségeket, a környező terület rendezését és a közvilágítás kérdését már évekkel ezelőtt egyeztették. Az előrejelzések szerint a személyszállítás leghamarabb a minőségbiztosítási folyamatot követően veszi kezdetét a vasútvonalon. Dunaharasztin a vonatok az aluljáró befejezése után tudnak majd biztonságosan áthaladni. A Vörös Sándor óvoda igazgatónőjével tárgyalt Dunavarsány polgármestere. Kazacai Szilvia és Keresztesi Balázs a jelenleg is zajló fejlesztésekről és előkészületekről beszélgetett. A nyár folyamán sor került a kazán cseréjére, valamint a betonkerítés javítására és festésére. Elkezdődött továbbá az udvaron található játékhajó szétbontása, amelynek helyére egy villamost és egy mászókát telepítenek. Az elkövetkező időszakban megvalósul ezen kívül az egyes számú épület mosdóinak korszerűsítése és a tető javítása is. A munkálatokat igyekeznek a szeptembertől induló nevelési év kezdetéig befejezni a szakemberek. A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük 3-as és 4-es poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgárlány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az áradtagsája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
5: Mindenképpen elvárjuk tőle, hogy ezért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem el is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak felé elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alsó porttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
4: Harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-es Sziget-Szent Miklósiak a szintén első osztályt erősítő Pler otthonában játszottak, és már a félidőben 16-18-ra vezettek. Ez a két gólos előny végül megmaradt, így a végeredmény 29-31 lett. Kilvinger Bálint, a térségi együttes vezetőedzője elmondta, bár nem az eredmény a legfontosabb, a felkészülési időszakban természetesen csapata küzdőszellemét dicséri, hogy eddig 3-ból 3-szor győzni tudtak. Hozzátette, még mindig a különböző játékelemekben való előrelépés a cél, és sokat tanult ezen a találkozón is arról, hogy kit milyen szerepben lehet és érdemes használni a keretből.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

programajánlattal folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Halásztelken is vár titeket a Summer Fest, mégpedig augusztus 18-án, kedden délután 4 órától a Márai Sándor Közművelődési Intézménynél. Ekkor Halásztelken már második alkalommal élvezhetitek a táncpanorámát. 16 órakor színpadon Indonézia táncosai, 16.30-tól Uruguay, 17 órától Bolívia, 17.30-tól Peru, 18 órától pedig Magyarország táncosai lépnek majd színpadra. Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli majd. 18.30-tól pedig kezdődik a táncház. További információt a Halásztelki Summerfestről az esemény közösségi oldalán találhattok. Keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Facebook oldalát. Halásztelken tehát a Summerfest augusztus 18-án, kedden délután 4 órától vár majd titeket a Márai Kultnál. Jó szórakozást mindenkinek, aki ott lesz!

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy ez a Taksony online Facebook oldalon olvasható, szeretettel várják a főzni szerető baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat jelentkezését a Taksonyi Lecsó főző versenyre, amely augusztus 29-én szombaton zajlik majd a Taksonyi műfüves pályán. Ha szeretitek a jó hangulatot, a finom ételeket és a közös élményeket, akkor ott a helyetek. Készítsétek el a település legízletesebb lecsóját, miközben egy vidám közösségi nap részesei lehettek. A főzőverseny mellett természetesen kiegészítő programokkal is készülnek a szervezők. Jelentkezni és további információt kérni Galambos Ferencnél lehet, akinek elérhetősége megtalálható a Taksony online Facebook oldalon. Ez lesz tehát augusztus 29-én szombaton a Taksonyi Lecsó főzőverseny.

0: Délben hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig a parlagfűről lesz majd szó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet.

0: elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499-es számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőrje ellen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Közben tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak a buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben, ez okozta a tragikus balesetet. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet Jótékonysági Piknik Mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja látogatókat, akik a Futni Mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat.
4: Időjárás.
5: Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de éjszakon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró.

0: friss közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint továbbra is folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és sűrű forgalomra kell számítanotok a Csepeli úton az M0-ás közelében. Szigetszentmiklóson augusztus 15-e és 21-e között rendezik meg a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, valamint a Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivált. A programokhoz kapcsolódóan lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A program helyszíneként fognak üzemelni, ezért ideiglenesen lezárásra kerültek augusztus 22-én szombaton este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók. A várható nyitásra augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órakor kerül sor. Az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozásra kell számítani. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet tér útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül augusztus 20-án csütörtökön 17 és 23 óra között. A szervezők a gépjárművel közlekedőktől türelmet és megértést kérnek. További jó utat kívánunk mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Helyben vagyunk. Augusztus 17-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petróka Reszi, és az a helyzet, hogy még ez a nagy szárazság sem állítja meg a parlagfüvet a növekedésben. Itt az ideje beszélnünk a következményekről és arról, hogy kinek milyen kötelessége van ezzel kapcsolatban. Töltsétek velem ezt az órát is.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Augusztus első felében a parlagfű pollen koncentrációja az ország nagy részén még alacsony, közepes szintű volt, de a következő napokban gyors erősödés várható. A rendkívül száraz nyári időjárás sem tudta megtörni a parlagfű növekedését, a szántóföldek szélein és a műveletlen területeken invazív a gyom fejlődése. A virágzás jelenleg 30-40%-osra tehető, a folyamat tetőzése azonban elkerülhetetlen. A jogszabályi kötelezettségek teljesítése és a lakossági egészségvédelem érdekében a fertőzött területek kaszálása és mentesítése azonnali intézkedést igényel. Az ürömlevelű parlagfű Észak-Amerikából származó agresszíven terjedő inváziós gyomnövény, amely a hazai agrárium és a humán egészségügy egyik állandó, évről évre visszatérő problémája. Mélyre nyúló gyökérzete és hatékony vízhasznosítása révén a tartós hőségben és aszályos időszakokban is képes gyors vegetatív növekedésre, miközben a kultúrnövények már elmaradnak a fejlődésben. Egyetlen kifejlett tövön akár több tízezer magot képes érlelni, amelyek a talajban 30-40 évig is életképesek maradnak. Pollenje rendkívül apró, így a szél több száz kilométerre is elszállítja. Már nagyon alacsony koncentráció is kiválthat szénanáthás, kötőhártyagyulladásos vagy asztmás tüneteket az arra érzékenyeknél. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

Témánk továbbra is itt a Delelőben, hogy ez a nagy szárazság sem állítja meg a parlagfüvet a fejlődésben. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a légúti tünetek, mint például a tüsszögés, ordugulás vagy szemviszketés mellett a parlagfűallergia táplálkozási panaszokat is okozhat, úgynevezett keresztallergia formájában. A parlagfűvel leggyakrabban keresztreakcióba lévő zöldségek és gyümölcsök, a sárga dinnye és görög dinnye, az uborka és cukkini, de egyeseknél a banán, paradicsom, sőt egyes fészkes virágzatú gyógynövények, például a kamilla is gondot okozhatnak. A parlagfű elleni védekezés nem csak társadalmi és egészségügyi érdek, hanem szigorú törvényi kötelezettség is minden földhasználó és ingatlan tulajdonos számára. Amennyiben a tulajdonos vagy bérlő nem tesz eleget a kötelezettségének, a hatóság elrendeli a közérdekű védekezést, vagyis a terület kényszerkaszálását a mulasztó költségére, amely előzetes értesítés nélkül is végrehajtható. Ebben az esetben a mulasztó földhasználókkal szemben növényvédelmi bírságot szabnak ki. A bírság mértéke a fertőzött terület nagyságától és a parlagfűborítottság sűrűségétől függően 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet, és ismételten is kiszabható.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A Vörös Sándor óvoda igazgatónőjével tárgyalt Dunavarsány polgármestere. Kazacai Szilvia és Keresztesi Balázs a jelenleg is zajló fejlesztésekről és előkészületekről beszélgetett. A nyár folyamán sor került a kazán cseréjére, valamint a betonkerítés javítására és festésére. Elkezdődött továbbá az udvaron található játékhajó szétbontása, amelynek helyére egy villamost és egy mászókát telepítenek. Az elkövetkező időszakban megvalósul ezen kívül az egyes számú épület mosdóinak korszerűsítése és a tető javítása is. A munkálatokat igyekeznek a szeptembertől induló nevelési év kezdetéig befejezni a szakemberek. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szent Miklóson. Virágpalántaosztást szervezett Sziget-Szent Miklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebb és zöldebb ételéért. Jaksaladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája. A klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít. Összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
7: Így már 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának körülbelül 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét, közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
6: Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a Taksony Nagyközség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a Taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölés jelölőlapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármesteri hivatalban vagy a művelődési jászkönyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről. Harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-es Szigetszentmiklósiak a szintén első osztályt erősítő Pler otthonában játszottak, és már a félidőben 16-18-ra vezettek. Ez a két gólos előny végül megmaradt, így a végeredmény 29-31 lett. Kilvinger Bálint, a térség együttes vezető edzője elmondta, bár nem az eredmény a legfontosabb, a felkészülési időszakban természetesen csapata küzdőszellemét dicséri, hogy eddig 3-ból 3-szor győzni tudtak. Hozzátette, még mindig a különböző játékelemekben való előrelépés a cél, és sokat tanult ezen a találkozón is arról, hogy kit milyen szerepben lehet és érdemes használni a keretből.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Szigetszentmiklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.com oldalra. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai Kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a sportcsarnokban szeptember 27-én vasárnap este 8 órakor kezdődik majd a Bagosi Brothers Company koncertje. A kezdetekkor a tagok több éve együtt zenéltek. Bagosi Norbert visszaemlékezése szerint 6-7 zenekarban is megfordult, melyek mindegyikében ott volt öccse, Bagosi László, valamint Partis Szilárd is. Miután megírták a sikeres Add vissza a játékom című dalt, felmerült, hogy egy saját zenekart alapítanak, így 2013 májusában Gyergyó Szent Miklóson megalakult a Bagosi Brothers Company. A zenekar nevét a testvérpár, vagyis Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Bartis Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Mára pedig már Temérdek sláger van a repertoárjukban. Dunaharasztin tehát szeptember 27-én vasárnap este 8 órakor kezdődik majd a Bagosi Brothers Company koncertje a Dunaharaszti sportcsarnokban. Mindenkit szeretettel vár a szervező Dunaharaszti Város Önkormányzata. További információért pedig keressétek az esemény közösségi oldalát.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban legközelebb augusztus 24-től lehet részt venni tüdőszűrésen. A tüdőszűrés pedig a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat, amely 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. A 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint. Ebben az esetben postázzák az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése nem lehetséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat ingyenes. Fontos tudni, hogy panasz nélkül is lehetünk betegek, a vizsgálat pedig alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. A vizsgálatra mindenképp vigyétek magatokkal a személyi igazolványt, a TB kártyát, illetve hogyha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolást is. Ne feledjétek tehát Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban augusztus 24-től lesz lehetőség részt venni tüdőszűrésen. További információt a sárgaház.com oldalon.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
5: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
5: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
5: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
5: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon.

0: mögé utasította a kategóriatársakat.
1: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5.980.000 forinttól. További részleteket látogasson el márka kereskedésünkbe.
2: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
3: Volkswagen. Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Országos véradónapot tartanak a hétvégén. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúl-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Ukrán rakétatámadásban meghalt 6 civil, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Ősről és DJ Palotairól is. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamu felhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így délután 2-ig mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti.
4: Időjárás.
5: Változékonyra fordul az idő, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
6: Friss közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint továbbra is folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Nincs fennakadás a Csepeli úton, a Kántor úton és a Gerinc úton sem. Folyamatosan lehet haladni a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is. Utóbbinál egyébként az M0-ás közelében rendőri jelenlétre is számíthattok. A fővárosban pedig a Csepeli temető közelében sűrű forgalomra kell készülni. Folyamatos a haladás a Gyártelepi hévátjárónál, valamint a Gyári úton és a Csépi úton is. Tökölön a Csépi úton rendőri ellenőrzésre készülhettek, mégpedig a Ledina dűlő közelében. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is. Jól járható a Soroksári út, a Haraszti út és a Grassalkovics út, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza is. Baleset történt a Taksonyt Bugyi felsővánnyal összekötő 5202-es úton, mégpedig a Bányató közelében. Itt vezessetek óvatosan és vigyázzatok egymásra.

0: turista. Csepelen a térkép szerint folyamatos a haladás a Tellerede úton és a Kossuth-Lajos utcában is. További jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ebben az órában friss filmes hírekkel foglalkozunk majd. Sziasztok, a Lakihegy Rádió mikrofonjánál augusztus 17-én Petróka lesz, és állítólag hamarosan érkezik majd a Zootropolis 3. És ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen filmeket nézhettek meg a napokban a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban, figyeljetek, mert erről is szól.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Érkezik a Zootropolis 3. Judy Hopps és Nick Wilde újabb ügybe keverednek, erősítették meg egy filmes expón. Ezúttal minden bizonnyal tollas lesz a hátuk, vagy épp a gyanúsítottnak, legalábbis erre utal egy új logó. Jennifer Goodwin és Jason Bateman visszatérnek egy sor állatfigura oldalán, ráadásul Gary, a kígyó is újra segít nekik. 2016-ban a Zootropolis állati nagy balhé állati nagyot robbant a Disney jóvoltából, a folytatást senki sem kérdőjelezte meg, mégis viszonylag sokáig vártak vele. Novemberben azonban visszatértek a város legfőbb rendőrei, hogy elvegyüljenek az alvilágban, és immár hivatásos párosként elkapják Garyt, aki elsőre könnyen kicsusszant a mancsaik közül. A film elképesztő 1,8 milliárd dollárt hozott világszerte, így a harmadik rész is borítékolható volt. És ahogy már említettem, a stúdió kilátásba is helyezte a harmadik részt, ugyanakkor a Zootropolis 3 egyelőre fejlesztés alatt áll, úgyhogy pontos premier dátum sincs még egyelőre.

filmajánlóval folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Sziget-Szent Miklósi Nádasdi moziban szerdáig minden nap 16 órától továbbra is megnézhetitek a Mancsőrjárat a Dino film című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 19 órakor pedig kezdődik szerdáig minden nap a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték, amely 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A főszerepben Callum Turner és Monica Barbaro. A frissen dobott Owen és a reménytelenül romantikus Ellie talán a két utolsó szingli a városban, akik többet keresnek egy gyors randinál. Mindketten érzik a szikrát, amikor találkoznak, de ballépések és mellékküldetések sora bonyolítja az éjszakájukat és választja el őket egymástól. Ahogy hol közeledve, hol távolodva egymást hajszolják keresztül kasul a városon, talán ráébrednek, hogy az, amit a legjobban akarnak, közelebb van, mint hiszik. További információt ezekről a filmekről a nadasdifilmszínház.hu oldalon olvashattok. Válogassatok tehát kedvetekre, jó szórakozást kívánok mindenkinek! Itt a delelőben hamarosan térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig újabb filmes hírekkel.

0: lámpa.
1: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
2: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
1: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
2: Kedden este 8-kor. A hírek után.
1: FM 107.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
2: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
7: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
2: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Több fekete nyárfát is ki kell vágni Dunaharasztin. A napokban végzett vizsgálat alapján a Máva Alsó és a Pállászló utca kereszteződésében található növényektől rossz egészségügyi állapotukra való tekintettel meg kell szabadulni. A városvezetés Facebook oldalán közzétett tájékoztatója szerint a faj idősebb példányainál gyakori a korhadás és az odvasodás, ezért fontos rendszeresen ellenőrizni a gyökérzetüket, törzsüket és lombkoronájukat. A három érintett faj gyökér és kéreg sérülések, illetve szerkezeti károsodás miatt vált veszélyessé. A szakemberek előrelátható az őszi ültetési időszakban pótolják majd a kivágott egyedeket, amelyek helyére alacsony igényű keleti ostorfákat telepítenek. A település élővilágának karbantartásáról az önkormányzat a továbbiakban is folyamatosan igyekszik tájékoztatni a lakosságot hivatalos felületeim. Folytatódnak a közterületi munkák Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Augusztusban is azon dolgozik, hogy a település rendezett és biztonságos legyen. A nyári hőség idején kiemelt figyelmet kapnak a zöld területek, emiatt folyamatosan szükség van az ágyások és parkok fenntartására. Szakemberek ezen kívül fontos intézményi feladatokat látnak el, illetve rendszeresen végzik a buszmegállók karbantartását. A napokban emelet gajazásra kerül sor a Dunapart és az olimpiai edzőtábor környékén. Az önkormányzat a továbbiakban is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Kialakult a 22. Öröm a zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élődöntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivál Fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szentmiklóson, a közösségi ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
0: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4 Streetnek az október 10-i Sziget-Szentmiklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár, egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rock vonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az Arra érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
9: Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szentmiklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szentmiklós város önkormányzata tette közzé.
1: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklór Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 3:45-kor kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
6: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Emlékszik még valaki a Szabadítsátok ki Willit című családi filmre? Nem csoda, ha nem, mert 1993-ban mutatták be, vagyis nem mostanában volt a népszerűsége csúcsán, írja az IGN Hungary. Simon Winker alkotása egy elárvult fiúról szól, aki összebarátkozik egy fogságban élő karcárnyú delfinnel. Van a filmnek egy ikonikus jelenete, amikor Willy átugrik egy gát, illetve a főszereplő srác felett, ez valószínűleg sokat emlékezetében megmaradt. Később készült hozzá 3 folytatás is, az utolsó 2010-ben, bár ezek már nem voltak olyan népszerűek. A Warner Brothers viszont most valamiért úgy döntött, hogy ideje feltámasztani a közepesen népszerű franchise-t, a Variety szerint készül a reboot. Erről egyelőre nem sok minden derült ki, azon kívül, hogy a forgatókönyvet Mary Margaret Kunze és J.D. Haley Bartlett írják. Ők mindketten dolgoztak a 2024-es csábító leckéken, azon a filmen, amiben Jenna Ortega és Martin Freeman között erősen problémás kapcsolat alakul ki. Emellett még annyit tudni, hogy a Szabadítsátok ki Willit új változatát producerként fogja felügyelni Anthony és Joe Russo, meg annyi népszerű Marvel film rendező párosa. A premier dátumról egyelőre még nincsenek hivatalos információk.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Elfelejtett sziget, felejthetetlen filmélmény. A kritikusok nem fukarkodnak a dicséretekkel a DreamWorks Animation új produkciójával kapcsolatban. Az elővetítéseket megjárt ítészek felhívják a figyelmet arra, hogy ez az első olyan nagy hollywoodi produkció, amely a Fülöp-szigetek varázslatos világába és gazdag mitológiájába kalauzolja el a nézőket. A Joel Crawford és Jenuel Mercado által rendezett alkotás egyszerre idézi meg a filipino folklór exotikus hagyományait, fantasztikus lényeit és dolgozza fel a barátság egyetemes szívhez szóló témáját. A cselekmény középpontjában két elválaszthatatlan barátnő, a vagány Joe és a nála kissé megfontoltabb Raissa kapcsolata áll. Képtelen kalandokba keverednek, miután elhagyják az iskolapadot, de barátságuk rendíthetetlen marad. A film tele van autentikus filipino kulturális utalásokkal, ám nem csak a filipino közönség számára kínál tartalmas szórakozást, hanem a világ minden táján meg akarja szólítani a közönséget. Az Elfelejtett sziget hazai bemutatójára idén október 15-én kerül majd sor.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban, hamarosan pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. A következő fél órában pedig szó lesz majd egy fontos közlekedési információról, amely a Dunaharasztin közlekedőket érinti.
1: A Lakihegy Rádióban csak a

0: 1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Engedj a csábításnak!
5: A Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett

0: az Anyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szentmiklós-város önkormányzata tette közzé. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szentmiklóson. Virágpalántaosztást szervezett Sziget-Szentmiklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebbé és zöldebbé tételéért. Jaksa Ladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája, a klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít, összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
1: Immár 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
0: Kialakult a 22. Öröm a Zene Rock Sziget Rock Zenei Tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szentmiklóson, a Közösségi Ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
2: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4S Streetnek az október 10-i Sziget-Szentmiklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár, egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rock vonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az arra érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
0: Szakértő zsűri értékeli a Rock Sziget döntőseit. Szegedi Zsuzsa hozzátette, hogy a zsűriben minden évben vannak visszatérő szakemberek, ugyanakkor néhány éve új tagok is csatlakoztak a munkához. Az idei zsűri tagja Győri Balázs hangmérnök és Foley Artist, Rutka Robert zeneszerző és gitáros, valamint Kis Sándor, a Motto Magam Ura tagja. A szakemberek között szerepel továbbá Leskovics Gábor, a Puff és a Kis Csillag zenésze, Nagy Ádám gitáros, Pálmai Zoltán, a P-Mobil és a Beatrice egykori tagja, valamint Spajics Igor, a Dunapart Fest alapítója és fesztivál igazgatója. A zsűri munkájában részt vesz Temesi Berci basszusgitáros, producer és zenei rendező, valamint Andrási Kremó, az Öröm a Zene tehetségkutató sorozat koordinátora, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára is.
2: Több olyan zsűri tagunk van, aki vagy a legelejétől, vagy a másodiktól, szóval mondjuk azt, hogy a kezdetektől a Rock Sziget zsűri tagjaként adja nekünk, azt gondolom, hogy a szakmai minőséget. Hát elsőként Leskovics Gábort Lecsót hadd említsem, mert hogy ő ugye a kötődése lévén is sokak által ismert, és akiket úgy folyamatában fogadtunk be, vagy kértünk föl, ők Spajcs Igor például, aki a Dunapart Fest menedzsmentjének a tagja és alapítója, és aki idén új lesz, Temesi Berci, illetve Győri Balázs is, aki még szintén új tag lesz a zsűriben.
0: Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosár csapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárd, a miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
3: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugye nem jött, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik az, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is se.
4: Időjárás.
0: Kedden nyugat felől már csökken a felhőzet, keleten még előfordulhat kisebb csapás.

0: csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél több felé élénk erős marad, a legmelegebb óránkban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
3: Friss közlekedési információkkal megyünk tovább. Az M0-ás déli szektora továbbra is mindkét irányban jól járható. Nem látok fennakadást a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán sem. A Kántor úton, a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévátjárónál is folyamatos a haladás. A Csépi út és a Műút találkozásánál rendőri ellenőrzésre készülhettek. Folyamatosan lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton egyaránt. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt augusztus végéig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volána autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozás betartásával közlekedjetek. A Duna alacsony vízállása miatt nem közlekedik a Komb, Tököl és Százhalombatta között. További jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok egymásra!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban augusztus 17-én. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz. Hamarosan egy programajánlattal megyünk tovább, utána pedig egy forgalmi rendváltozásról lesz majd szó, amely a Dunaharasztin közlekedőket érinti. Töltsétek velem ezt az órát is.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztina a József Attila Művelődési Házban október 21-én szerdán este 19:30-tól kezdődik majd a Derű mágiája címmel Soma Mama Gésa estje. Derű, de jó kis szó ez. Ahogy az előadó fogalmaz, ebben a szóban ott van a belső béke és elégedettség állapota, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Jó ideje életcélomul tűztem ki, hogy derűs, idős ember szeretnék lenni. Olyan, akiből mindvégig árad az élet és ember szeretet, az életöröm, vagyis aki élvezi az életét. Az előadás témája, hogy lehet ide eljutni, főleg most, amikor a világ omlik össze és ez óriási feszültségeket generál. Na ez érdekel engem. Átadom, amire így kezdő, derűs idősként, illetve önmagán sok éve dolgozó, tudatos emberként eddig rájöttem, és amit célul tűztem ki magam elé. Mert célkitűzések, célok nélkül biztos, hogy nem lehet napfényesen megöregedni, sőt, még élni sem. Igyekeztem minden szinten, síkon átadni azt az életszemléletet, illetve konkrét gyakorlatokat, technikákat, amik nekem már most segítettek, segítenek abban, hogy derűs legyek. Nem vagyok szakember, csak kíváncsi és szorgalmas, no meg már most derűs. Úgyhogy végül is kortól függetlenül mindazokat szeretettel várom, akiket érdekel a derű, az egészség és önmagunk ismerete, szeretete. Ez lesz tehát Soma Mama Gésa estje Dunaharasztina József Attila Művelődési Házban a Derű mágiája címmel október 21-én szerdán este 19:30-tól.

Lakihegyben vagyunk, augusztus 17-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Ahogy az Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán is olvasható, a településen a Szekér utcához került át a behajtani tilos tábla a Dr. Posta Sándor utcáról. A Soroksárral folytatott egyeztetések eredményeként ma reggel 6 órakor lépett életbe az új forgalmi rend. A Dr. Posta Sándor utcánál lévő forgalomkorlátozó táblát mindkét irányból behajtani tilos, munkanapokon 6 és 9 óra között kivéve engedéllyel áthelyezték a Szekér utcához. Továbbra is kizárólag az Újhegyi dűlőn és a Millennium telepen élők haladhatnak át a Szekér utcánál Budapest irányába érvényes lakcímkártya felmutatásával. Azok az autósok, akik a reggeli időszakban, vagyis reggel 6 és 9 között ezen a szakaszon közlekednek, de nem haladnak tovább Budapest felé, korlátozás nélkül elmehetnek egészen a Szekér utcáig. Az új forgalmi rendre 4 helyszínen kihelyezett táblák hívják fel a figyelmet. A főúton, a Jendrassik-György utcában, a Jókai utcában és az Ötvös utcában. További információért keressétek Dunaharaszti hivatalos Facebook oldalát.

0: Blakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: forintért 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolást alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak. Több fekete nyárfát is ki kell vágni Dunaharasztin. A napokban végzett vizsgálat alapján a Mávalsó és a Pállászló utca kereszteződésében található növényektől rossz egészségügyi állapotukra való tekintettel meg kell szabadulni. A városvezetés Facebook oldalán közzétett tájékoztatója szerint a faj idősebb példányainál gyakori a korhadás és az odvasodás, ezért fontos rendszeresen ellenőrizni a gyökér érzetüket, törzsüket és lombkoronájukat. A három érintett fa gyökér és kéreg sérülések, illetve szerkezeti károsodás miatt vált veszélyessé. A szakemberek előreláthatóan az őszi ültetési időszakban pótolják majd a kivágott egyedeket, amelyek helyére alacsony igényű keleti ostorfákat telepítenek. A település élővilágának karbantartásáról az önkormányzat a továbbiakban is folyamatosan igyekszik tájékoztatni a lakosságot hivatalos felületeim. Kialakult a 22. Öröm a Zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Szigetszentmiklóson, a közösségi ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
7: Fődíjként videoklip készít. Vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4S Streetnek az október 10-i Szigetszentmiklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rockvonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az arra érdemes zenekar. Vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
6: Elkezdte a felkészülést a következő szezonra Szigetszentmiklós női kosárlabda csapata. Az előző idényben utolsó helyen végző, de az NB1-ben így is bent maradó BKG még légiósai nélkül indította a munkát. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, először felmérték a játékosok fizikai állapotát, és ennek megfelelően folytatják az edzéseket. Hozzátette, a cél az, hogy mindenki hasonló szintre kerüljön, és hogy védekezésben és támadásban is előrébb tudjanak lépni a legutóbbi szezonhoz képest.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summer Fest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli program sorozatot. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt augusztus 17-én továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Jöjjön néhány szó az időjárásról, ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést a térségben. Egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számítani kell. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra is, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak, mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként komoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-délkeleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.

A delelőt a legfrissebb orvos meteorológiai infókkal folytatjuk már is. Ma napközben egy hidegfront egyre több felé érezteti hatását, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor még nem mindenhol szűnik meg a kánikula, így a gyors felmelegedés hatására migrén, fáradékonyság, tompaság és dekoncentráltság is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben még rövid időre sem. A parlagfű pollen szemei országszerte a tüneteket okozó közepes, helyenként már magas koncentrációban vannak jelen a levegőben.

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Petró Kareszt hallhattátok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk az éterben holnap itt, ugyanezekben az órákban, de remélem, hogy személyesen is találkozunk majd ma este a Sziget-Szent Miklósi Summerfest kulturális fesztiválon, hiszen este 8 órától a Szent Erzsébet téren színpadon a Partnograszt. További kellemes rádiózást mindenkinek, hamarosan érkezik Petkó Ági is.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Több cég is hozzájárul a Duna víz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3

0: intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. Épül a fenékküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz Zrt. Is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja, Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti.
1: Időjárás.
0: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 3:03 és szerencsére a nullás déli szektora Szeged és Győr irányába is jól járható, balesetről, illetve nagyobb torlódásról nekem nincsen információ. Ritkán mondok ilyet, de a második Rákóczi Ferenc útnak a csepeli, valamint a Lakihegyi szakasza is jól járható, egyedül talán ott a Massányi Károly úti kereszteződésnél látom, hogy picivel lassabb tempóra kell készülni. Sziget-Szent Miklóson a Csepeli úton a város irányába élénk a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni. A Révsoron viszont trafiznak a rendőrök, ott legyetek nagyon óvatosak. A Gyártelepi Hévát járó környékén is élénk a forgalom. A Gyári úton és a Műúton hát pici lassulásra lehet számítani meg ott a bevásárlóközpont környékén. Az 510-es jelen pillanatban Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható. Az 51-esről már nem tudom ezt elmondani, a két település között szakaszos lassulás. Készüljetek. Délebbre viszont Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében folyamatos a haladás. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107. Kellemes délután kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 17-e hétfő van, és ma a játszintok ünneplik a névnapjukat, és Isten éltesse őket nagyon sokáig. Én pedig már külső helyszínen vagyok, hiszen augusztus 15-én szombaton elkezdődött a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál Sziget-Szent Miklóson. Egy szuper sarokkert mozi programmal, tegnap meg volt a Magyar Gála, ma este pedig a Párnográszt érkezik, a vendég fellépő pedig Dániel Figergő lesz majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, és ahogy minden évben most is délutánonként a gyermekek Summerfestjét is megtartják, úgyhogy ezekkel a programokkal, fellépőkkel érkezzem majd, és hogyha nem tudtok itt lenni, akkor én így az éteren keresztül próbálom nektek átadni a délutáni Summerfestnek a hangulatát, úgyhogy hogy tartsatok velem, és természetesen, ha itt vagytok a Városi Könyvtár és Közösségi Ház környékén, akkor keressetek bátran. Én nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, úgyhogy kezdjünk is bele, közben jönnek a legjobb slágerek.

0: Balatonfalki-hegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem Sziget-Szent Miklósról, hiszen a gyermekek Summerfestjére ma délután is várják az érdeklődőket nagy-nagy szeretettel. Természetesen beszélünk majd a programokról is, de most egy picit ugorjunk vissza az időben, hiszen szombaton kezdődött a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. Most már mondhatom az, hogy a hagyományokhoz híven Sarok Kertmozi várta az érdeklődőket, és ennek a programnak a szervezője Földi Edina, aki itt van velem, pontosabban én vagyok nála, mert hogy az ő irodájában ülök, és minden szól most egyébként a műsor. Eddig kezdjük az elejéről, hogy hogyan választottátok ki a filmet, a Mindörökké nyár címűt nézhetik meg a ideérkezők.
1: Sziasztok, szia Ági! Minden évben a Facebookon indítunk egy szavazást. Meg szoktuk nézni azért, hogy körülbelül hogy érkeznek a szavazatok, hogy milyen hosszan tart a szavazás, és ezért egy olyan nagyjából 5 filmet feldobunk a kedves érdeklődőknek, és most kivételesen az utolsó filmklub alkalmunkkor is, ami májusban volt, papíron megszavaztattuk a filmeket, tehát elég sokan voltak, úgyhogy a klub tagjaink is szavaztak, és akkor így esett a választás a Mindörökké nyár című vígjátékra.
0: Mit tapasztaltál, mennyire tetszett a nézőknek, hogy nyerte el a tetszésüket?
1: Mindig olyan filmeket választunk egyébként, tehát a szavazás is csupa olyan filmből áll, amiről mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen kis kellemes nyáresti filmvetítésre, és nem feltétlenül azok a tucat filmek, már elnézést, hogyha valaki olyan hallja, akit ez így különösebben érint, amik általában a kertmozikban szoktak zajlani, tehát mi ezt teljesen egyénileg szervezzük, nem egy külsős, mondjuk vállalkozó által, és mindig az a koncepció, hogy tényleg akkor egy ilyen kicsit ilyen vígjáték, romantikus vígjáték, és a nyárhoz kapcsolódjon maga a filmnek a témája.
0: És akkor elnyerte a tetszését, mit láttál a nézőknek? Mert hogy a kérdés az arra irányult, még csak 3. nap van, de tudom, ilyenkor egyébként a hallgatóink viszont azt nem tudják, hogy ilyenkor ti szinte ilyen nappal dolgoztok, úgyhogy a koncentráció néha ilyenkor változik. Szóval mit láttál, elnyerte, vagy mi volt a visszajelzés, elnyerte a tetszésüket a film?
1: Próbáltam kikerülni a választ, nem. Szerintem igen, tehát egészen szép létszámmal jöttek idén is. Körülbelül 80 főre szoktuk maximalizálni, és tényleg aki eljön, egyrészt tudja, hogy mire számít, mert hiszen amikor a szavazást is kitűzzük, meg a későbbi reklám anyagainkban is, ezért a filmnek az ismertetői trélerét közé tesszük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tetszett. Senki nem ment el menetünk közben haza. Úgy mindenki végignézte a filmet, és mondták, hogy ez így tök jó volt, tehát egészen jó időnk is volt, úgyhogy szerintem egy kellemes este volt.
0: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Földi Edinával.

azt mondják, szedjek Rivotrilt. Vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: Egy rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, hiszen gyermekek Summerfestje kezdődik ma délután is természetesen. Ne aggódjatok, a programokról fogok beszélni, meg igazából programszervezőkkel, meg előadókkal, tehát egy nagyon izgalmas délután elé nézünk, de egyébként, ha kíváncsiak vagytok a további infókra, meg a további estékre, akkor www.summerfest-ssm.com oldalon minden információ fent van. Földi Edinával a Summerfestnek az indító rendezvényéről, a Sarokkert moziról beszélgettünk. De ha már mozi, akkor nem tudok amellett sem elmenni, hogy a Városi Könyvtár és Közösségi Háznak van egy havonta jelentkező filmklubja, ez a Cinema Sziget Filmklub. Erről lehet már tudni, hogy a következő évad, ami gondolom szeptemberben indul, de ha nem, akkor majd kijavítasz, hogy tematikáról, elképzelésről, egyeztetésekről volt-e már szó?
1: Igen, szeptember végén tervezzük 25-ére az első filmklub alkalmunkat, ami az évadnak az első alkalma, és mint minden évadban most is lesz egy, hát rugalmasan kezelt, de azért mégiscsak egy fő vagy egy vezér vonal. Most ebben az évadban a döntésekre gondoltunk, és ahogy megszokhatták tőlünk a klubtagjaink, igyekszem válogatni, vagy hát váltogatni, inkább talán így mondom, a vigyáték és a drámát. Nagyon nem szoktunk elmenni más műfaj felé, ezért javítottam ki magam. Most is úgy tervezem, hogy egy magyar filmmel fogjuk indítani, az évadot azt magyar filmmel szoktuk kezdeni. Még egyelőre nem lőném le a poént, mert még egyeztetés alatt van, még ilyenkor nem mondhatok semmi konkrétumot, de közé fogjuk tenni a Facebook oldalon, honlapon, és majd ti is Ági fogtok róla beszélni, gondolom, remélem.
0: Ez abszolút így van, nem maradhat el egyébként, annál is inkább, hiszen Petró Karesz kollégánk szokta vezényelni ezt az estét, hiszen ha valaki nem tudná, akkor itt nem csak filmnézésről van egyébként szó.
1: Ó, nem bizony, tehát ugye filmklub, és ezt mi olyan értelemben komolyan veszük, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem sima mozi vagyunk. Egyébként nagyon sokszor moziként emlegetnek minket, meg ezt az eseményt. A technikánk az egyébként tényleg egészen jó hozzá, egy nagy színházterem, nagyon nagy vászonnal, nagyon jó hangtechnikával, de nem ez a lényeg feltétlenül. Tehát minden alkalomhoz kapcsolódik egy beszélgetés is, és ahogy mondtad, Petró Karesz a moderátor ennek a beszélgetésnek. A vendégeink pedig a filmtől függnek, hogy tulajdonképpen honnan válogatom. Magyar filmek esetében alkotókat szoktam felkérni. Rendezőt, forgatókönyvírót, sminkmesterünk volt most ebben az évadban például, de volt már korábban kaszkadőrünk is, tehát ez teljesen változó. Külföldi filmek esetében pedig a témához kapcsolódó szakembert. És ez megint csak nagyon sokféle lehet, coach, pszichológus, valamilyen szakmának, mesterségnek a különösebb, hát nem is tudom, ismerője vagy művelője. Tehát most is így válogatunk, majd remélhetőleg vegyes és színes évad lesz.
0: Várnak mindenkit nagy-nagy szeretettel, mi pedig természetesen majd szólunk ezekről is. Megyünk tovább térségi hírekkel és információkkal, és Földi Edinával folytatom a beszélgetést nem sokára.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Dunaharaszti közlekedésének fejlesztéséről egyeztetett a város polgármestere és Pest vármegye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője. Dr. Szalai László és Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő az 51-es út szélesítéséről, valamint a Pál László utcai körforgalom létesítéséről tárgyalt. A megbeszélésen több önkormányzati munkatárs és a beruházási iroda vezetője is részt vett. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a körforgalom akár az első lépcsőben megépülhet. Ennek értelmében a tervezett műszaki kivitele köszönhetően az 51-es út már a kész forgalmi csomóponthoz tud majd csatlakozni. A beruházás állami finanszírozásból fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szentmiklóson. Virágpalántaosztást szervezett Sziget-Szentmiklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebbé és zöldebbé tételéért. Jaksa Ladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnök a rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája, a klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít, összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
5: Én már 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
4: Halásztelek ismét a folklór hagyományait hozza közelebb. Idén 2. alkalommal csatlakozik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklórfesztivál program sorozatához. A szervezők célja, hogy a folklór hagyományait újra közelebb hozzák a közönséghez, miközben a különböző nemzetek kultúráját is bemutatják. Az ingyenes programot augusztus 18-án kedden rendezik meg a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Papribán Zsófia, a Halásztelki Polgármesteri Hivatal programszervező munkatársa rádiónknak elmondta, délután 4 órától Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kulturális értékeiket. A bemutatók után este 6:30-tól tánc ház várja az érdeklődőket. Halásztelek, Sziget-Szentmiklós és Tököl mellett kapcsolódik be a Summerfest programjaiba, amely évről évre a térség egyik jelentős kulturális eseménye.
6: Ez egy nagyon különleges kulturális esemény lett. Népzene, távoli országoknak a szokásait és táncait, énekeit ismerhetjük meg augusztus 18-án. Délután 14 órától várunk minden kedves érdeklődőt a Szent László térre, a Márai elé. Hozzánk Bolívia, Indonézia, Uruguay és Peru érkezik a külföldi országok közül.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Egy rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, hiszen szombaton elkezdődött a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, és délutánonként a gyermekeket is várják színes, szagos, nagyon szuper programokkal, és én Földi Edinával, az egyik program szervezővel, művelődés szervezővel beszélgettem már a Sarokkert moziról, a Cinema Sziget Film Klubról, ami szeptemberben indul, és hát közben azért így jobban belelátok a szervezésben is, miközben itt vagyok nálatok, és olyan jó lenne egy picit, azt gondolom, a hallgatóinkkal egy kis kulisszatitkot is megosztani. Hiszen mi csak annyit látunk nézőként, hogy esténként készen áll a színpad, a műsorvezető jön, elmondja a szöveget, érkeznek a táncosok, vagy érkeznek a fellépők, de hát emögött azért rengeteg munka van.
1: Így van, nyilván több hónapnyi szervezés előzi meg, és nagyon sok egyeztetést tartalmaz ez a szervezési időszak. Én azt szoktam mondani, hogy ez inkább adminisztratív jellegű, mert a munkánknak a mozgékonyabb része az már a lebonyolítás. Szerződéseket kötünk, nyilván előtte mennek felkérők, árajánlatkérések, mérlegelések, technikai egyeztetések, egyéb ilyen kisebb, apró helyszínnel kapcsolatos egyeztetések, és a Summerfest pedig azért is különleges ebből a szempontból, mert külföldi társcsoportokkal kell rengeteget egyeztetnünk, akikkel adódóan abból, hogy sokszor teljesen más kultúrából érkeznek, nem feltétlenül úgy gondolkodnak, vagy olyan az ügymenet, mint nálunk. Ez szokott azért egy kisebb nehézséget okozni, vagy lassítja a munka folyamatokat, de aztán végül azért mindig kisül belőle valami, ami aztán a produkciót meg tudja valósítani. Tehát, hogy nagyon sok levelezés van, nagyon sok kérdésük van, ők ugye nyilván mindent szeretnének tudni a programról, a helyszínről, az időbeosztásról.
0: Hát hogy ne, hiszen táncosokról van szó, nem mindegy, hogy egy 2 méterszer 3 méteres színpadon táncolnak, vagy egy 30x15 méteresen, milyen a fedése a színpadnak, tehát azért tényleg nagyon sok technikai kérdés van. Emellett pedig még azért ezeket a táncosokat elszállásolni, étkeztetés, buszozás, hiszen több helyszínes a Summerfest, ez is mind hozzátok tartozik.
1: Hát igen, tulajdonképpen el is mondtál nagyon sok lényeges dolgot. Igen, nyilván a buszos céggel fel kell venni a kapcsolatot, megadni pontosan, hogy mikor, hol veszi fel a táncosokat, mikor, hova szállítja őket. A szállásadóval természetesen ott megy egy szobabeosztás is, mindig be kell kérni, hogy hány férfi, hány nő érkezik. Tehát konkrétan ugye az utaslistát is szoktuk kérni, a szobabeosztást ezt így nagyjából ezért össze kell raknunk, és hát nyilván a létszám az ebben nagyon fontos, mindenben nagyon fontos a létszám. Az étkezésnél szintén ott azért kiemelendő még az is, hogy ételérzékenységeket is figyelembe veszünk, ezt az étteremmel leegyeztetni.
0: Hát nagyon-nagyon sokrétű a munkátok, mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Földi Edinával.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, kulisszatitkokról beszélgetünk a Summerfest kapcsán. Földi Edina művelődés szervezővel itt a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Már volt arról szó, hogy hány hónappal korábban elkezdik ezt az egész rendezvényt szervezni, mennyi mindent kell egyeztetni, és hát rengeteg munkáról beszéltünk már, de azért nyugtass meg, hogy ilyenkor azért tényleg rengeteg nemzet érkezik, rengeteg táncos érkezik, őket kísérik, idegenvezetők, mindenféle segítők vannak ilyenkor, hogy azért ennek van egyfajta tábor jellege is, vagy én legalábbis így képzelném, hogy ilyenkor azért bulik is előfordulnak?
1: A tábor jelleget is végül is tulajdonképpen belevehetjük, igen, tehát főleg abban az esetben, amikor egy szálláshelyen több ország tánccsoportja is megszáll. Nagyon érdekes volt, én például tegnap voltam kint a szálláshelyükön, és kint ültek a teraszon, kisebb csoportok, zenét hallgattak, táncoltak, de őket nem tudnak nagyon így elrugaszkodni, szóval ők azért így maguknak is szoktak, de azért mi is szoktunk nekik szervezni programot, ami például egy ilyen ismerkedős buli, hiszen azért együtt lépnek fel, együtt vannak a backstage-ben, a nemzetközi gálán is ugye egymást követve lépnek fel, meg hát itt nálunk a helyszínen is többször találkoznak, hogy azért nem árt, hogyha egy kicsit összebarátkoznak, hogy tényleg minden jól menjen, meg ők is jobban érzik magukat.
0: Na hát majd egyébként Gera Ágit szerintem, a Szigetszentmiklósi TDM iroda vezetőjét, remélem, hogy ő is itt lesz, múlt héten egyeztettük, úgyhogy bízom benne, hogy tudunk majd beszélni, hiszen azért arra is kíváncsi vagyok, hogy mi mindennel ismerkednek meg ilyenkor a külföldi táncosok, amikor hozzánk érkeznek, milyen ilyen jellegű turisztikai programokat szerveznek nekik, mert biztos vagyok benne, hogy ilyen is létezik. Edina, nagyon szépen köszönöm, és most már nem tartalak fel, nyugodtan dolgozhatsz tovább. Villámok,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Összeütközött két hajó Dél-Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 32 év után megszünteti a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank a mély szegénység

0: és hozza nyilvánosságra az építkezés részleteit. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti.
1: Időjárás.
0: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 4 óra után is kezdjünk közlekedési információkkal. Én azt látom a térképen, hogy a Nullás déli szektora Szeged és Győr irányába is jól járható, balesetről, nagyobb torlódásról nincs információ. Viszont a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán lassú haladásra készülhettek a Lámpás utcáig, és Lakihegynél az M0-ás közelében egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig szintén lassabb a tempó. Ezen kívül az Erdősor utcában trafi is van. A Csepeli úton érénk a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, de jelen pillanatban azt látom, hogy folyamatosan lehet közlekedni. Ezen kívül Sziget-Szent Miklóson az Ifjúság útján rendőrök vannak, valamint szintén rendőrök vannak Tökölön a Pesti úton, ott a Nagykanyarnál, tudjátok, az úszodától nem messze. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen élénkebb a forgalom, de Dunaharaszti térségében jól lehet haladni, Taksonynál már van egy pici torlódás. Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunacháza térségében viszont remekül lehet autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Elkezdődött a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, melynek keretein belül minden délután gyermek programokkal is várják az érdeklődőket. Például a mai napon a Kisbogár Együttes lép színpadra Kenesei Holics Rékával. Belebeszélgetek perceken belül erről a mai előadásról, illetve ez zajlik minden nap egy kincskereső játék, úgyhogy ennek a részleteit is hallhatjátok, tartsatok velünk!

0: FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, hiszen elkezdődött a gyermekek Summerfestje, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kenesei Holics Réka Kisbogár című foglalkozással várja a gyerkőcöket, akitől már megtudtam egyébként, hogy ez egy továbbfejlesztett verzió tulajdonképpen, hiszen egy interaktív gyerekkoncertről van szó a mai napon. Mit jelent a te esetedben, mert azért ez egy tág fogalom, hogy interaktív, mivel fognak konkrétan találkozni ma az ide érkező gyerekek? Mert én láttam az asztalodra, mennyi minden van már kipakolva, de szeretném, hogy a hallgatóknak elmeséld.
1: Hát igen, az asztal az roskadozik mindenféle fajta eszközöktől és kellékektől, hangszerektől, állatoktól, buborékfújótól pillanatnyilag, babzsákoktól, mert én nagyon szeretném, hogy a gyerkőcök együtt játszanak velem, együtt énekeljenek olyan dalokat, amiket remélhetőleg ismernek, ha meg nem, akkor majd megtanuljuk együttesen. Úgyhogy azt fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag gyerekműsoraink is vannak, és konkrét tematikus programjaink, meg mellette mese előadásaink. Ebből hoztunk volna egyet, hogyha teljes létszámmal vagyunk, viszont most egy kicsit variálni kellett, úgyhogy én teljes mértékben a fókusz most arra szeretném helyezni, hogy a gyerkőcök kell együttesen játszunk és énekeljünk egy kicsikét, úgyhogy lesz egy gitár, dob, kurulya, fúvola, minden mi szemszájnak ingere.
0: Egy picit ugorjunk vissza az időbe, és aztán ígérem, hogy már nem tartalak fel, mert tudom, hogy rohadnod kell. Mikor jött létre? Honnan jött neked az ötlet, hogy ezt létrehozd? Ezt az egész művet, mert azt gondolom, hogy ezt már lehet annak nevezni.
1: Hát körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor az én gyerkőceim is kicsik voltak, az egyik óvis meg bölcs is volt, és én alapvetően otthon már zenéltem az enyémeknek, és amikor a fiam óvodába járt, és elkezdtem hozzájuk bejárni csak így karitatíven, akkor az óvis tesóknak a szülei szóltak, hogy hát vannak még testvérek, és szeretnénk esetleg, mert annyira nem volt itt a környéken, ami felölelte volna ezt a korosztályt, úgyhogy elkezdtem ebbe az irányba tovább tanulni, mert nekem azért van egy magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomám, meg egy HR-es diplomám, de úgy néz ki, hogy az utam egy kicsit másfele vitt, ahova viszont fel tudom használni ezeket, úgyhogy folyamatos továbbképzésekkel próbálom én is, hogy minél jobb legyen, és hogy azok a szülők, akik hozzám jönnek egy-kettő, vagy majd későbbiek folyamán akár a harmadik gyerkőccel is, tudják, hogy mit tehetnek, mit tegyenek ezekkel a gyerkőcökkel, hogy közös minőségi időt tudjunk eltölteni velük.
0: És ezt meg is tudom erősíteni, hiszen pont ahogy elcsábítottalak gyorsan, hogy csak pár mondatot hagy tudjunk beszélni, jött egy fiatal hölgy egy kisgyerekkel, és mellette még hát egy karonülő, vagy hát ilyen bébi hordozóban, és úgy tűnik, hogy személyes ismerettség is van köztetek.
1: Igen, most ha minden jól összejön, akkor néhányan azért ki fognak tudni jönni erre a kis gyerekkoncertre, azok közül is, akik szoktak hozzám járni a foglalkozásra. Nagyon remélem, hogy sok-sok új arc lesz, és ezáltal megismerik azt is, hogy én mit képviselek, illetve, hogy tényleg itt arról szól minden, hogy közösen és a szülőket bevonva, ne csak a gyerekeket bevonva tudjunk közösen együtt lenni.
0: Még egy gyors mondat, hogyha valakinek felkeltettük most az érdeklődését, és szeretne a gyerekével közösen ilyen programon részt venni, Sziget-Szent Miklóson megtalálnak téged valamilyen úton, módon?
1: Igen, én általában évközben is itt a Sárga Házban szoktam lenni, hétfőn 11 órától az első emeleti teremben. Ez nyáron annyiban módosul, hogy a Kék Tón vagyunk 10 órától, ugye a nagy meleg miatt, de kedden Tökölön, csütörtökön Halásztelken, pénteken pedig Sziget Halmon 10 órás kezdéssel tudtok megtalálni bennünket, és van egy Facebook oldalunk is, kisbogárzenés foglalkozásként nyugodtan lehet mazsolázni, csemegézni a fönt lévő anyagokból, illetve a YouTube csatornán egy kisbogár oldalt is fellelhettek, úgyhogy jó nézelődést hozzá.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hát akkor jó, nem tudom, hogy lehet ezt munkának hívni, de jó szórakoztatást akkor neked.
1: Reméljük, sokan lesznek hozzá.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, nem sokára 5:30 van, megyünk majd tovább térségi hírekkel és információkkal. Az úton lévőknek azért mondanám, hogy a nullás déli szektor a szerencsére Szeged és Győr irányába is jól járható, balesetről, illetve torlódásról nincsen információm, viszont erősödött már a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út csepeli és Lakihegyi szakaszán is, és a csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába szintén lassabb tempóra készüljetek, valamint az 510-esen Dunaharaszti belterületén. Ezen kívül, ha már Dunaharaszti, akkor rendőrök is vannak, méghozzá a határúton számíthatok rájuk. Egyébként azt szerintem a legfontosabb, hogy balesetről nincs hírem, és bízunk benne, hogy ez így is marad egész délután. A következő fél órában is hozom majd a Gyermekek Summer Festjének a programjait, hiszen zajlik egy kincskereső játék, amiben igazából bármikor be lehet csatlakozni, emellett kézműves foglalkozásokkal is készülnek, minden nap más dolgot lehet elkészíteni, úgyhogy a délután folyamán még erről is beszélgetünk. Tartsatok velünk!

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok, egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
6: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
5: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
6: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
5: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
6: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
5: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
7: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
8: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
9: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
8: Szaladok is, főnök úr.
10: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
11: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A Vörös Sándor óvoda igazgatónőjével tárgyalt Dunavarsány polgármestere. Gazacai Szilvia és Keresztesi Balázs a jelenleg is zajló fejlesztésekről és előkészületekről beszélgetett. A nyár folyamán sor került a kazán cseréjére, valamint a betonkerítés javítására és festésére. Elkezdődött továbbá az udvaron található játékhajó szétbontása, amelynek helyére egy villamost és egy mászókát telepítenek. Az elkövetkező időszakban megvalósul ezen kívül az egyes számú épület mosdóinak korszerűsítése és a tető javítása is. A munkálatokat igyekeznek a szeptembertől induló nevelési év kezdetéig befejezni a szakemberek. Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szentmiklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szentmiklós város önkormányzata tette közzé. A cifra szűr hagyományait mutatja be a Summerfest kiállítása. A magyar népművészet egyik ikonikus darabját, a cifra szűrt mutatja be az idei Summerfest Hungarikum kiállítás Sziget-Szentmiklóson. A tárlat a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjának részeként augusztus 15-én nyílt meg az Aula galériában. A cifra szűr a magyar népi kultúra jellegzetes darabja, amely gazdag hímzéseivel, színeivel és tájegységenként eltérő motívumaival a hazai kézművesség és népművészet hagyományait őrzi. A tárlat szeptember 13-áig tekinthető meg a Sziget-Szentmiklósi Közösségi Ház Aula galériájában, a Tököli út 19-es szám alatt. A kiállítás megtekintése díjtalan. Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a Taksony Nagyközség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a Taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölés megfelelő lapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármesteri hivatalban vagy a művelődési jászkönyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről. Harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte az SKSK férfi kézilabda csapata. Az NB1-es Szigetszentmiklósiak a szintén első osztályt erősítő Pler otthonában játszottak, és már a félidőben 16-18-ra vezettek. Ez a két gólos előny végül megmaradt, így a végeredmény 29-31 lett. Kilvinger Bálint, a térség együttes vezetőedzője elmondta, bár nem az eredmény a legfontosabb, a felkészülési időszakban természetesen csapata küzdőszellemét dicséri, hogy eddig 3-ból 3-szor győzni tudtak. Hozzátette, még mindig a különböző játékelemekben való előrelépés a cél, és sokat tanult ezen a találkozón is arról, hogy kit milyen szerepben lehet és érdemes használni a keretből.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Ismét megrendezik a Summerfest nemzetközi folklor fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 17:45-kor kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: A Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, hiszen délutánonként gyermekek Summer Festival várják az érdeklődőket, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, hiszen szerintem vannak olyan programelemek, amiket még felnőtt fejjel is élvezne az ember, én egészen biztosan, és majd mindjárt kiderítem, hogy felnőttek beállhatnak-e ebbe a játékba, hiszen itt van velem Varga Horváth Hajni művelődés szervező, és ha jól tudom, akkor te szervezésedben, vagy te vagy a felelőse a kincskereső játéknak. Ha valaki nem hallott még róla, miről szól?
1: Igen, köszönöm, sziasztok! Ez a kincskereső játék, ez gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Vannak izgalmasabb pontok, ahol hungarikum kvízzel találkozhatnak, vagy vannak ügyességi játékok, de vannak rejtélyesek is, ahol bizony ki kell tapogatni egy-egy helytörténeti gyűjteményből való tárgyat.
0: Azon gondolkodtam, hogy a kincskereséshez, legalábbis az én fejemben és gyerekkoromban én úgy csináltam a nagyszüleimnek a kertjében, hogy elástam különböző helyekre dolgokat, és akkor ahhoz egy térképet is csináltam magamnak, meg akivel éppen játszottam az unokatestvéreimnek, hogy itt is van valami térkép, ami alapján tájékozódniuk kell?
1: Igen, van egy térképünk, ahol meg vannak jelölve ezek a helyszínek, hogy hol tudnak játszani. 4 állomásunk van, minden 4 állomáson részt kell venni, teljesíteni a feladatokat. Hát mi ásni nem áshatunk, de van az egyik helyszínen van egy kincses ládánk, hogyha ott teljesítik a feladatot, akkor bizony ládát is lehet nyitni.
0: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Hajnival, mert azért van még egy-két kérdésem ezzel kapcsolatban.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Háztól jelentkezem, hiszen a gyermekek Summerfestjére várják a családokat ma délután is. Szuper programok lesznek, Kenesei Holics Réka például kisbogár foglalkozást tart majd. Igyekszem vele is beszélgetni, csak ilyenkor általában, akik tartják ezeket a foglalkozásokat, igen elfoglaltak, mielőtt kezdenek, de én ettől függetlenül mindent megteszek az ügy érdekében, hogy a hallgatóink legalább így az éteren keresztül megismerhessék őt. Viszont Varga Horváth Hajni művelődés szervező itt van velem, akivel a kincskereső játékról beszélünk, ezt már nem először rendezitek és szervezitek meg. Arról már volt szó, hogy több állomás van, különböző feladatokat kell végrehajtani a gyerekeknek. Hogyha valaki előzetesen nem regisztrált erre a játékra, de mondjuk ma délután ráér, akkor tud még jelentkezni?
1: Természetesen várjuk őket szeretettel, itt vagyunk a helyszínen, megtalálnak minket a könyvtár előtt a két ceruzánál. Vannak segítőink, ők mindent el fognak magyarázni, mi a feladat, hogyan tudnak végigmenni ezen az egész kincskeresőn.
0: Még az jutott eszembe, hogy ezt egyedül is lehet csinálni, vagy több gyerek, vagy akár családok is beállhatnak például együtt ebbe a játékba.
1: Természetesen lehet egyedül is, nyilván korosztálytól függő, tehát ugye óvisok azért csak szülőkkel, de végig tudnak menni rajta, kaphatnak szüleiktől segítséget is, tehát ez nincs megtiltva. Nagyobb diákok, akik már mondjuk ilyen 13-14 évesek, ők ha tudnak, természetesen végig mehetnek egyedül is.
0: A gyerekeknél fontos általában a motiváció, hogyha valaki sikeresen teljesíti az állomásokat és a feladatokat, van valami meglepetés neki?
1: Igen, igen, van. Minden gyerkőc, aki végig megy a pályán, kap egy fagyikupont, amit itt nálunk a házon belül be tudnak váltani.
0: És ezen kívül, hogyha jól tudom, van valami nagy nyeremény is a végén, vagy rosszul emlékszem erre?
1: Nem, nem jól emlékszel, ez csapatoknak van, hogyha valaki csapatban jelentkezik, tehát itt regisztrál nálunk a helyszínen, vagy már előzőleg jelezte, hogy szeretne részt venni. Ők csapatként indulhatnak, 2-4 fős csapatok jelentkezését várjuk, és a végén egy hatalmas nagy hajó kiránduláson vehetnek részt. Indulhatnak osztályonként is, tehát mondjuk egy osztályból 2-4 fős csapat, vagy közösségek indulását is várjuk.
0: Tehát akkor még nem késteles senki, lehet jelentkezni, már csak egy kérdésem van, hogy itt az idő számít, hogy mennyi idő alatt teljesítik a különböző feladatokat is, találják meg a következő állomás helyszínét?
1: Elsősorban a pontok számítanak, hogy minden pontot össze tudjanak gyűjteni. Ha van pontegyezés, akkor fogjuk az időt nézni.
0: Nos, hát én javaslom, hogy gyertek el, próbáljátok ki. Szerintem, ha délután éppen ráértek, és már töritek a fejeteket, pont unatkoztok itt a nagy nyári szünet alkalmával, akkor érdemes eljönni, és jól érezni magatokat. Hajni, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm, várunk mindenkit.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a hetedik hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Vizsgálják a lengyel busz baleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel

0: az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esnél pedig Dunaharasztinál már élénkebb a forgalom, picit lassabb is a tempó, de torlódásra igazából a taksonyi kihajtó környékén számíthatok, ott egyébként útfelújítás is zajlik, elképzelhető, hogy ez okozza a fennakadást délebre. Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunhalászháza térségében jól lehet haladni. A nullás déli szektorán is úgy látom, hogy folyamatos a közlekedés Szeged és Győr irányába is, viszont azt jó, ha tudjátok, hogy az M4-es csomóponttól az M3-as felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél lévő Ecser csomópont kihajtójánál több kamion ütközött össze, a sérült kamionok már a leállósávon vannak, mellettük két sávon haladnak a járművek, az erős forgalom miatt már az M4-estől torlódásban kell arra szolgatni. További jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így augusztus 17-én hétfőn. Remélem, hogy jól telt a napotok, és most már a pihenésé a főszerep. Hogyha ráértek egy picit, akkor gyertek ide Sziget-Szent Miklós a Városi Könyvtár és Közösségi Házhoz, hiszen javában zajlik a gyermekek Summer Festje, még kézműves foglalkozásokra van lehetőség, illetve gyermek táncházzal is várják majd az érdeklődőket. Görögország tanítja a gyerkőcöket egyébként táncolni, illetve hát a görög táncosok, nem maga az ország természetesen. És én is itt leszek egészen este 7 óráig, úgyhogy várlak titeket nagy-nagy szeretettel. Ebben az órában a kézműveskedésről lesz majd szó, arról, hogy mit lehet itt csinálni délutánonként, és egyáltalán miért jó kézműveskedni úgy általánosságban. Charlie Puttel és a Changes-zel kezdjük az órát.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, hiszen elkezdődött a Gyermekek Summer Festje is, és minden délután, amellett, hogy különböző fellépők vannak, bábszínházi előadás, interaktív koncert, és tényleg a programok tárháza kimeríthetetlen, meg most itt a műfáz előtti parkolóban ugrálóvár van a gyerekeknek, körhinta meg minden, emellett még kézműves foglalkozásokkal is várják az érdeklődőket, nem csak a kicsiket, hanem egyébként a szülőket is. Évről évre lehet ezt mondani, és évről évre beszélgetek Dvorák Mariannával, foglalkozásvezetővel, akik természetesen most is készültek a gyerekeknek. A mai napon mit készíthetnek?
1: A mai napon, miután görögök fogják a gyerektáncházat tartani itt a gyerekeknek, ezért egy kicsit a Görögországhoz próbáltuk igazítani a programokat, úgyhogy egy ilyen kis kincses dobozt készíthetnek a gyerekek, amire egy kék alapanyagot hoztunk, és erre tehetnek rá különböző tengerkincseit, különböző tengeri állatokat, herkintjüket, mindenfélét, hogy ezeket tudják ráragasztani.
0: És ez a doboz, ez miből készült? Tehát magát a dobozt is ők készítik el, vagy azt hozzák magukkal, és akkor a díszítés megy együtt?
1: Elárulhatom a nagy titkot? Az unokámnak a tejás doboza. Tehát felhasználtuk azt, amit már egyébként a belsejét már ugye megitta a gyermek, és ugye a dobozt nem kidobjuk ilyenkor, hanem is próbáljuk azért újra hasznosítani ezeket a tárgyakat, úgyhogy így a dobozt beborítottuk egy kék színű anyaggal, ez mutatja nekünk a tengert, és akkor ez a doboz lesz a kincses doboz.
0: És mit ragaszthatnak rá, ezek matricák, vagy fából készült anyagok esetleg, és akkor azt tudják ráragasztani, vagy mi minden áll a rendelkezésükre?
1: Hát próbáltuk, hogy igazi csigákat, kagylókat tegyünk rá, de sajnos annyira nagyok ezek a tengeri kis állatkák, hogy nem férnek rá, illetve nem tudjuk megfelelően rögzíteni. Néhány kisebb kis csigaházat találtunk, úgyhogy azért eredeti csigaházat is tudnak rátenni, aki szeretne. Illetve gyöngyből vannak különböző kis állataink, különböző fajta halak, tengeri csillag van, nem is tudom, még van ilyenek.
0: És egyébként, hogyha valaki szeretne, akkor gyöngyöt is fűzhet, abban is tudtok segíteni, vagy itt igazából most a díszítésen van a hangsúly?
1: A mai napon a díszítésen van a hangsúly, és ez tulajdonképpen onnan jött az ötlet, hogy nem tudtunk rátenni ugye az eredeti csigaházakat, és ez most éppen otthon volt, úgyhogy így kerülnek most rá gyöngyök, illetve van még dekorgumiból matrica, amit szintén rá lehet tenni, azok is ilyen tengeri erkentjük.
0: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Dvorák Mariannával.

0: A Kihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, hiszen Javában zajlik a Gyermekek Summer Festje, ahol természetesen különböző előadásokkal, kincskereső játékkal és kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. Dvorák Marianna foglalkozás vezetővel beszélgetünk már arról, hogy ma milyen szépségeket tudnak a gyerekek elkészíteni. Egy picit ugorjunk vissza, hiszen tegnap volt az első nap a Gyermekek Summer Festjén, akkor mi készültek?
1: Hát tegnap a szokásos napellenzőt készítettük, ami ugye mindig aktualizálva van az Summerfest felirat rajta, illetve egy kreatív gyöngynek nevezett kis matricákat lehetett készíteni, különböző kis állatokat, úgyhogy gyöngyöztek legtöbbször, leginkább a kislányok, de volt kisfiú is, aki jött és készített ilyen matricát.
0: És arról már beszéltünk, hogy ma akkor Görögország van ugye a fókuszban, mivel ők fogják a gyerekeknek a táncházat majd tartani a mai délutánon. Viszont én lent az asztalon, hogyha jól láttam, akkor ilyen szélfogószerű dolgot is láttam, ami hát origamizva volt. Papírból volt készítve valamilyen figura.
1: Igen, hát azt is egy picit próbáltuk így a görögökre utalni, tehát ott is vagy lepkét tudnak hajtogatni, vagy halacskát, vagy mind a kettőt akár, és éppen a kertbe egy fát ki kellett vágnom, úgyhogy annak a leszáradt ágait felhasználva csináltuk meg ezt a kis szélfogót.
0: Nyilván kérdeznélek még, de majd holnap visszatérünk a holnapi nap aktualitására, de így nekem hogy jutnak ezek eszekbe, ezek az ötletek, vagy te abszolút ilyen szemmel tekintesz a világra, hogy éppen kivágtál valamit a kertben, és akkor mire tudom azt felhasználni?
1: Hát ez mindig jön éppen az aktuális ötlet. Tehát igazság szerint már most vannak olyan ötleteink, amiket már félretettünk, hogy majd jövőre esetleg be lehet vetni, illetve nem csak ezen a itt tartunk foglalkozásokat, hanem máshol is, tehát ugye amikor valami olyan kerül azt kezünkbe, hogy hú, ez valahova erre vagy arra az alkalomra jó lesz, akkor azt úgy tesszük a lányommal együtt így félre, és ugye a lányommal együtt készítjük itt, illetve tartjuk a foglalkozást, meg készítjük elő a foglalkozást, tehát így jönnek ezek az ötletek, és aztán egy ötlethez esetleg éppen jön pont egy aktuális fakivágás.
0: Zseniálisak vagytok, mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Dvorák Mariannával.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
7: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
2: Skoda, ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bartabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. Folytatódnak a közterületi munkák Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Augusztusban is azon dolgozik, hogy a település rendezett és biztonságos legyen. A nyári hőség idején kiemelt figyelmet kapnak a zöld területek, emiatt folyamatosan szükség van az ágyások és parkok fenntartására. A szakemberek ezen kívül fontos intézményi feladatokat látnak el, illetve rendszeresen végzik a buszmegállók karbantartását. A napokban emellett gajazásra kerül sor a Dunapart és az olimpiai edzőtábor környékén. Az önkormányzat a továbbiakban is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Kialakult a 22. Öröm a zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Szigetszentmiklóson, a közösségi ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
10: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4 Streetnek az október 10-i Szigetszentmiklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a Klassz klasszikusabb rock vonalról, pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az Arra érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
9: Megszerezte első győzelmét a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 2026-27-es idényében. A Dunaharaszti az egy héttel elhalasztott második forduló mérkőzésén a Majos Gárdáját fogadta és győzte le 2-1-re. A hétközi találkozó diadala az első volt a szezonban, hiszen a már lejátszott első és harmadik fordulóban két vereséggel indított a Gárda. A DMTK-i összesen három forduló után 3 ponttal a 11. helyen áll a 16 csapatos tabellán.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Szigetszent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, javában zajlik a gyermekek Summerfestje itt a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti téren. A gyerekeknek van ugráló, vár, le lehet őket rendesen fárasztani, van egy kis körhinta, emellett egy interaktív gyermekkoncert zajlik, és emellett még természetesen lesz gyermektáncház, valamint kézműveskedni is lehet. És Dvorák Mariannával, foglalkozásvezetővel beszélgetünk itt az elmúlt percekben, hogy a mai napon, tegnap mivel készült, tehát mit lehetett készíteni és kézműveskedni a gyerekeknek, és egy picit nem tudok elmenni amellett a dolog mellett, és ez már nem a Summerfesthez kapcsolódik, hogy neked honnan jön ez a vágy arra, hogy kézműveskedj. Van-e kedvenc ilyen elfoglaltságod, egyáltalán téged kikapcsol-e még ez a tevékenység?
1: Hát én nagyon szeretem ezeket a kézműves foglalkozásokat, és talán onnan indult, hogy akkor, amikor még az első gyerekem megszületett, sajnos anyagilag még nem úgy állt az ember, ugye ez azért még a 80-as évek, és ami volt otthon, abból próbáltunk. Úgyhogy én az origamit például ezért nagyon szeretem, mert az első állatkertet például papírból hajtogattok a gyerekeknek, és hát a négy gyerek mellett valahogy ki kellett találni, hogy tudunk mindig valami újat, meg valami olcsóbbat kiügyeskedni. Aztán így jöttek ezek az ötletek, és hát ezt a mai napig is csinálom. Én nagyon szívesen tanítottam technikát is, amikor adódott rá alkalom. Illetve hát saját magam is horgolok, kötök, hímezek, éppen kreatív gyöngyöt is készítek. Tehát ami lehetőség van, azt próbálom kihasználni.
0: De téged feltölt még ez? Kikapcsol?
1: Engem nagyon. Én nagyon szeretem ezeket csinálni, tehát amikor olyan vagyok, akkor leülök, ezekkel foglalkozom, és tulajdonképpen az agyamat ilyenkor tudom járatni. Vagy pihentetem, vagy járatni, mert ugye akkor az iskolai dolgaimat végig tudom gondolni. Két kórusom van, tehát a kórusoknak az életét össze tudom hangolni, úgyhogy ez így zajlik.
0: És te kitől tanultál meg például horgolni, vagy kötni, vagy akár hímezni?
1: Édesanyámtól.
0: Én olyan szerencsés voltam, engem még a nagymamám tanított meg, ő abban az időben, ők korán lettek még nyugdíjasok, anyukám dolgozott nagyon sokat, úgyhogy a nagymamám foglalatoskodott velem, és hát így próbált meg engem lekötni. Ha jól tudom, akkor neked is van már unokád. Őket mondjuk még nagyon picike, de hogy vagy van nagyobb is?
1: Van nagyobb is, a 8,5 éves unokám, meg egy 3,5 éves unokám van, ők kint élnek Németországban, de pont most vannak itthon Magyarországon, és egész múlt hetet együtt töltöttük, és például ez a halacskás gyöngy is tőlük maradt, ugye, mert velük fűztünk gyöngyöt, és aztán amit nem használtunk fel, azt most itt, hál' Istennek, akkor tudtam alkalmazni.
0: Biztos vagyok benne, hogy ezekért a foglalkozásokért nagyon-nagyon hálásak lesznek majd, ha felnőnek, és például ezt a kézműveskedéshez való szeretetet, meg hozzáállást, ezt tovább tudod adni az unokáknak?
1: Hát amikor van rá lehetőség, akkor mindig kézműveskedünk, mindig valamit próbálunk így kreatívan alkotni, sőt a fiúnokám, ő a legnagyobb, ő van olyan, amikor nálam van, az én lakásomban, akkor eltűnik fönt abba a szobában, amiben tudja, hogy hol vannak ezek a dolgok, és ő ott valamit készít.
0: Hát igen, kincses ládát mondjuk, hiszen ma délután ez lehet, és nálatok meg akkor ehhez minden eszköz meg is van otthon. Marianna, nagyon szépen köszönöm, nem tartalak fel, mert tudom, hogy sokan várnak lent a segítségedre, de holnap délután beszélünk újra, hiszen holnap más lesz a tematika, de azt is eláruljuk majd, hogy pontosan mi. Még egyszer nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.

Rita Ora zenélt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és közben nézem, hogy mi a helyzet a térségi utakon, hiszen korábban volt egy baleset Sziget-Szent Miklóson, méghozzá a Vakbottyán utcában. Na hát ezt most már nem jelzi nekem a térkép, sőt egyébként nagyjából jól járhatóak a térségi utak, de azért menjünk végig. A nullás déli szektora a Szeged és Győr irányában is teljesen jól járható, azért természetesen Gyálnál lassulásra számítsatok az M3-as irányában. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán telítettek a sávok, és lassulásra készüljetek Lakihegynél is az M0-ás közelében, egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. Sziget-Szent Miklóson a Csepeli út is egyébként jól járható, de ettől függetlenül élénk a forgalom, és a Gerinc útról is ezt tudom nektek elmondani, valamint a gyártelepi hévátjáró környékéről, tehát a Gyári útról és a Műútról is. Szigethalmon trafi van, a Szabadkai utcában állnak ott a rendőrök, az 510-esen pedig Taksonynál és Dunaharasztinál is folyamatos a közlekedés. Élénk a forgalom az 51-esen mindkét előbb említett településnél, illetve Dunavarsánynál is, de ettől függetlenül jól lehet közlekedni, ahogy Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében is. Ettől függetlenül azért vigyázzatok nagyon magatokra, és hogyha van valami infótok, akkor Facebookon osszátok meg ma velem, ez az kérésem igazából, ott tudunk most egymással csevegni, vagy pedig itt a Városi Könyvtár és Közösségi Háznál, hiszen itt vagyok még a mai napon este 7 óráig, és még hátralévő programokról, kis kulisszatitokról, szervezésről, a Párnográsztról, Dániel Firől is szó esik majd a következőkben, úgyhogy remélem, hogy 6 után is velem maradtok.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon maradt.

0: megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal. Jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok Hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit.
1: Időjárás.
0: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 6 óra után is kezdjünk közlekedési információkkal. Én azt látom a térképen, hogy a Nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható balesetről és nagyobb torlódásról szerencsére nincsen információ, és képzeljétek, még Gyál térségében is jól lehet haladni az M3-as irányába, ez ritka pillanatok egyike. Ezen kívül a második Rákóczi Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán ugyan élénk a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni, ahogy Halászteleknél is. Gyakorlatilag ugyanezt tudom elmondani a Csepeli útról és a fővárosi szakaszon és a Sziget-Szent Miklósin is. Erős a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni, és a Gerinc úton sem látom, hogy fennakadás lenne. A Gyártelepi Hévátjárónál is folyamatos a haladás. Szigethalmon viszont trafi van a Szabadkai utcában, és egyébként Sziget-Szent Miklóson is, a Petőfi Sándor utcában, a szokott helyen ott vannak a rendőrök. Az 510-es Harasztinál is, Taksonynál is jól járható, viszont az 51-esen erősebb a forgalom, például Taksony térségében, az átépítés alatt álló kereszteződésnél, ami ugye ott a Szent Imre útra vezetne, na annak a környékén azért némi lassulásra készüljetek. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kispunlacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
2: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Kellemes délutánt és estét kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így augusztus 17-én, hétfőn a Jácintok névnapján, és remélem, hogy jól telt a hétvégétek, és várom a véleményeteket a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválnak az eddigi programjairól, hiszen szombaton Sarokkert mozival indítottuk ezt a programsorozatot. Tegnap volt a Magyar Gála, egyébként külföldi fellépők és országok is megmutatták a tehetségüket, például Szlovákiából érkeztek táncosok, Grúziából, Chiléből, és hát természetesen a magyarok sem maradhattak, és nem soroltam fel mindenkit. Ma este viszont egy szuper program, egy koncert vár majd rátok, a Párnográszt érkezik Sziget-Szent Miklósra, és nem tudom, azt tudtátok-e róluk, hogy egyébként a Párnográszt az mit jelent. Na, akkor gyorsan elmondom, így bevezetésképpen. Lovári fogalom, a jelentése pedig fehér ló. Na hát róluk mesélek majd még a folytatásban, illetve vendégem lesz Budai Gábor, fesztivál igazgató, és tartsatok velünk.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, ahol zajlik éppen a Gyermekek Summer Festje, és Budai Gábor fesztivál igazgatóval, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató helyettesével beszélgetünk, hiszen a Gyermekek Summer Festjén táncház is van. Erről még nem is beszéltünk, Gábor, ma ki érkezik ide a gyerekekhez?
1: A mai napon a görög együttes van itt, ugye tegnap kezdődött a Gyermekek Summer Festje, ahol a helyi Szotyola Tánc Együttes tagjai tartottak egy bemutatót, utána velük volt közösen Magyar Táncház, és amikor annak vége lett, akkor bekapcsolódtak a grúzok, és a grúzok tanítottak mindenféle tánclépést fiúknak, lányoknak. Ez egy nagy izgalmasság, meg érdekesség.
0: De várj, bocsánat, hogy félbeszakítadok, de ilyenkor egyébként népviseletben vannak a táncosok, ugyanúgy, ahogy este, vagy pedig ilyenkor azért lazábban, summerfestes pólóba?
1: Nyilván sokkal lazább vagyunk, tehát pólóba vannak, mert a viseletek, hát ez egy külön procedúra, felöltözni, nem elég a viseletet fölvenni, akkor meg kell csinálni hozzá a lány hajat, sminkelni kell, tehát ez egy hosszú folyamat. Úgyhogy abszolút civilbe megy, mert sok-sok gyerek itt van, a szülőkkel, nagyszülőkkel, bárkivel. Ezekben a tanításokban bárki beállhat, ebben ennek az a lényege, hogy semmi felkészültséget, semmi különleges tehetséget nem igényel, hiszen mindent mutatnak, és a lehet, hogy nyilvánvaló legegyszerűbb mozdulatokat, tánclépéseket mutatják meg. Szól épp az adott országnak a zenéje, ma itt van ugye a görög zenére fognak táncolni, és hát ugye holnap és holnap után is lesznek külföldiek itt.
0: És ilyenkor élő zene van, gondolom, akivel van zenekar, ők élő zenét játszanak, akivel nincs, akkor pedig ti szolgáltatjátok ehhez a táncházhoz?
1: Hát nem akartuk meghatározni, hogy élő zenekarra jöjjenek, vagy gépzenével. De általában egyszerűbb gépzenével megoldani a dolgot, mert tehát azért nincs akkora helyünk se, az egy külön technikai felkészültséget igényel, hogyha van 4-5 zenész, ugye az sokkal bonyolultabb, komplikáltabb, de azt hiszem nem ez a lényeg, hogy gépről halljuk a zenét, vagy élőben. Itt a lényeg az, hogy annak az országnak a zenéje szól, amire annak az országnak a táncait tudják megtanulni a gyerekek.
0: És még ami eszembe jutott, hogy gondolom Sziget-Szent Miklóson túl sokan nem beszélnek görögül, ilyenkor a nyelvi korlátokat is a tánc tulajdonképpen lebontja, nem?
1: Hát ez egy érdekes, jó műfaj a tánc, hiszen nem feltétlenül kell tudni beszélni az adott ország nyelvén. Mindig elég, hogy az embernek a szeme nyitva van, a füle, és nyitva van, hogy hallja a zenét, tehát itt most ezt érezni kell. És persze mennek különböző instrukciók, de azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen nyelven, hiszen az együttesnek a táncosai vannak itt, és teljes létszámban jönnek ilyenkor. Mindenki mindenkinek segít, ha kell, akkor meg oda mennek, meg a gyereknek a kezét, ha kell egy picit igazít a lábán, hogy jobbra vagy balra tegye. Úgyhogy ez egy olyan kis nemzetközi műfaj, szerintem jó megérzés, és nagyon népszerű dolog.
0: Gyertek táncolni, feltéve, hogyha szeretnétek ilyen görög tánclépés elsajátítani, vagy ha már megvannak ezek a tánclépések, akkor felelevenítani. Jövünk vissza még Budai Gáborral.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, ahol zajlik a gyermekek Summer Festje, viszont a végéhez is közeledik majd egyszer csak, és ma este egy szuper koncerttel várjátok a közönséget. Budai Gáborral beszélgetek, fesztivál igazgatóval. Lehet, hogy nem kellene mondanom, biztos már lehet a hallgatóink is a könyökükkel jön ki, de ettől független azért mégiscsak mondjuk el, hogy ki érkezik ma.
1: Ma este a Parnagast koncertre kerül sor, aki emlékszik, a tavalyi esztendőben is volt tőlük egy koncert. Hát azt kell mondjam, hogy eléggé kassza siker volt, hiszen több mint 1100-an voltak a tavalyi esti koncerten, és tulajdonképpen ebből kiindulva azt hiszem minden szervező hasonlóképpen tud gondolkodni, hogyha valami jó és nagyon bejön, és rengeteg információ jött még utána, hogy jaj, ha tudtam volna, tehát de ismerős ez a dolog, tehát így működünk mi magyarok, de nincs ezzel baj, hiszen tényleg ebből is kiindulva idénre újra meghívtuk a Parnagast együttest, hogy tartsanak koncertet, de hogy legyen benne egy kis csavar. Addig-addig igyekeztünk és próbálkoztunk, hogy sikerült talán az egyik legnépszerűbb vendégművészt meghívni, Dániel Gergőt, akinek nagy nyilván a popzenei életéről mindenki sokat hallott már. Szerintem a közönség megérdemli, hogy valami jót kapjon.
0: És meg is kapjátok ma este, ez egészen biztos. Még egy fontos kérdés, jegyek vannak még egyébként? Még ha valaki most jön este helyszínen, tud még vásárolni a Parnagast koncertjére belépőt?
1: Igen, tud. Nem az olyan, mert kevés egy ment volna el. Ez egy olyan koncert, tavaly is így volt, hogyha valaki emlékszik rá. Ez nem egy ültetett nézőteres koncert, ez egy állójegyes koncert. Gyakorlatilag ez a tér, a Szent Erzsébet tér. Ez, ha szükséges, akkor olyan 1300-1500 főt be tud fogadni, még biztonsággal, tehát ez nyilván arra is kell ügyelnünk, itt mindenféle előírások és szabályok vannak, de még nem értük el az 1300 főt, úgyhogy még lehet tenni, ma este még nem be fogunk tudni a koncertre.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm!

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor a hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Gyalogos kerékpáros aluljárót építenek a Dunaharaszti piacnál. A kivitelezés a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés részeként fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházást Pertisné Kácsor Andrea Pestvármegye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője is támogatja. A település első embere mellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az üzemeltetési költségeket, a környező terület rendezését és a közvilágítás kérdését már évekkel ezelőtt egyeztették. Az előrejelzések szerint a személyszállítás leghamarabb a minőségbiztosítási folyamatot követően veszi kezdetét a vasútvonalon. Dunaharasztin a vonatok az aluljáró befejezése után tudnak majd biztonságosan áthaladni. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Szigetszentmiklóson. Virágpalántaosztást szervezett Szigetszentmiklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebbé és zöldebbé tételéért. Jaksaladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája, a klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít, összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
7: Én már 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a Bírókertészet adományának körülbelül 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
6: Öntözést ösztönzik a lakosságot Pesterzsébeten. Új kezdeményezéssel szeretné segíteni a fiatal fák gondozását Pesterzsébet önkormányzata. A Beko mobil alkalmazás segítségével a lakosok vállalhatják egy-egy fa rendszeres öntözését. Emellett az alkalmazásban a locsolásra váró fák és a vízvételi pontok is könnyen megtalálhatók. A program célja, hogy a közösség összefogásával a fiatal fák elegendő vízhez jussanak a nyári időszakban, így hosszú távon egészségesebb, zöldebb és élhetőbb közterületek alakuljanak ki. Az önkormányzat arra biztatja a pesterzsébeti, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és lehetőségeihez mérten vállaljanak szerepet a kerület zöld felületeinek megóvásában. Várják a lecsófőző csapatok jelentkezését, lecsófőző versenyt rendeznek Taksonyban augusztus 29-én szombaton. A közösségi eseménynek a műfüves pálya ad majd otthont, ahol baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat összemérheti főző tudását. A szervezők célja, hogy a résztvevők közös főzés és kikapcsolódás mellett készítsék el a település legízletesebb lecsóját. A verseny mellett további kísérő programokkal is készülnek, amelyek részleteit a későbbiekben ismertetik. A jelentkezéstől és a verseny részleteiről Galambos Ferencnél lehet érdeklődni.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsóki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

80-as években ezt szólt Gáspár Lacitól itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és már nem sokára elbúcsúzom tőletek, meg szedem a sátorfámat, hiszen a gyermekek Summerfestje szépen lassan véget ér, és kezdődik a Párnográsznak majd a koncertje este 8 órától itt Sziget-Szent Miklóson. Viszont mondom, hogy mire számíthatok holnap délután a gyerekek Summerfestjén. Érkezik a Fabula Báb Színház, Nagy akarok lenni című előadását nézhetitek meg, mely a következőkről szól. A kis cica nagy szeretne lenni, mert nem engedi el az anyukája sehová egyedül. Az oroszlán kicsi szeretne lenni, mert vele senki nem játszik, senki ne sem törődik. Egy találkozásuk alkalmával az erdőben szerepet cserélnek. Ebből rengeteg mókás helyzet adódik. Az előadás végére a zsiráf kereső szolgálat és az anyai szeretet révén minden megnyugtatóan rendeződik, és kis hőseink is belátják, hogy a saját bőrükben jobban boldogulnak. Mindez tehát augusztus 18-án kedden vár majd titeket délután 4 órától itt a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti téren. Ismételten lesz majd légvár, kicsi körhinta a gyerekeknek, úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várnak. Emellett pedig lesz kijátszik ilyet Chile és Görögország részvételével, valamint kézműves foglalkozásokkal is várják majd a családokat, úgyhogy ha ráértek volna délután, akkor várnak titeket is szeretettel.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, de hogy az időjárás milyen lesz a következő napokban, már is mondom nektek, hogy mit ígérnek. Kedden túlnyomóan napos időre számíthatunk, de a délután második felében este északnyugat felől erősebben megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék azonban nem várható. Erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 17, délután pedig 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Szerdán kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb esőzápor is előfordulhat, napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet. Ezt mondják jelen pillanatban, hát aztán majd visszanézzünk rá természetesen, hogy például a nemzeti ünnepünkön majd augusztus 20-án mit jósolnak. Egyébként holnap is idegfronti panaszokra számíthatnak a frontérzékenyek. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Jó hír viszont, hogy országszerte megszűnik a kánikula, felfrissül a levegő, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között főként a déli tájakon lehet erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és fokozottan figyelni kellene még mindig a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére.

0: Lakihegy Rádió, helyben vagyunk perceken belül, 7 óra van, Sziget Krónika jön a folytatásban, vagyis a térség hír összefoglalója, úgyhogy igen, jól gondoltátok, búcsúzni jöttem, na de nem olyan sokáig, hiszen holnap délután 3 órakor ismételten érkezem. Viszont most, ahogy már említettem, a folytatásban a térségi hír összefoglaló, a Sziget Krónika érkezik, majd utána 1 óra magyar zene, a legjobbak közül válogatva. Azt követően 8 órától pedig jön a Mozaik című műsorunk, majd 9 órától a Süspel nap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet is, további kellemes estét, jó rádiózást kívánok, és persze azt, hogy holnap délután is találkozunk. Puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Kialakult a 22. Öröm a Zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szent Miklóson. Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Kialakult a 22. Öröm a Zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szent Miklóson, a közösségi ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
8: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4 Streetnek az október 10-i Szigetszent Miklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár, egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rockvonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az Arra Érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
7: Szakértő zsűri értékeli a Rocksziget döntőseit. Szegedi Zsuzsa hozzátette, hogy a zsűriben minden évben vannak visszatérő szakemberek, ugyanakkor néhány éve új tagok is csatlakoztak a munkához. Az idei zsűri tagja Győri Balázs hangmérnök és Foley artist, Rutka Robert zeneszerző és gitáros, valamint Kis Sándor, a Motto László, Magamura tagja. A szakemberek között szerepel továbbá Leskovics Gábor, a Puff és a Kis Csillag zenésze, Nagy Ádám gitáros, Pálmai Zoltán, a P-Mobil és a Beatrice egykori tagja, valamint Spajics Igor, a Dunapart Fest alapítója és fesztivál igazgatója. A zsűri munkájában részt vesz Temesi Berci basszusgitáros, producer és zenei rendező, valamint Andrási Kremó, az Öröm a zene tehetségkutató sorozat koordinátora, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára is.
8: Több olyan zsűritagunk van, aki vagy a legelejétől, vagy a másodiktól, szóval mondjuk azt, hogy a kezdetektől a Rocksziget zsűri tagjaként adja nekünk, azt gondolom, hogy a szakmai minőséget. Hát elsőként Leskovics Gábort, Lecsót hadd említsem, mert hogy ő ugye a kötődése lévén is sokak által ismert, és akiket úgy folyamatában fogadtunk be, vagy kértünk föl, ők Spajcs Igor például, aki a Dunapart Fest menedzsmentjének a tagja és alapítója, és aki idén új lesz, Temesi Berci, illetve Győri Balázs is, aki még szintén új

0: miután a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
1: Immár hatodik alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
0: Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szentmiklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szentmiklós város önkormányzata tette közzé.
2: A térségre hangolva.
0: Folytatódnak a közterületi munkák Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Augusztusban is azon dolgozik, hogy a település rendezett és biztonságos legyen. A nyári hőség idején kiemelt figyelmet kapnak a zöld területek, emiatt folyamatosan szükség van az ágyások és parkok fenntartására. A szakemberek ezen kívül fontos intézményi feladatokat látnak el, illetve rendszeresen végzik a buszmegállók karbantartását. A napokban emelet gajazásra kerül sor a Dunapart és az olimpiai edzőtábor környékén. Az önkormányzat a továbbiakban is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Dunaharaszti közlekedésének fejlesztéséről egyeztetett a város polgármestere és Pest vármegye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője. Dr. Szalai László és Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő az 51-es út szélesítéséről, valamint a Pál László utcai körforgalom létesítéséről tárgyalt. A megbeszélésen több önkormányzati munkatárs és a beruházási iroda vezetője is részt vett. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a körforgalom akár az első lépcsőben megépülhet. Ennek értelmében a tervezett műszaki kivitelezésnek köszönhetően az 51-es út már a kész forgalmi csomóponthoz tud majd csatlakozni. A beruházás állami finanszírozásból fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Várják a lecsófőző csapatok jelentkezését, lecsófőző versenyt rendeznek Taksonyban augusztus 29-én szombaton. A közösségi eseménynek a műfüves pálya ad majd otthont, ahol baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat összemérheti főző tudását. A szervezők célja, hogy a résztvevők közös főzés és kikapcsolódás mellett készítsék el a település legízletesebb lecsóját. A verseny mellett további kísérőprogramokkal is készülnek, amelyek részleteit a későbbiekben ismertetik. A jelentkezésről és a verseny részleteiről Galambos Ferencnél lehet érdeklődni. Az Árpád fejedelem általános iskolában megvalósuló fejlesztésekről egyeztetett Dunavarsány polgármestere és a Sziget-Szentmiklósi tankerületi központ vezetője. Keresztesi Balázs nemrég az aktuális kivitelezésekről tájékoztatta dr. Pálos Anna Máriát. A tavalyi évhez hasonlóan ismét több tanterembe kerülnek klímaberendezések. Jelenleg is zajlik továbbá a sportpálya felújítása, amelynek részeként sor kerül a vonalazás felfestésére, a labdafogóháló megerősítésére, valamint egy az eddiginél korszerűbb burkolat kialakítására. A pályára ezen kívül kézilabdakapukat és kosárlabda állványokat is helyeznek. A beruházás várhatóan tanévkezdésig elkészül.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük hármas és négyes poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgár lány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az áradtagsája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
3: Mindenképpen elvárjuk tőle, hogy ezért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem, hogy is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak felé elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alsó porttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
2: Időjárás.
0: Kedden nyugat felől már csökken a felhőzet, keleten még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futó zápor. Az északi-északnyugati szél több felé élénk erős marad, a legmelegebb óránkban 24-29 fokot mérhetünk.
2: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Laki Hegy Rádióban. Készült a médiatanács támogatása.

0: kedvenc rádiója. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Szigetszent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Szigetszent Miklóson. Augusztus 18-án három vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Indul a Szigetszent Miklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
1: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Kialakult a 22. Öröm a Zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szentmiklóson. Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Kialakult a 22. Öröm a Zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szentmiklóson, a Közösségi Ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
8: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4 Streetnek az október 10-i Szigetszentmiklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár, egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rock vonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az Arra Érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
7: Szakértő zsűri értékeli a Rocksziget döntőseit. Szegedi Zsuzsa hozzátette, hogy a zsűriben minden évben vannak visszatérő szakemberek, ugyanakkor néhány éve új tagok is csatlakoztak a munkához. Az idei zsűri tagja Győri Balázs hangmérnök és Foley artist, Rutka Robert zeneszerző és gitáros, valamint Kis Sándor, a Motto Magamura tagja. A szakemberek között szerepel továbbá Leskovics Gábor, a Puff és a Kis Csillag zenésze, Nagy Ádám gitáros, Pálmai Zoltán, a P-Mobil és a Beatrice egykori tagja, valamint Spajics Igor, a Dunapart Fest alapítója és fesztiváligazgatója. A zsűri munkájában részt vesz Temesi Berci basszusgitáros, producer és zenei rendező, valamint Andrási Kremó, az Öröm a Zene tehetségkutató sorozat koordinátora, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára is.
8: Több olyan zsűri tagunk van, aki vagy a legelejétől, vagy a másodiktól, szóval mondjuk azt, hogy a kezdetektől a Rocksziget zsűri tagjaként adja nekünk, azt gondolom, hogy a szakmai minőséget. Hát elsőként Leskovics Gábort Lecsót hadd említsem, mert hogy ő ugye a kötődése lévén is sokak által ismert, és akiket úgy folyamatában fogadtunk be, vagy kértünk föl, ők Spajcs Igor például, aki a Dunapart Fest menedzsmentjének a tagja és alapítója, és aki idén új lesz, Temesi Berci, illetve Győri Balázs is, aki még szintén új tag lesz a zsűriben.
7: 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szentmiklóson. Virágpalántaosztást szervezett Sziget-Szentmiklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebb és zöldebb ételéért. Jaksaladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája. A klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít. Összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a

0: tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szentmiklós város önkormányzata tette közzé.
1: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
0: Folytatódnak a közterületi munkák Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Augusztusban is azon dolgozik, hogy a település rendezett és biztonságos legyen. A nyári hőség idején kiemelt figyelmet kapnak a zöld területek, emiatt folyamatosan szükség van az ágyások és parkok fenntartására. A szakemberek ezen kívül fontos intézményi feladatokat látnak el, illetve rendszeresen végzik a buszmegállók karbantartását. A napokban emellett gajazásra kerül sor a Dunapart és az olimpiai edzőtábor környékén. Az önkormányzat a továbbiakban is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Dunaharaszti közlekedésének fejlesztéséről egyeztetett a város polgármestere és Pest vármegye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője. Dr. Szalai László és Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő az 51-es út szélesítéséről, valamint a Pál László utcai körforgalom létesítéséről tárgyalt. A megbeszélésen több önkormányzati munkatárs és a beruházási iroda vezetője is részt vett. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a körforgalom akár az első lépcsőben megépülhet. Ennek értelmében a tervezett műszaki kivitelezésnek köszönhetően az 51-es út már a készforgalmi csomóponthoz tud majd csatlakozni. A beruházás állami finanszírozásból fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Várják a lecsófőző csapatok jelentkezését, lecsófőző versenyt rendeznek Taksonyban augusztus 29-én szombaton. A közösségi eseménynek a műfüves pálya ad majd otthont, ahol baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat összemérheti főző tudását. A szervezők célja, hogy a résztvevők közös főzés és kikapcsolódás mellett készítsék el a település legízletesebb lecsóját. A verseny mellett további kísérő programokkal is készülnek, amelyek részleteit a későbbiekben ismertetik. A jelentkezéstől és a verseny részleteiről Galambos Ferencnél lehet érdeklődni. Az Árpád fejedelem általános iskolában megvalósuló fejlesztésekről egyeztetett Dunavarsány polgármestere és a Sziget-Szentmiklósi tankerületi központ vezetője. Keresztesi Balázs nemrég az aktuális kivitelezésekről tájékoztatta dr. Páros Anna Máriát. A tavalyi évhez hasonlóan ismét több tanterembe kerülnek klímaberendezések. Jelenleg is zajlik továbbá a sportpálya felújítása, amelynek részeként sor kerül a vonalazás felfestésére, a labdafogóháló megerősítésére, valamint egy az eddiginél korszerűbb burkolat kialakítására. A pályára ezen kívül kézilabdakapukat és kosárlabda állványokat is helyeznek. A beruházás várhatóan tanévkezdésig elkészül.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük 3-as és 4-es poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgárlány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az árad tagsája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
3: Mindenképp elvárjuk tőle, hogy azért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem hogy is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak teli elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alsó porttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
1: Időjárás.
0: Kedden nyugat felől már csökken a felhőzet, keleten még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél több felé élénk erős marad, a legmelegebb óránkban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ez a Mozaik, a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora. A következő közel egy órában ismét érdemes lesz velem tartanotok, hiszen ezúttal is izgalmas témákkal készültem a hallgatóinknak. Elsőként Tóth Pál önkormányzati képviselővel beszélgettem a Mi Helyünk Egyesület terveiről, amelyek között Sziget-Szentmiklós várossá nyilvánul.

0: nyilvánításának 40. évfordulójához kapcsolódó elképzelések is szerepelnek. Emellett több kutatást is végeztek, amelyek izgalmas érdekességeket tartogatnak a helyiek számára. Idén két jelentős jubileumot is ünnepel Sziget-Szent Miklós, ahogy említettem korábban, Sziget-Szent Miklós várossá nyilvánításának 40. évfordulóját, továbbá Ádám Jenő zenepedagógus és zeneszerző születésének 130. évfordulóját. Az októberi városnapok programsorozat mindkét esemény előtt tiszteleg, a helytörténeti gyűjtemény pedig számos különleges programmal készül. Hogy pontosan mivel várják az érdeklődőket, arról pedig Mis Nándor muzeológus beszél majd. Ezt követően a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról beszélgetünk, hiszen szeptember 12-én rendezik meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad otthont. A programról, az ötlet megszületéséről pedig Jaksaladányi Emmával, a Miklósi Baráti Klub elnökével beszélgetek. Az utolsó részben pedig Somogyi Betti kolléganőm Pap Ríbel Zsófiával, a Halásztelki Polgármesteri Hivatal programszervező munkatársával beszélget három közelgő eseményről, a Halásztelki Summerfestről, a Kastélyparki Piknikről, valamint augusztus 20-áról. Már is kezdődik a Mozaik, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
0: Műsorunk vendége Tóth Pál Sziget-Szent Miklósi képviselő, és arról fogunk a mai alkalommal beszélgetni, hogy Sziget-Szent Miklós városa idén ünnepli 40. születésnapját, és a képviselőtestület is döntést hozott már erről, hogy lesz egy konkrét esemény is, és a Mi Helyünk Egyesület elnöke egyben Tóth Pál, ők is készülnek erre, hogyan teszik meg mindezt, illetve milyen eseménnyel kapcsolódnak majd ehhez a 40 éves születésnapi alkalomhoz.
2: Köszönöm szépen a meghívást szerkesztőasszonynak, pici pontosítást tennék, most már egy pár hónappal ezelőtt elnökváltás volt az egyesületünkben, úgyhogy Betsz Viktóriának hívják a mostani elnökünket, én tagként dolgozom továbbra is az egyesületben, ugye sok más feladat mellett, nem csak a képviselői munka mellett, hanem tényleg jó pár civil szervezetben is dolgozom. Azt gondoltam, hogy egyrészt Viktóriának a szakmájából adódóan történész, múzeológus, úgyhogy sokkal közelebb áll hozzá ez a profil, fiatal dinamikus hölgyről van szó, úgyhogy ő jól fogja az egyesületnek a munkáját koordinálni és összefogni. Az viszont tény és való is az igaz, hogy készülünk mi is a városnapokra, ugye 40 éves Sziget-Szent Miklós városa nyilvánításának, ugye 1986-ban történt, és ennek apropóján a városképviselőtestülete úgy döntött, hogy a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében egy városnapok rendezvénysorozatot szervezünk október elejére. Ugye október azért is fontos, és október eleje a dátum. A Csuti Monostor adománylevelébe ugyanez a dátum szerepel az oklevélen, úgyhogy ez az a különös apropóját a városnapoknak, hogy pont ekkorra szerveztük. Ez egy olyan feladatot ró az egyesületre is, hogy a programjaikat megpróbáljuk összehangolni a városi rendezvénnyel. Egy kiállítást, egy fotókiállítást szervezünk Takács Zoltán taktársunkkal közösen az újvárosi református gyülekezet teázójában, Fészek teázóban, és programjaink is próbálnak erre a évfordulóra ráépülni. Én azt gondolom, hogy Sziget-Szent Miklós 40 éves története az mindenképpen megér egy misét, és megéri ezeket a városnapokat, de hát maga a település is, ugye több mint 750 éves településről beszélünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan történelmi esemény van, ami mindenképpen azt indokolja, hogy ezt a városnapok keretében megemlékezzünk róla, olyan jelentős évfordulóink vannak, amiket ebbe az évbe ezen a városnapon be tudunk mutatni a széles közönségnek. A Mi Helyünk Egyesületnek ugye van Facebook oldala is, és vannak olyan összeírások az elmúlt évszázadokból, a 19. és a 18. századból, két-két népszámlálási adat, amiről ugye a legutóbbi posztok szóltak. Ezek nagyon értékes település történeti adatokkal szolgálnak, nem csak a lakosságról, lakosság összetételéről, anyagi helyzetéről, hanem a kor viszonyairól, hány mesterember dolgozott itt, milyen magas volt az edukáció, ugye ki is emelik a 19. században, hogy a település az országos viszonylatban is nagyon magas volt az iskolázottság, tehát alacsony volt az analfabétáknak a száma. Ez is jól mutatja, hogy Budapest közössége is, meg valószínű, hogy a felekezeti oktatás is olyan magas színvonalú volt a településen, ami az országos átlag fölé tudta ezt emelni. Gazdasági szempontból nem volt egy kiemelkedő a településünk, nem voltak jók a földjei, ami viszont adottságként itt volt, az a főváros közelsége és a piacoknak az elérhetősége. Ugye a korabeli közlekedési eszközök nem tettek lehetővé az egy nagyobb távolságról való, mai szép szóval mondva logisztikai tevékenységet, hogy fölhagyják az árut. Ugye a 19. század végén volt egy nagy népességrobbanás Budapesten is, ugye a kiegyezés után egyfajta robbanásszerű fejlődés, ami nagy számú lakosság számgyarapodást okozott, és ehhez ugye az élelmiszerellátást a környékbeli települések szolgáltatták. Így például a Szigetszentmiklós is. 19. század végén a helyi érdekű vasút elkészült, akkor már ez a hév ez egy óriási lendületet adott a település életébe. Ugye ennek volt az az apropója, hogy a 20. század elejére fürdőváros is lett Szigetszentmiklós, a Kis-Duna közelségének és ennek a távolságnak a gyors leküzdhetősége miatt. A másik pedig a gazdasági fellendülés, ugye azt eredményezte, hogy volt már mindenkinek szabad ideje, meg egy kis pénze, amivel el tudott menni egy strandra, meg tudott tenni egy halászlét valamelyik dunamenti csárdába, és ugye ezek a népszámlálási adatok, ezeket nagyon szépen leképezik. Én azt gondolom, hogy a négy népszámlálási adat és ezeknek az összevetése is nagyon érdekes, hogy ugye magyar lakosságú volt a település, ez azért is volt fontos, mert itt a környékben tudjuk, hogy nagyon sok sváb, szerb, horvát nemzetiségű településünk van, ami ugye gazdagítja a térséget, meg gazdagítja az országot is, de az, hogy a magyar népesség meg tudott maradni, évszázadok alatt ugye a török kiűzése előtt és után is meg tudott maradni, ugye a vallása is, hogy református vallásúvá vált a település, az annak köszönhető, hogy a török ugye toleranciát gyakorolt a vallási felekezetek fölött, erőszakosan nem iszlámosított el ugye a településeket, aki az adót befizette, az szabadon gyakorolhatta a vallását, és ugye ennek eredményeként ez a magyar nemzetiségű református vallású Szigetszentmiklós, ami nem volt soha egy pici település, tehát ugye a népszámlálási adatokból is látszik, hogy már 19. században is 2500 fő környékén volt a település lakossága, tehát arról nem beszélhetünk, hogy pici lett volna a település. A környékbeli pusztítások, természeti katasztrófák, meg persze ugye a török megszállás is azért elég erősen megtizedelte a lakosságot. Ugye tudjuk a 18. század végéről, hogy óriási árvíz volt, amikor majdnem az egész település ugye elmost és a vályokházakat összedöntötte, mégis újraindult a település, nem hagyták előseink a szőlőföldjüket, újraépítették a sárfalakat, betapasztották a foltokat, és elindult újra az élet. Ugye ez a túlélést ösztön, én azt gondolom, hogy mindig is jellemezte a szigetnek a lakóit, különösen itt Szigetszentmiklóson.
0: A Mi Helyünk Egyesület, ahogy ugye említette is Tóth Pál képviselő úr, és mint ahogy megtudtuk, most már nem elnökként, hanem tagként dolgozik a Mi Helyünk Egyesületben. Nem csak a hivatalos közösségi oldalakon, a Facebookon jelenik meg, hanem tervezik azt is, hogy papír alapon kiadvány is rendelkezésre áll a szigetszentmiklósiak és a térségiek részére. Ezzel volt-e bármilyen előrejutás, vannak-e tervek?
2: Igen, valóban szerkesztő asszony, amit említett, ugye egyik tagtársunk felajánlotta, hogy ez a papír alapú kiadványt megfinanszírozza, és egy néhány száz példányba szeretnénk a városnapokra az első kiadványjal megjelenni. Két tanulmány kerülne ebbe bele, ugye Becz Viktóriát már említettük elnök asszonyunkat, ugye a kutatási területéből adódóan lakjegyi leadóval, rádiótörténettel, lakjegyen lévő csárdákkal foglalkozott, és ebből lenne egy kisebb kiadvány, valamint a Csepel autógyár történetéből is szeretnénk, illetve a Dunai repülőgépgyárnak a történetéből. Ezek az anyagok nagyrészt összeálltak, még most a szerkesztése és a nyomda alá való rendezése zajlik. Én remélem azt, hogy ez el tud készülni a városnapokra, és októberben akár az egy vagy két kiadványjal is el tudunk indulni. Pár száz példányról beszélünk, ugye elsődlegesen ennek az önköltségét ugye megfinanszírozza az egyik tagtársunk, de hát adományokat el fogunk fogadni, hogy tovább tudjuk majd ezeket a kiadványokat gyarapítani. Egyrészt ugye a településnek átadva, városi könyvtár és közösségi házba ugye hozzáférhetővé téve, valamint az, hogy egyre jobban megismerje minden szigetszentmiklósi lakó, aki az elmúlt évtizedekbe ide költözött, vagy már régebben itt él, a településnek egy-egy kis szeletét és történetét. Ugye régi településről beszélünk, nagy történelmi múltról, igazándiból az épített örökségünk az, ami viszonylag szolid, ugye ez köszönhető annak, hogy mindig egy ilyen átjáróház voltunk itt a Duna szigetén, keletről nyugatra, nyugatról keletre itt átvonultak akár a háborúk és a hadak. Említettük már az előző népszámlálásnál a török időszakot, de ugyanez igaz sajnos a második világháborúra, ugye Szigetszentmiklós volt az az egy-két település közül, aki nem tudta a templomát újraépíteni, olyan károkat szenvedett akkor a református templom, és azért 88-ban új templomot kellett, hogy építsen a város, Kossuth Lajos utcába, úgyhogy ezek negatívunként hatottak a település épített örökségére, de a szellemi örökség a hála Istennek a levéltári kutatásokból kirajzolódik, valami nagyon sok régészeti forrásból is, amiket egyre inkább szeretnénk feltárni. Itt nem csak a második világháborús emlékekre, ugye bombázók zuhantak le a településünkön, de van ugye a Dunai régészet, ami most megint ebbe az aszályos időszakban egyre inkább előtérbe került, hogy a Duna visszahúzódott, és nagyon sok minden előkerült itt, hidak vagy hajóroncsok is, és a bombák is sajnos ugye megint csak a második világháborúra visszautalva, de nagyon sok olyan régészeti lelőhelyünk van, ami még ugye nincs feltárva, hát ez mindig forrás kérdése. Tudok itt egy példát említeni, az Ossannál, második Rákóczi Ferenc utó Szentpétertől, aki egy ilyen háros templomát feltárták, amikor 60-as években megtalálták a templomnak az alapköveit, de ugye forrás hiányába visszatemették. Ugye ez azért is érdekes, ugye háros története, mert hogy hárosnak a túlsó fele, az a Duna másik oldalán van jelenleg a Háros sziget, Nagy Téthényhez tartozik. Hát sziget szerintem tudjuk, hogy több ilyen település is volt, ami Duna mind a két oldalára települt. A mai példákból ugye Ráckeve a legjobb példa talán, ugye a híd túloldala is még Ráckeve és a szigeten is, de ugyanilyen volt Gubacs település is, ami a Gubacsi hídról talán jobban ismerik, ahol mind a két oldalán volt a Dunának település, ugye a rivátjárást ezzel biztosították, de most Háros is egy ugyanilyen volt, hogyha erre lesz forrás valamikor, akkor ezeket ismét föl lehet tárni, és a széles közönség elé vinni, ami még ugye nagy feladatunk lenne, ugye egy olyan múzeumnak a kialakítása a helytörténeti gyűjtemény mellett, ahol méltó módon ezeket meg tudjuk mutatni. Van erre is ugye kezdeményezés, a Kossuth Lajos utcai református templomot említettem, ott ugye van egy 2-300 négyzetméteres kiállító tér, ami még nem tudott teljes egészében elkészülni. Városi Könyvtár és Közösségi Ház tervei között szerepel, ugye idén költségvetési forrást is biztosítottunk erre, egy 50 millió forintos keretet, hogy ezt megvalósítják úgy, hogy a burkolatokat, mellékhelyiségeket kialakítják úgy, hogy ott a kiállító térre el tudjunk készülni, és akkor egy nagyobb, szélesebb publikumnak meg lehetne mutatni azokat, amik most jelenleg raktárba porosodnak. Mert hogy a helytörténeti gyűjtemény ezért nagyon szűk helyiséggel rendelkezik, és egy kis szegmenseit tudja csak bemutatni a történelmének, ennél jóval nagyobb és jóval gazdagabb lenne, ha lenne kiállító tér, ahol ezt meg tudjuk mutatni.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
0: A közeljövőben ismét különleges járművek lepik el majd Sziget-Szentmiklóst, hiszen második alkalommal rendezitek meg a Csepel-szigeti veterán jármű találkozót, és az esemény nem csak az autókedvelőknek szól, hanem a családok részére is, különböző programokkal szolgáltok majd számukra, ezekről is beszélgetünk Mis Nándorral, muzeológussal, a helytörténeti gyűjtemény munkatársával. Induljunk akkor onnan, hogy tavaly már rendeztetek egy első alkalmat, és milyen tapasztalatokkal kezdtétek meg a második szervezését?
3: Hát ugye a tavalyit az direkt azzal a szándékkal szerveztük, hogy ez lesz az első, nem tudtuk, hogy minek megyünk neki, mert ilyen jellegű programot azért a Városi Könyvtár még nem csinált, úgyhogy teljesen az újdonság erejével hatott mindenki számára, és az volt a tapasztalat így nagyon röviden, hogy lehengerlő volt, tehát nem számítottam én magam sem arra, hogy ekkora hatalmas érdeklődést tud kiváltani egy ilyen esemény. Mindenképpen az látszik, hogy ez hiánypótló. Ugye a Csepel-szigeten vannak különböző kisebb-nagyobb veterán események, de ezek általában inkább ilyen családiasabb hangvételű történetek szoktak lenni, vagy olyan specifikusabb csapatoknak meg tematikának szólnak. Ráckevén már évtizedek óta csinálnak veterán találkozót augusztus második felében, úgyhogy ővelük is nagyon jó a kapcsolat, ott is lakik egy-két Csepel teherautó, vagy Csepellel kapcsolatos bármi. A Halásztelken is szokott lenni találkozó augusztusban, az is nagyon izgalmas szokott lenni, jól sikerült, és nagyon jó az, hogy előtte elmentem, próbáltam kapcsolatot építeni ezekkel az emberekkel, akik a veteránozás szerelmesei, és leginkább azokkal, akik olyan járművekkel foglalkoznak, aminek köze van a Csepel autóhoz. Ugye a tavalyi találkozónak egy nagy dilemmája az volt, hogy milyen célközönséget szólítunk meg, milyen tematikával készülünk. Eleinte az volt a gondolat, hogy csak és kizárólag Csepel teherautók jönnek el. De nincsen annyi az országban, hogy azzal mondjuk az Osan parkolóját meg lehessen tölteni, ezért hát hozzácsaptunk minden mást is, tehát gyakorlatilag arra jutottunk, hogy egy veterán találkozót lenne a legjobb szervezni, és hát ahogy közzétettük a jelentkezési űrlapot az interneten, elkezdtek ráérkezni a jelentkezők, meglepően sok, tehát a végén úgy alakult, hogy majdnem 100 autó kint volt szeptember 6-án tavaly az Osan parkolójában, tehát egy nagyon jól sikerült kis rendezvény lett belőle, nagyon jó kapcsolatokat sikerült találni így az országban veteránosokhoz, és hát én azt látom, hogy ez egy nagyon lelkes, nagyon kedves, nagyon aranyos közösség, ahol csupa jó szívű, csupa jó fej emberrel találkozni, akik direkt azért vannak, hogy ők megmutathassák, hogy akár a magyar járműipar, de bármilyen járműipar milyen csodálatos termékeket tudott csinálni ezelőtt 30-40-50, vagy akár 100 éve. A legrégebbi autó, ami tavaly kint volt, és az idén is kint lesz, egy 1931-es évjáratú Ford A modell, úgyhogy azzal is lehet majd találkozni idén is. Szóval egészen csodálatos, hogy milyen csapat jött ott össze, és milyen emberek vannak benne a veteránozásban.
0: Ezt én magam is alá tudom támasztani, mert képzeld el, Nándi, én voltam nemrég a Gasszenról fesztiválon Halásztelken, amit ugye említettél is, hogy augusztusban ott is szerveznek veteránjármű találkozót. Nagyon jó kis közösség jött össze ott is. Onnan is érkeznek esetleg, illetve a második kérdésem arra vonatkozna, hogy várjátok-e még a jelentkezőket, mert olvastam a Facebook eseményben, hogy várjátok folyamatosan a veteránjármű tulajdonosok jelentkezését, és azt még hozzátenném, hogy szeptember 5-e az esemény, és azért is említetted az Osan parkolót, mert ugye ez a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolóban lesz megrendezve.
3: Így van, köszönöm szépen. Hátulról indítanék, akkor nincsen jelentkezési határidő, és ez is a tavalyi tapasztalat, ugyanis nagyon sokan úgy jöttek el, hogy nem is regisztráltak. Aminek mi nagyon örültünk, egyfelől, másfelől kevés kevésbé, mert így például nem tudtuk, hogy hány főnek kellene ebédet adnunk, úgyhogy most idén egy kicsit átalakítottuk hozzá a jelentkezési rendszert, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy aki az utolsó pillanatban jelentkezik, az űrlapon keresztül, a honlapon keresztül, az el tud jönni, és annak tudjuk biztosítani azt, hogy úgy részt vegyen a rendezvényben. Egyébként pedig, most ezt így nem tudom, hogy a Gas & Roll-on kik voltak kint, meg hogy voltak kint, én ott arról most csak a Facebookos képeket láttam, mert még szabadságon voltam akkor, amikor ez zajlott, úgyhogy nem tudtam volna elmenni, de láttam ott olyan járműveket, például Icarus autóbuszt, ami eléggé biztos, hogy itt lesz nálunk is. Úgyhogy érdemes lesz ilyen értelemben eljönni, hogyha ha ugyanazokkal akar találkozni valaki, akik ott is megjelentek, de hát ugye nálunk azért talán egy kicsit más lesz a profil.
0: Az Icarus busz az ráadásul körjáratban vitte ott az embereket, és nagyon izgalmas volt, mert képzeld el, én fel is ülhettem a buszra, és volt szerencsém a buszsofőrrel, Mezei Dániellel ott interjúzni, úgyhogy nagyon izgalmas és különleges esemény volt ilyen szempontból is. És ahogy említettem a beszélgetésünk elején, a családokat is megcéloztátok ezzel. Milyen programokkal, vagy milyen egyéb kiegészítő programokkal készültök még számukra?
3: Hát igyekszünk egy kicsit földobni kísérő programokkal a helyzetet. Azt nagyon fontos leszögezni, még az elején járunk, és minden szervezés alatt van, tehát hogy még bármi változhat, de jelenleg a tervek azok, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal. Ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amúgy a múzeum vasútként, és hát az ővelük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtárnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Osan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik, de egyébként hát reményeink szerint lesz majd daruskocsizás, tehát hogy emelőkosarassal lehet majd egy kicsit fölmenni magasra. Nagyon szeretnénk megvalósítani egy retro számítógépes bemutatót, kipróbálható régi 80-as, 90-es évekbeli számítógépekkel és konzolokkal, de lesz egy színpadunk is, ahol DJ lesz, egy-két szakmai beszélgetést is próbálunk leszervezni résztvevőkkel és azokkal, akik ugye a szakmában nagyon benne vannak, elsősorban természetesen csepeles vagy ikaruszos témában, de lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
0: Egyáltalán lesz-e olyan autó kint, amelybe beülhetnek, tehát hogy veterán jármű tulajdonos, aki kint lesz, és mondjuk megtetszik valakinek az autó, vagy a gyerkőc éppen kedvet kap hozzá, beülhetnek-e, mi a tapasztalat akár a tavalyi évre vonatkozóan?
3: Az a helyzet, hogy amennyire nyitottak és kedvesek a veteránosok, éppen annyira féltik a járműveiket. Tehát, hogy azt senkitől nem lehet, nem is szabad elvárni, hogy engedje azt, hogy vadidegenek beüljenek a járműveikbe, de ennek ellenére lehetnek kivételek. Tehát így például tavaly azt tudom, hogy az egyik utolsó gyártott Csepel teherautóba, Toldiba be lehetett ülni a tulajdonosnak az engedélyével és szupervíziójával, de lesz kint egyébként egy D344-es Csepel teherautó, aminek meg a platójára lehet majd fölülni. Úgyhogy igyekszünk majd, meg lesznek kint buszok, a buszokra is föl lehet szállni. Az biztos, hogy jön egy Icarus 31-es, ami egy 1960-as évekből származó Icarus autóbusz. Nagyon sok közös vonása van a Csepellel, tehát Csepel motor van benne, Csepel alváz, stb. Úgyhogy a csepeles kattogás az ott van az utastérben, és arra majd föl lehet szállni. Még a szervezés alatt van, hogy körjáratot fogunk-e tudni vele csinálni, de valószínűleg igen.
0: Az eseményhez kötődik a Csepel autógyártmány múzeum is, azt majd Nándi fogja elmondani nektek, hogy milyen módon is kötődik az eseményhez. Azt kiemelném a hallgatóinknak, hogy ide lehet menni tárlatvezetésre is. Egy picit majd érintsük ezt a témát is, hiszen azért talán sok olyan térségi van itt, aki nem tudja a Csepel autógyár múltját, ott viszont megismerhetik. Sőt, hát a tárlatvezetésről is majd egy picit mesélj egy pár mondatot, mert az még izgalmasabb, és azt gondolom, hogy abszolút személyre szabott, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek is.
3: Hát ugye a Csepel autógyártmány múzeum az, ami miatt ez a rendezvény egyáltalán előjött, hogy ilyet csináljunk, hiszen a Csepel autógyár, ami itt működött Szigetszent Miklóson, hát gyakorlatilag a városban nagyon sokak számára máig meghatározó pontot jelent, hiszen nagyon sokan vannak, akiknek a szülei most már inkább ott dolgoztak az autógyárban. Ugye az autógyár, amíg fennállt, legnagyobb termelési idejében, így a 70-es évek környékén több mint 10 000 embert foglalkoztatott. Tehát ez az ország egyik legnagyobb gyára volt, az ország három nagy járműgyára közül az egyik, tehát igazán nagy volumenben készültek itt járművek, és hát ennek a történetét feldolgozni, bemutatni, kiállítani, az mindig egy érdekes kihívást jelent, akár múzeumi szempontból is. A Csepel autógyártmány múzeumhoz úgy kötjük ezt az idei veterán találkozót, hogy a rendezvényre érkező Csepel teherautóknak és Icarus buszoknak szervezünk egy vonulást, ami arról fog szólni, hogy reggel velük ott találkozunk a Csepel autógyártmány múzeumnál, ami ugye a Csepel autógyár területén van, és onnan fogunk elindulni közösen, és és Sziget-Szent Miklóson áthaladva, Lakihegyet érintve érkezünk majd 10-re az Osan áruházhoz, és hát ezen a látványos vonuláson is lehet majd találkozni ezekkel a járművekkel, meg lehet hallgatni a hangjukat, úgyhogy egészen különleges lesz ismét, hogy ott az Ifjúság útja környékén, a Csepel autógyár részére épült lakótelepen Csepel teherautók meg Ikarusz autóbuszok fognak majd mozogni. Úgyhogy ez hozzátartozik a dologhoz. Ugye a Csepel autó gyártmánymúzeum, büszkén mondhatom, hogy nagyon népszerű múzeum. Tehát országos szinten a hasonló tematikájú műszaki múzeumok között nagyon előkelő helyen vagyunk a látogatószámot tekintve, tehát bőven 1000 fölötti látogatószámmal büszkélkedhetünk így minden évben, főleg az utóbbi pár évben, amióta hát Békés Gyuri bácsinak a tárlatvezetéseit hát eléggé vadul hirdetjük, tehát igyekszünk vele mindenhol megjelenni. Érdemes megnézni a múzeumot, hiszen meg lehet ismerkedni ott a Csepel autógyárnak a termékeivel. 1949 óta működött a gyár, és az alatt az idő alatt több tucatnyi járműtípust fejlesztettek ki, egymástól függetlenül szinte, vagy egymásra épülve, tehát ami teherautó és ami autóbusz és Magyarországon készült, ahhoz a Csepel autógyárnak köze van. És így, hát ugye azt kevesen tudják talán, hogy az az Ikarusz 200-as széria, aminek az autóbuszai olyan jellegzetesek, amire te is fölültél ott a találkozón, annak a fenékvázai itt készültek Sziget-Szent Miklóson. Ugye ez a fenékváz ez azt jelenti, hogy ezek a buszok úgy készültek, hogy lényegében acélprofilokból hegesztették össze a vázát az autóbusznak, ebbe a vázba beépítették a motort, a tengelyeket, a kormányt, mindent, ami ahhoz kell, hogy önállóan mozogjon, és végül az Ikarusznak az üzemeiben Mátyásföldön vagy Székesfehérváron építették rá azt a jellegzetes karosszériát, bele az üléseket, az utastájékoztató rendszert, mindent, ami egy autóbuszhoz kell, attól vált autóbusszá. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly kooperáció volt Sziget-Szent Miklós és Mátyásföld, illetve Székesfehérvár között, úgyhogy ez is hozzátartozik a Csepel autógyár történetéhez. Szinte minden Ikarusz busz, ami kigördült a gyártósorról, az járt itt Sziget-Szent Miklóson, úgyhogy ezt is érdemes így észben tartani. Tehát a korábbi Ikarusz buszokban is rengeteg minden van, ami a Csepel autógyárból, Sziget-Szent Miklósról származik. Úgyhogy ezt mind meg lehet ismerni a Csepel autógyártmánymúzeumban. Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
0: Néhány mondatban még térjünk vissza akkor a szeptember 5-i veterán jármű találkozóra. Ingyenes ez a lehetőség? Kell-e bármilyen előregisztrációt tennie az embereknek? Hol tudnak utána nézni a Facebookon az eseményen belül, hogyha szeretnének érdeklődni, és mikor lesz majd részletes programkiírás?
3: Részletes programkiírás tulajdonképpen már most is megtalálható a miklosimuseum.hu/veterán oldalon, illetve a helytörténeti gyűjtemény Facebook oldalán. Ugye ez a facebook.com/miklosimuseum oldalon található meg, ott van ugye eseménye is ennek a napnak, úgyhogy ott lehet tájékozódni az eseményről, így van, ingyenes a megtekintés, semmilyen regisztrációhoz nem is kötött. Itt ugye az Osannal kötött megállapodás érvényében tulajdonképpen ez egy teljesen ingyenesen és nyitott módon látogatható rendezvény az ő parkolójukban, szóval mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, ugye ismert a hely, könnyű megközelíteni, tömegközlekedéssel is, ugye a parkolónak mi csak egy részét foglaljuk el, tehát autóval is nyugodtan és bátran lehet jönni, a 38-as busz meg 50 méterre tőlünk áll meg, úgyhogy mindenképpen érdemes ellátogatni.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
0: A következő percekben a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról fogunk beszélgetni, méghozzá szeptember 12-én rendezik majd meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad majd otthont, de még mielőtt rátérünk mindezekre, beszélgetünk két elmúlt eseményről is, Jaksa Ladányi Emmával, az Egyesület elnökével, hiszen volt nemrég egy második óriás bazár, illetve egy virágpalánta osztás is. Ezzel kezdjük a beszélgetést, de ráadásul még arról is majd szó esik, hogy mit lehet tudni magáról az Egyesületről, úgyhogy lehet, hogy indítsuk innen is a beszélgetésünket, hogy mit lehet tudni alapvetően az Egyesület munkájáról, a korábbi eseményekről, és akkor rátérünk majd folyamatosan mindezekre, amiket említettem.
4: Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Miklósi Baráti Klub elnökeként elmondhatom, hogy mi egy igazán aktív, tenni akaró és összetartó helyi civil közösség vagyunk. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk, és adtunk át a város rakóinak. De immár 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez. De szintén a lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezető rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását. Legfőbb célunk közelebb hozni egymáshoz az embereket, és most a klub teljes tagsága nevében örömmel hívok meg mindenkit a legújabb, igazán különleges közösségépítő délutánunkra, szeptember 12-én, szombaton, délután 15 órától. A rendezvényünk címe Dallamok és ízek, és egy fergeteges, gyümölcsös süteményversennyel, valamint vidám élő zenével várunk mindenkit.
0: Tehát a dátumot már tudjuk, hogy szeptember 12-e, ahogy említettem én is, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló ad majd helyet ennek a rendezvénynek. Milyen egyéb részleteket érdemes még tudni a kilátogatóknak?
4: Készülünk egy zenei felhozatalra is. A Vidám Fiúk csoportja fog fellépni. Nagyon büszkék vagyunk rá. Őket a helyi közösségnek már biztosan nem kell bemutatni, hiszen számtalan városi rendezvény rendszeres és közkedvelt szereplői. Színes változatos dallamaikkal mindig kellemes perceket szereznek a hallgatóságnak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérésünket. A remek zenei alapot, a talpalával ott pedig Bérdi Lajos fogja szolgáltatni az egész délután folyamán.
0: Sziget-Szent Miklóson sok olyan eseményt szerveznek, amely batyus jelleggel jön létre, illetve működik. Hát itt sincs ez másképp. Ez mit jelent pontosan, illetve már említetted azt is, hogy egy verseny is lesz, egy picit beszéljünk erről is.
4: Pontosan a rendezvényünk jellegét tekintve egy batyus összejövetel lesz. Arra kérjük a látogatókat, hogy hozzanak magukkal a batyuban egy kis hazai süteményt, üdítőt vagy rágcsálnivalót a közös asztalokra, így mindenki megkínálhatja a szomszédját, barátját, amit tőle az egész délután nagyon családias lesz. Emellett meghirdettük a süteményversenyt is, amelynek idei témája a gyümölcsös ízesítésük kategória. A versenyre felkínált süteményeket egy háromtagú zsűri fogja elbírálni, és a legfinomabb, legkreatívabb alkotások készítőit értékes díjazásban részesítjük.
0: Mit lehet tudni ennek részleteiről a jelentkezés kapcsán? Kell-e előzetesen regisztrálni, vagy mi szükséges ahhoz, hogy ha valaki szeretné indítani a süteményét a versenyen?
4: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-7357-es telefonszámon.
0: Miután egy új rendezvényről beszélünk, hiszen a Miklósi Baráti Klub azért nagyon sok rendezvényt lebonyolított már, de ez abszolút mindenféle szempontból új jellegűnek tekinthető. Kiket vártok erre a rendezvényre? Tehát gondolok itt most arra, hogy fiatalabbakat, idősebbeket, vagy akár a családoknak is szól ez a rendezvény?
4: A rendezvény teljesen ingyenes, és a Miklósi Baráti Klub tagsága hatalmas örömmel lát vendégül minden érdeklődőt. A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak, és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégek gyerekeket is szívesen látjuk. Nagyon készülünk, szeretnénk kellemes meglepetést és egy igazán szép emlékezetes délután szerezni mindenkinek, aki ellátogat hozzánk.
0: Bár egy közelgő eseményről beszéltünk, de az évből még jó néhány hónap hátra van. Vannak esetleg tervek a jövőre vonatkozóan? Ha jól gondolom, azért lesznek még események, amelyekre majd mehetnek a szigetszentmiklósiak és a térségi lakók is.
4: Mi is reméljük, készülünk rá. Egyelőre még a háttérbe folynak az egyeztetések, úgyhogy erről majd legközelebb tudok adni egy interjút.
0: És akkor így a végén foglaljuk össze néhány mondatban, hogy hova is várjátok szeptember 12-én az embereket, illetve hány órától?
4: Igen, tehát összefoglalva, kedves hallgatók, Miklóson és a környező településeken. Ha vágynak egy jó hangulatú, szabadtéri délutánra, naptárba vele. Szeptember 12, szombat 15 óra a Sárgaház parkolója. Hozzanak magukkal a batyuban egy kis süteményt vagy üdítőt a közös asztalra. Ha van egy jó gyümölcsös süti receptjük, hozzák el a helyszínre 14 órától a versenyre. A háromtagú zsűri a legjobb süteményeket kitüntetésre fogják javasolni, és mi megjutalmazzuk. Érdeklődni a 0630 328 73 57-es telefonszámon lehet közvetlenül nálam. Énekeljünk a közkedvelt vidám fiúkkal, mulassunk Bérdi Lajossal, ismerkedjünk és barátkozzunk. A Miklósi Baráti Klub tagsága szép meglepetésekkel és nagy szeretettel vár mindenkit, a belépés ingyenes.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
0: A következő percekben Somogyi Betti kolléganőm Papribel Zsófiával, a Halásztelki Polgármesteri Hivatal program szervező munkatársával beszélget három közelgő eseményről is, a Halásztelki Summer Festről, a Kastélyparki Piknikről, valamint az augusztus 20-ai programokról. A részletek kiderülnek az interjúból.
5: Halásztelken is megrendezik idén is a Summer Fest kulturális fesztivált. Milyen programokkal készültök ezen az alkalmon?
6: Igen, idén már ez ugye második alkalommal lépnek fel nálunk. A nagy Summer Fest, a Százszalombattai rendezvénynek egy kis alrendezvénye lesz Halásztelken is. Már nagyon várjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a forgalomvonal, ez el kell, hogy erősödjön itt Pest megyében is. Igazából Szigetszentmiklóson is megrendezik a Summer Festet, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a halásztelkieknek is mindenképpen szeretnénk ezt elhozni. Ez egy nagyon különleges kulturális esemény lett, népzene, távoli országoknak a szokásait és táncait, énekeit ismerhetjük meg augusztus 18-án, délután 14 órától várunk minden kedves érdeklődőt a Szent László térre, a Márai elé. Hozzánk Bolívia, Indonézia, Uruguay és Peru érkezik a külföldi országok közül, valamint Magyarországot, természetesen a Halásztelken alakuló néptánc együttes.
5: A Garabonciás néptánc együttes, így van.
6: Fogja képviselni, igen.
5: Ugye említetted, hogy ez már a második alkalom. Változott egyébként valamit a tavalyihoz képest, már mint akár így fellépők tekintetében más lesz?
6: Fellépők tekintetében több fellépő lesz, mint tavaly, úgyhogy készülünk nagyon, hogy ők semmibe se szenvedjenek, természetesen hiány, nagyon nagy szeretettel és odaadással várjuk őket, és természetesen a kilátogatókat is. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper kora esti program lehet a halásztelkieknek.
5: Lesznek esetleg gyerekprogramok is, vagy külön most ezzel nem készültök?
6: Nem, külön ezzel most nem. Ez abszolút a néptánctól, folklorról és az országok megismertetéséről fog szólni.
5: Viszont teljesen ingyenes, azt azért emeljük ki mindenképpen.
6: Igen.
5: De ha már ugye gyerekprogramok, hát másnap is, hát most Halásztelken nem lehet unatkozni majd jövő héten egyáltalán, mert hogy kastélyparki piknik lesz, ráadásul egy egyéves szülinapi sunset party, ha jól látjuk itt a közösségi oldalon, és ott viszont lesznek már gyerekprogramok is.
6: Igen, itt nem szakítunk a hagyományokkal, az első rendezvényt is ugyanígy csináltuk meg, ez már egyébként szám szerint a negyedik rendezvényünk lesz, a negyedik kastélyparki piknik, és igen, pontosan egy évvel ezelőtt pattant ki a fejünkből ennek az ötlete, hogy szervezzünk ide is egy jó kis bulit, tehát 19-én délután 4 órától várjuk a családokat ide a kastélyparkjába, gyerekeknek lesz arcfestés, csillámteszkó, ugrálóvár, szokásos, nagyon jó kis programokkal várjuk őket, a nagyobbaknak pedig a talpalávalót ugyanúgy Hanvai PG, New Week és DJ Fatboy fogja húzni egészen este 11 óráig. Nagyon finom ételekkel, italokkal várjuk még a kilátogatókat. Mi úgy néztük, hogy jó idő is lesz.
5: Igen, egyébként mi is azt néztük.
6: Meleg is lesz. Igen, ugye a húsvétkor volt utoljára kastélyparki piknik, akkor azért estére már egy kicsit hűvösebb volt, de most fantasztikus időnk lesz, úgyhogy mindenkit várunk pokróccal, ápizsákkal, amivel szeretne, költözőn, de kihozzák, babzsákok is lesznek, ahogy eddig, egy szuper este van készülve.
5: Igen, ugye mondtad, hogy ez már és ingyenes ez is, meg a gyerekeknek szóló programok. Tehát itt tulajdonképpen az egész rendezvény ingyen, teljesen ingyenes.
6: Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy Halászterek város önkormányzata és a vezetősége is mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a halászterki családok lehetőleg ingyenesen tudják a halászterki programokat, meg nem csak a halászterkék, bárki, aki ide kilátogat, mert úgy gondoljuk, hogy ez jár az itt élőknek, az, hogy szórakozhassanak, együtt lehessünk, jó környezetben, szép környezetben, minőségi programokkal.
5: Hát meg ugye említetted, hogy például ez a kastélyparki piknik is egyébként, ez már a negyedik alkalom, de szerintem ezt nem csak a halásztelkiek várják, hanem így a térségben rengetegen, mert hogy tényleg már olyan hagyománya van, meg olyan igazi kis kuckózós, bulizós alkalom szokott azért ez lenni. Emlékszem, voltunk kint mi is.
6: Amikor mindig azért egy másfél hónappal előtte leülünk egyeztetni itt a főleg a DJ srácokkal, ők már ugye New Week halásztelken lakik, tehát hogy azért vele többet is találkozunk, és pont jöttek, hogy felvegyük a promó videót, és azelőtti napon már a halásztelki csoportokban elindultak a kérdések, hogy vajon lesz idén nyáron is kastélyparki piknik, és akkor nagyon örömmel tette ki polgármester úr ezt a videót, hogy igen, mindenkinek válaszolva augusztus 19-én jön a jó kis nyári bulink.
5: De jó, ez szuper, és akkor még augusztus 20-a mellett sem menjünk el, hogy készül Halásztelekváros a nemzeti ünnepünkre augusztus 20-án, milyen programok lesznek nálatok?
6: Városi ünnepséggel, szokásos városi ünnepséggel készülünk, ami 11 órakor kezdődik majd a Malonyai kastélyban. Ide is várunk minden kedves érdeklődőt és emlékezni, ünnepelni vágyót. Jelényi László, a református lelkész tart majd ünnepi áhítatot és áldáskérést majd az új kenyér megszentelésére, és Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor a megszentelésre természetesen, illetve Mészáros Tamás színművész és énekes fog nekünk egy kis műsort adni majd, illetve a Halásztelek Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok Egyesületének énekkara is fel fog lépni itt a Malonyai kastélyban, valamint városi kitüntetést fogunk átadni.
5: Nagyon szépen köszönöm a programokról. Egyébként ugye Halásztelek város hivatalos Facebook oldalán minden fontos információ fent van, mind ugye a Summerfesttel kapcsolatosan, vagy a kastélyparki piknikkel, és ugye a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban is.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Mozaik közéleti magazin műsorunk ismétlése. A következő héten újra jelentkezünk a térség legfontosabb eseményeivel, helyszíni riportokkal, tudósításokkal és véleményösszegzésekkel. Amennyiben lemaradtatok az ismétlésről is, a lakiegyradio.hu oldalon, a hangos archívumban bármikor visszahallgathatjátok a teljes adást. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, jövő héten újra találkozunk, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
1: Mozaik. Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
7: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: Kialakult a 22. Öröm a zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szentmiklóson. Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Kialakult a 22. Öröm a zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőben az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szentmiklóson, a közösségi ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
3: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4S Streetnek az október 10-i Sziget-Szentmiklósi koncertje előtt léphet föl egy döntős zenekar, az Orevoár egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rockvonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az arra érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
2: Szakértő zsűri értékeli a Rocksziget döntőseit. Szegedi Zsuzsa hozzátette, hogy a zsűriben minden évben vannak visszatérő szakemberek, ugyanakkor néhány éve új tagok is csatlakoztak a munkához. Az idei zsűri tagja Győri Balázs hangmérnök és Foley artist, Rutka Robert zeneszerző és gitáros, valamint Kis Sándor, a Motto Magamura tagja. A szakemberek között szerepel továbbá Leskovics Gábor, a Puff és a Kis Csillag zenésze, Nagy Ádám gitáros, Pálmai Zoltán, a P-Mobil és a Beatrice egykori tagja, valamint Spajics Igor, a Dunapart Fest alapítója és fesztivál igazgatója. A zsűri munkájában részt vesz Temesi Berci basszusgitáros, producer és zenei rendező, valamint Andrási Kremó, az Öröm a zene tehetségkutató sorozat koordinátora, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára is.
3: Több olyan zsűri tagunk van, aki vagy a legelejétől, vagy a másodiktól, szóval mondjuk azt, hogy a kezdetektől a Rocksziget zsűri tagjaként adja nekünk, azt gondolom, hogy a szakmai minőséget. Hát elsőként Leskovics Gábort Lecsót hadd említsem, mert hogy ő ugye a kötődése lévén is sokak által ismert, és akiket úgy folyamatában fogadtunk be, vagy kértünk föl, ők Spajcs Igor például, aki a Dunapart Fest menedzsmentjének a tagja és alapítója, és aki idén új lesz, Temesi Berci, illetve Győri Balázs is, aki még szintén új tag lesz a zsűriben.
2: 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szentmiklóson. Virágpalánta osztást szervezett Sziget-Szentmiklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebb és zöldebbé tételéért. Jaksaladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája. A klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet szépítését szolgálja, hanem közösséget is épít. Összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
4: Így már 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának körülbelül 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
2: Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szentmiklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül.

0: ketté augusztusban is azon dolgozik, hogy a település rendezett és biztonságos legyen. A nyári hőség idején kiemelt figyelmet kapnak a zöld területek, emiatt folyamatosan szükség van az ágyások és parkok fenntartására. A szakemberek ezen kívül fontos intézményi feladatokat látnak el, illetve rendszeresen végzik a busz megállók karbantartását. A napokban emelet gajazásra kerül sor a Dunapart és az olimpiai edzőtábor környékén. Az önkormányzat a továbbiakban is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Dunaharaszti közlekedésének fejlesztéséről egyeztetett a város polgármestere és Pest vármegye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője. Dr. Szalai László és Pertisné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő az 51-es út szélesítéséről, valamint a Pál László utcai körforgalom létesítéséről tárgyalt. A megbeszélésen több önkormányzati munkatárs és a beruházási iroda vezetője is részt vett. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a körforgalom akár az első lépcsőben megépülhet. Ennek értelmében a tervezett műszaki kivitelezésnek köszönhetően az 51-es út már a kész forgalmi csomóponthoz tud majd csatlakozni. A beruházás állami finanszírozásból fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Várják a lecsófőző csapatok jelentkezését, lecsófőző versenyt rendeznek Taksonyban augusztus 29-én szombaton. A közösségi eseménynek a műfüves pálya ad majd otthont, ahol baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat összemérheti főző tudását. A szervezők célja, hogy a résztvevők közös főzés és kikapcsolódás mellett készítsék el a település legízletesebb lecsóját. A verseny mellett további kísérő programokkal is készülnek, amelyek részleteit a későbbiekben ismertetik. A jelentkezéstől és a verseny részleteiről Galambos Ferencnél lehet érdeklődni. Az Árpád fejedelem általános iskolában megvalósuló fejlesztésekről egyeztetett Dunavarsány polgármestere és a Szigetszentmiklósi tankerületi központ vezetője. Keresztesi Balázs nemrég az aktuális kivitelezésekről tájékoztatta dr. Páros Anna Máriát. A tavalyi évhez hasonlóan ismét több tanterembe kerülnek klímaberendezések. Jelenleg is zajlik továbbá a sportpálya felújítása, amelynek részeként sor kerül a vonalazás felfestésére, a labdafogóháló megerősítésére, valamint egy az eddiginél korszerűbb burkolat kialakítására. A pályára ezen kívül kézilabdakapukat és kosárlabda állványokat is helyeznek. A beruházás várhatóan tanévkezdésig elkészül.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük 3-as és 4-es poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgárlány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az árad tagsája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
2: Mindenképp elvárjuk tőle, hogy azért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem el is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak felé elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alsó porttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
1: Időjárás.
0: Kedden nyugat felől már csökken a felhőzet, keleten még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél több felé élénk erős marad, a legmelegebb óránkban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. Lakihegy.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfál nap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Tábor szervezett a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermek Jóléti Központ. Az intézmény vezető Kerekes László van itt velünk a vonalban. Jó reggelt! Szia!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
2: És ráadásul kedden, tehát 18-án lesz majd egy különleges állomás is. Mesélj nekünk kérlek magáról a táborról így első körben, aztán meg megnézzük jól, hogy például mit csinálnak majd a hivatalban Sziget-Szent Miklóson a gyerekek.
4: Hát a tábor 18 éve minden évben megrendezésre kerül, a teljes nyári szünetben, tehát 10 hétig tart. Minden hétköznap 8-tól 16 óráig, ezzel egyedülálló az országban, mert azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábort. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila Általános Iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most már pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek. És minden héten tematikus programjaik vannak, ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani.
2: Na és akkor nézzük meg, hogy például a holnap, amit már említettem, milyen programjuk lesz a gyerekeknek, mert hogy egy nagyon különleges alkalommal vehetnek részt a hivatal életébe, egy kicsit a Demokrácia Napja program. Mi ez egészen pontosan?
4: Ezt nagyon szeretik a gyerekek, minden évben meg szoktuk rendezni, hiszen ők is érdeklődnek a közélet iránt, ők is érdeklődnek gyakorlatilag olyan történések iránt, ami az életüket meghatározza. A Demokrácia Napja nyilván egész héten e körül forognak a teendők. Az egyik része az az, hogy bemennek a polgármesteri hivatalba, előtte választanak egy diák polgármester, tehát egy teljes önkormányzati választáson mennek végig, ha így tetszik. De egyébként tanulnak gyakorlatilag, vagy megismerkednek az országos választási rendszerről. Nyilván nem annyira mélységében, de hogy hogyan zajlik ez a történet. És utána, mint polgármester, diák polgármester beülhet a hivatal termében, nagy termében, ahol a képviselőtestületi ülések zajlanak, és ott polgármesterként idézőjelben levezethet egy képviselőtestületi ülést a rendes napirendi pontokkal, és a képviselők, úgymond a képviselők, akik a tábor résztvevői, pedig szavazhatnak a napirendi pontokról.
2: Tök jó egyébként, hogy így ebbe bele tudnak így egy kicsit nézni. Ugye azt mondtad, hogy már nagyon régóta szervezitek meg ezeket a táborokat. Ez a program is egy állandó eleme a korábbi táboroknak is?
4: Igen, ez is egy jó néhány éve. Ez nem a legelejétől állandó programja a táboroknak, de hát nem tudom pontosan az idei, de jó pár éve már a Demokrácia Napja is bekerült, és mivel a gyerekek szeretik, tehát hogy azt vettük észre, hogy érdeklődőek, ezért nem vettük le annak idején erről a programról.
3: És ezen kívül egyébként milyen programokat szoktatok szervezni a gyerekeknek?
4: Hát nem tudom, van-e arra idő, hogy milyen programokat
3: Néhányat kiemel.
4: Jó, oké. Tehát az első héten ilyen hullámvadászatok hete volt, ahol gyakorlatilag különböző havai természeti szépségekkel és kultúrával ismerkedtek meg, nyilván a tengerparttal, azután pedig jön a Hakuna Matata, ami tényleg ez a másik, ami mindig bent van a programok között, mert nagyon szeretik. Itt gyakorlatilag a pillanat megéléséről, az öröm pillanatának a megéléséről szól, fagyizás is van benne, dinnyelvi és a többi, de most nem akarok részletesen belemenni. Ezután itt volt az 5 nap alatt a föld körül, itt minden nap egy másik földrészt néztek meg, a gyerekek annak egy országát, arról beszéltek, és különböző kézműves foglalkozásokon vettek részt. A 4. nap az élhető bolygó, a zöld hét volt, hát azt hiszem, hogy ez most elég aktuális.
2: Abszolút, igen.
4: Ahogy látjuk az időjárást. És amiről még esetleg szeretnék beszélni, az 5. hét, aminek a középpontjában az egészség állt, és erről beszélgettek játékosan, de készítettek smoothie-kat, tehát az egészséges életmód, ami nagyon fontos, hát körülbelül ennyi, röviden.
2: Közben én itt nézem a Facebook oldalatokon például a helyi televízió a Duna Média tavalyi összeállítását, ahol éppen ugye a Demokrácia napról forgattak, egyébként ez idén is majd így lesz. Itt ugye személyesen Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere vezette körbe a gyerekeket, majd ugye kezdetét vette a már általad is említett speciális képviselőtestületi ülés. Idén is lehet erre számítani? Tehát, hogy ebből én arra következtetek, hogy azért a helyi önkormányzat, ahogy tudja, támogatja akár a tábor ilyen formán is, hogy például személyesen a város vezetőivel is lehet találkozni.
4: Így van, azért is tartom nagyon fontosnak, hogy a polgármester, az aktuális polgármester is, hát ugye Nagy János polgármester úr már második ciklusát tölti, tehát amikor elkezdtük ezt a Demokrácia napját, már akkor is ő volt a polgármester, és már rutinosan részt vesz ezekben a programokban, hiszen az elejétől kezdve fogadta a gyerekeket, és ő vezette körbe az intézményben a polgármesteri hivatalban, ő segített a diák polgármesternek kvázi idézőjelben jegyzőként levezetni az üléseket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az ő életükben is, hogy átadhatják a fiataloknak, a gyerekeknek azt a tapasztalatot, amit ők képviselőként vagy polgármesterként el tudnak mutatni, ezt megszerezték.
2: Na és akkor beszéljünk egy picit arról a vonalról is, hogy kik azok, akiket ezekben a táborokban vártok, kik azok, akik tudtak rá jelentkezni, kicsit mesélj nekünk arról, hogy a tábor résztvevőinek az összetétele mely gyerekekből áll, hogyan működik mindez a gyakorlatban.
4: Hát a táborban Szigetszent Miklósi lakosú gyermekek, állandó lakcímmel rendelkező gyermekek vesznek részt, és általános iskolások, tehát ez is nagyon fontos, hogy ennél fiatalabb és idősebb gyermekek nem jönnek a táborba, nem jöhetnek. Ami fontos, azoknak próbálunk segíteni, akik hát munkájuk miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, és akkor a táborba elhozzák, remélhetőleg megelégedésükre színvonalas programokat kapnak cserébe. A másik pedig vannak olyan rászoruló gyermekek, akik nem igazán tudnak máshol, más táborokba részt venni, és azt gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy tartalmas programokkal tűzdelt táborban tudjanak részt venni, ami akár a fejlődésüket is segítheti, és ezt mind játékos formában teszik.
2: Mert hogy beszéljünk a, hát nem túl kellemes témáról, az anyagiakról, a Szigetszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ tábora kedvezményes, vagy akár ingyenes?
4: Ingyenesnek nem mondható, hosszú éveken keresztül, tehát minden évben csak az étkezésnek a díját kell kifizetnie.
2: Hát azért az a mai világban elég kedvezmény,
3: ez egy nagyon jó dolog.
2: Bettinek is két gyermeke van, abszolút. Nekem is egy, még nem kezdtük el a táborozást, mi Bettiék már igen, hát de azért már volt eléggé mély zsebre nyúlós, pláne majd, ha iskolás lesz, ugye, bizony. Mert most csak 4 hét a nyári szünet, de az iskolában ez egy kicsit több lesz.
3: Hát ez egy picit dupla annyi, igen.
4: Igen. Igen, ez teljes mértékben így van. Hát én is tapasztalom szülőként, hogy milyen a gyereket beiratni mondjuk egy hétre egy foci táborba, vagy egy lovas táborba, vagy most sorolhatnám. Ez természetesen sokkal olcsóbb, hiszen semmi más nem kell kifizetni, csak azt az étkezést, amit kapnak. Tehát gyakorlatilag az az összeg, amit hogyha a szülő a gyereket iskolába járatja, ki kell fizetni. Bár most azért magasabb lett az összeg, hiszen évek óta hát egy ilyen 5-6-7 ezer forintot kellett fizetni, hiszen még az előző konyhán gyakorlatilag ennyibe kerültek a kiadások. Most kicsit több, 11 néhány, hát még nem olyan kicsit, de körülbelül megduplázottak a költségek, és hát amiatt, hogy új konyha van, ezért 3 héttel korábban kell jelentkezni a szülőknek, hogy mikor hozzák a gyereket. Az előző időzőben rendszerben csak 1 héttel korábban kellett. Ennyi a különbség, hogyha még esetleg gondolkodik rajta valaki, akkor ezt tudni kell.
2: Oké, mert hogy még egyébként hogy működik ez, hogy meddig lehet egyébként jelentkezni a táborra? Hogy van ez a gyakorlatban?
4: Hát ez úgy van, hogy elkezdődik a tábor azzal a héttel, amikor vége van az iskolának, ugye 10 hét a szünet ez.
2: Igen, az túl hosszú.
4: Minden évben úgy van, hogy 10 hét a szünet, és mondom, az előző rendszer, az előző hét szerdáig, szerda délután 5 óráig lehetett jelentkezni, most már az aktuális hétre 3 héttel korábban kell szerda délután 5 óráig jelentkezni, mert a konyha így kérte, tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Uh-huh. Nyilván ez sokkal bonyolultabbá teszi a jelentkezést, és hát én gondolkodom is rajta, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert megértem azokat a szülőket, bár nem volt ebből bonyodalom, és szerencsére megértően fordultak ezzel, és hát megértem azokat a szülőket, akiknek ez sok bonyodalmat okoz, hiszen 3 héttel korábban nem mindenki tudja még, hogy a gyerekét éppen abban a táborban akarja küldeni.
3: Igen, hát az nagyobb logisztika azért ilyenkor, abszolút.
2: Igen. Beszéljünk még arról egy picit, hogy hogyan tudjátok megoldani azt, hogy valóban csak az étkezést kell szükséges a szülőknek kifizetni saját büdzséből, akár önkormányzati vagy más jellegű forrásokból?
4: Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy minden évben a költségvetésre betervezem ennek a tábornak az egyéb kiadásait, amit természetesen a költségvetésen belül a képviselőtestület meg tud nézni, és hát ezt azt gondolom, hogy jóvá szokták hagyni, soha nem tapasztaltam még olyat, hogy bármelyik képviselés azt mondta volna, hogy hát ennek a tábornak nincs semmi értelme, meg felezzük meg a költségeit, hiszen nem egy olyan mértékű költsége van ennek, ami azt gondolom, hogy egyetrenget egy város költségvetésében, meg nagyon sok mindent a kollégák megoldanak, tehát sokszor még saját dolgokat is hoznak be, és nagyon sok vendég nem is kér pénzt. Hát van, aki igen, nyilván olyan költségeik vannak, amik hát anyagiakat is mozgatnak, ők igen. Emellett még vannak gyógypedagógusok is, akik külsősek, hiszen vannak olyan gyerekek, akik olyan betegséggel rendelkeznek, ami gyógypedagógus ellátása kötelező. Ilyenkor ezt nem hagyhatjuk, hiszen ez törvényi előírás. Ők kapnak némi hát javadalmazást azért a munkájukért.
2: És ha már említetted itt a kollégákat, azért őket se hagyjuk már ki itt a sorból, hogy azért tényleg hozzáértő kollégák azok, akik foglalkoznak a gyerekekkel, viszik hozzák őket ezeken a foglalkozásokon, ugye?
4: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan kolléga van általában egy településen belül, akik ennyire sok oldalúak, mint a óvodai és iskolai szociális segítők a kollégáim, hiszen megtapasztalják az óvodai életet, az iskolai életet, ott óvodás és iskolás gyerekekkel találkoznak, az ő szüleikkel évközben, a pedagógusokkal, tehát én azt gondolom, hogy nagyon képbe vannak a településen, és ezt a teljes járás területén viszik, tehát nem csak a Szigetszentmiklósi városban, és hát ezt is tudják hasznosítani a tábor alatt. Mindenki egy vagy több diplomával rendelkezik, tehát szakirányú diplomákkal az irányban, hogyan kell egy táboroztatást végigvinni. Éppen ezért nagyon-nagyon szeretik ők is, és már legalább fél évvel a tábor előtt már összerakják azt, hogy mi legyen a téma. Tehát
2: tök
4: nagyon
2: jó.
4: Komolyan.
2: Tök jó, mert így nyilván a szülő biztonságban tudhatja a gyereket és szakértők ezek között. Egy záró kérdés, hogyan készül a szeptemberre a Szigetszent Miklós Család és Gyermekjóléti Központ, hiszen hát most már így nézzük Bettivel a naptárat, hát nem sokára azért
3: most
2: becsengetnek.
3: Igen, igen.
2: És hát gondolom, hogy azért a szeptember, az iskola kezdési időszak nálatok a központnál is egy központi kérdés.
4: Igen, mielőtt válaszolok erre a kérdésre, azt elfelejtettem mondani, nagyon büszke vagyok a kollégákra, hogy ilyen munkát végeztem az elmúlt 18 évben. Uh-huh. A másik pedig, a kérdésre válaszolva, természetesen az iskola kezdés az komolyabb feladatot helyez a kollégákra, hiszen újabb gyerekekkel kell megismerkedniük az iskolákban, óvodákban, az ő szüleikkel, is meg kell ismerkedni természetesen, és egész nyáron még amellett, hogy a tábort tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával, ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben, de ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is, és a szülők is.
2: Ez olyannyira, hogy most itt elővettem gyorsan a jegyzetfüzetemet, hogy majd adás után egyeztessünk, hogy akár majd egy kollégáddal, vagy te magad is bejöhetsz, hogy egy picit majd erről külön beszélgessünk, hogy mit is csinálnak a te kollégáid az iskolai rendszeren belül.
4: Hát igen, ez szerintem jól mondtad, hogy az egyik kollégámmal, mert hát olyan emberrel kellene erről beszélni,
2: igen,
4: maga is identikus, tehát hogy tudja, hogy a saját tapasztalataiból mit csinálnak, és hogyan működnek ezek a folyamatok.
2: Oké, okay, igen, közben itt jegyzeteltem, hogy ez mindenképpen legyen meg. Na, szóval, hogy azért nem unatkoznak a kollégák amellett, hogy a tábort is viszik a hátukon, közben ugye készülnek már a szeptemberre is.
4: Igen, ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugyanállom nincs ilyen, hogy na, akkor bezárunk nyáron, vagy bezárunk télen. Ez egy 365 napos munka, nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van kügyvizs telefon, tehát akkor is 0-24-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
2: Hát nagyon szépen köszönjük a munkájukat, munkátokat, és akkor egyeztettünk egy következő interjúidőpontot, ahol pedig így azt is meg tudjuk akkor nézni, hogy az iskola intézményeken belül milyen feladatai vannak a kollégáknak. Köszönjük szépen Kerekes Lászlónak, a Sziget-Szent Miklós Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének, és akkor jó táborozást még így a maradék időszakban. Köszönjük!
4: Köszönöm szépen én is.
0: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.
5: Apu, pénzéből mindent megveszünk, mert én csóró vagyok. De szerencsére itt van apu, nála pedig van pénz.

0: holnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Már megszokhattátok, hogy azért szépen lassan már hangolódunk a szeptemberre, már legalábbis ami azt illeti, hogy igyekszünk nektek néhány szeptemberi programról is beszámolni, ami itt a térségünkben van, amellett, hogy jelenleg például zajlik a Summerfest is, na de erről majd később. Képzeljétek el, hogy szeptemberben a Miklósi Baráti Klub szervezésében Szigetszent Miklóson lesz egy rendkívüli esemény, a Dallamok és Ízek nevet viseli zenés, süteményes délután lesz majd. Ennek a részleteiről Patek Edina kolléganőnk, Jaksaladányi Emmát, a Miklósi Baráti Klub elnökét kérdezte, de nem csak erről beszélgettek, mutatjuk ezt a beszélgetést.
4: A következő percekben a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról fogunk beszélgetni, méghozzá szeptember 12-én rendezik majd meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad majd otthont, de még mielőtt rátérünk mindezekre, beszélgetünk két elmúlt eseményről is, Jaksaladányi Emmával, az Egyesület elnökével, hiszen volt nemrég egy második óriás bazár, illetve egy virágpalánta osztás is. Ezzel kezdjük a beszélgetést, de ráadásul még arról is majd szó esik, hogy mit lehet tudni magáról az egyesületről, úgyhogy lehet, hogy indítsuk innen is a beszélgetésünket, hogy mit lehet tudni alapvetően az egyesület munkájáról, a korábbi eseményekről, és akkor rátérünk majd folyamatosan mindezekre, amiket említettem.
5: Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Miklósi Baráti Klub elnökeként elmondhatom, hogy mi egy igazán aktív, tenni akaró és összetartó helyi civil közösség vagyunk. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város rakóinak. De immár 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 16.700 egynyári virágpalántát osztottunk szét, közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez. De szintén a lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezető rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását. Legfőbb célunk közelebb hozni egymáshoz az embereket, és most a klub teljes tagsága nevében örömmel hívok meg mindenkit a legújabb, igazán különleges közösségépítő délutánunkra, szeptember 12-én, szombaton, délután 15 órától. A rendezvényünk címe Dallamok és Ízek, és egy fergeteges, gyümölcsös süteményversennyel, valamint vidám, élő zenével várunk mindenkit.
4: Tehát a dátumot már tudjuk, hogy szeptember 12-e, ahogy említettem én is, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló ad majd helyet ennek a rendezvénynek. Milyen egyéb részleteket érdemes még tudni a kilátogatóknak?
5: Készülünk egy zenei felhozatalra is. A Vidám Fiúk csoportja fog fellépni. Nagyon büszkék vagyunk rá. Őket a helyi közösségnek már biztosan nem kell bemutatni, hiszen számtalan városi rendezvény rendszeres és közkedvelt szereplői, színes változatos dallamaikkal mindig kellemes perceket szereznek a hallgatóságnak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérésünket. A remek zenei alapot, a talpalávalót pedig Bérdi Lajos fogja szolgáltatni az egész délután folyamán.
4: Szigetszent Miklóson sok olyan eseményt szerveznek, amely batyus jelleggel jön létre, illetve működik. Hát itt sincs ez másképp. Ez mit jelent pontosan, illetve már említetted azt is, hogy egy verseny is lesz, egy picit beszéljünk erről is.
5: Pontosan a rendezvényünk jellegét tekintve egy batyus összejövetel lesz. Arra kérjük a látogatókat, hogy hozzanak magukkal a batyuban egy kis hazai süteményt, üdítőt vagy rágcsálnivalót a közös asztalokra, így mindenki megkínálhatja a szomszédját, barátját, amit őre az egész délután nagyon családias lesz. Emellett meghirdettük a süteményversenyt is, amelynek idei témája a gyümölcsös ízesítésük kategória. A versenyre felkínált süteményeket egy háromtagú zsűri fogja elbírálni, és a legfinomabb, legkreatívabb alkotások készítőit értékes díjazásban részesítjük.
4: Mit lehet tudni ennek részleteiről a jelentkezés kapcsán? Kell-e előzetesen regisztrálni, vagy mi szükséges ahhoz, hogyha valaki szeretné indítani a süteményét a versenyen?
5: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-7357-es telefonszámon.
4: Miután egy új rendezvényről beszélünk, hiszen a Miklósi Baráti Klub azért nagyon sok rendezvényt lebonyolított már, de ez abszolút mindenféle szempontból új jellegűnek tekinthető. Kiket vártok erre a rendezvényre? Tehát gondolok itt most arra, hogy fiatalabbakat, idősebbeket, vagy akár a családoknak is szól ez a rendezvény?
5: A rendezvény teljesen ingyenes, és a Miklósi Baráti Klub tagsága hatalmas örömmel lát vendégül minden érdeklődőt. A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak, és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk. Nagyon készülünk, szeretnénk kellemes meglepetést és egy igazán szép emlékezetes délután szerezni mindenkinek, aki ellátogat hozzánk.
4: Bár egy közelgő eseményről beszéltünk, de az évből még jó néhány hónap hátra van. Vannak esetleg tervek a jövőre vonatkozóan? Ha jól gondolom, azért lesznek még események, amelyekre majd mehetnek a Sziget-Szent Miklósiak és a térségi lakók is.
5: Mi is reméljük, készülünk rá. Egyelőre még a háttérbe folynak az egyeztetések, úgyhogy erről majd legközelebb tudok adni egy interjút.
4: És akkor így a végén foglaljuk össze néhány mondatban, hogy hova is várjátok szeptember 12-én az embereket, illetve hány órától.
5: Igen, tehát összefoglalva, kedves hallgatók, Miklóson és a környező településeken. Ha vágynak egy jó hangulatú, szabadtéri délutánra, naptárba vele. Szeptember 12, szombat 15 óra, a Sárgaház parkolója. Hozzanak magukkal a batyuban egy kis süteményt vagy üdítőt a közös asztalra. Ha van egy jó gyümölcsös süti receptjük, hozzák el a helyszínre 14 órától a versenyre. A háromtagú zsűri a legjobb süteményeket kitüntetésre fogják javasolni, és mi megjutalmazzuk. Érdeklődni a 0630 328 73 57-es telefonszámon lehet közvetlenül nálam. Énekeljünk a közkedvelt vidám fiúkkal, mulassunk Bérdi Lajossal, ismerkedjünk és barátkozzunk. A Miklósi Baráti Klub tagsága szép meglepetésekkel és nagy szeretettel vár mindenkit, a belépés ingyenes.
3: Jaksala Dániel-mával, a Miklósi Baráti Klub elnökével, Patek Edina kolléganőnk beszélgetett. Köszönjük szépen neki, hogy megosztotta velünk is ezt az interjút, hiszen fontos témát érintettek, illetve témákat, ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Maradjatok velünk a folytatásban is.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Kialakult a 22. Öröm a zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szentmiklóson. Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Kialakult a 22. Öröm a zene Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny döntős mezőnye. A 12 nevezett zenekarból 8 jutott tovább az élő döntőbe az előzsűrizés során elért pontszámok alapján. A döntőt és az azt követő fesztivált augusztus 21-én pénteken rendezik meg Sziget-Szentmiklóson, a Közösségi Ház előtti parkolóban a Szent Erzsébet téren. A program délben kezdődik és este 11 óráig tart. Szegedi Zsuzsa, a rendezvény főszervezője rádiónknak elmondta, hogy idén is értékes nyereményekkel készültek a versenyzők számára. A szervezők a döntőre a zenekarok mellett a rockzene iránt érdeklődő közönséget is várják.
6: Fődíjként videoklip készítés, vannak előzenekari fellépések, amelyek azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbbek. Ugye idén a 4S Streetnek az október 10-i Sziget-Szentmiklósi koncertje előtt léphet föl egy döntőzenekar, az Orevoár, egy valamely országos nagyvárosi vagy fővárosi koncertje előtt, illetve a klasszikusabb rockvonalról pedig az Abaházi RT zenekar egy koncertje előtt léphet majd föl az Arra érdemes zenekar, vannak klub fellépési, meg fesztiválokon való fellépési díjak.
5: Szakértő zsűri értékeli a Rocksziget döntőseit. Szegedi Zsuzsa hozzátette, hogy a zsűriben minden évben vannak visszatérő szakemberek, ugyanakkor néhány éve új tagok is csatlakoztak a munkához. Az idei zsűri tagja Győri Balázs hangmérnök és Foley artist, Rutka Robert zeneszerző és gitáros, valamint Kis Sándor, a Motto Magamura tagja. A szakemberek között szerepel továbbá Leskovics Gábor, a Puff és a Kis Csillag zenésze, Nagy Ádám gitáros, Pálmai Zoltán, a P-Mobil és a Beatrice egykori tagja, valamint Spajics Igor, a Dunapart Fest alapítója és fesztivál igazgatója. A zsűri munkájában részt vesz Temesi Berci basszusgitáros, producer és zenei rendező, valamint Andrási Kremó, az Öröm a zene tehetségkutató sorozat koordinátora, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára is.
6: Több olyan zsűritagunk van, aki vagy a legelejétől, vagy a másodiktól, szóval mondjuk azt, hogy a kezdetektől a Rocksziget zsűri tagjaként adja nekünk, azt gondolom, hogy a szakmai minőséget. Hát elsőként Leskovics Gábort Lecsót hadd említsem, mert hogy ő ugye a kötődése lévén is sokak által ismert, és akiket úgy folyamatában fogadtunk be, vagy kértünk föl, ők Spajcs Igor például, aki a Dunapart Fest menedzsmentjének a tagja és alapítója, és aki idén új lesz, Temesi Berci, illetve Győri Balázs is, aki még szintén új tag lesz a zsűriben.
5: 6. alkalommal osztottak virágpalántákat Sziget-Szentmiklóson. Virágpalántaosztást szervezett Sziget-Szentmiklóson a Miklósi Baráti Klub. A kezdeményezéshez pedig ezúttal is csatlakozott a Bírókert ZRT. A mostani akció már a 6. alkalom volt, amikor a helyi civil közösség és a vállalkozás együtt dolgozott a város szebbé és zöldebbé tételéért. Jaksaladányi Emma, a Miklósi Baráti Klub elnöke rádiónknak elmondta, a program a helyi összefogás fontos példája. A klub önkéntesei munkájukkal, a vállalat pedig önzetlen támogatásával járult hozzá ahhoz, hogy a lakókörnyezet virágosabbá váljon. Hozzátette, a kezdeményezés nem csak a környezet, környezetszépítését szolgálja, hanem közösséget is épít, összekapcsolja a tenni akaró helyi lakosokat, miközben a fenntarthatóság és a város élhetőségének fontosságára is felhívja a figyelmet.
7: Így már 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 1600-1700 egynyári virágpalántát osztottunk szét. Közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában, és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez.
5: Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Sziget-Szentmiklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további útszakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szentmiklós város önkormányzata tette közzé.
1: A térségre hangolva.
5: Folytatódnak a közterületi munkák Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. augusztus

0: képviselő az 51-es út szélesítéséről, valamint a Pál László utcai körforgalom létesítéséről tárgyalt. A megbeszélésen több önkormányzati munkatárs és a beruházási iroda vezetője is részt vett. A település első embere hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a körforgalom akár az első lépcsőben megépülhet. Ennek értelmében a tervezett műszaki kivitelezésnek köszönhetően az 51-es út már a kész forgalmi csomóponthoz tud majd csatlakozni. A beruházás állami finanszírozásból fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Várják a lecsófőző csapatok jelentkezését, lecsófőző versenyt rendeznek Taksonyban augusztus 29-én szombaton. A közösségi eseménynek a műfüves pálya ad majd otthont, ahol baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat összemérheti főző tudását. A szervezők célja, hogy a résztvevők közös főzés és kikapcsolódás mellett készítsék el a település legízletesebb lecsóját. A verseny mellett további kísérő programokkal is készülnek, amelyek részleteit a későbbiekben ismertetik. A jelentkezéstől és a verseny részleteiről Galambos Ferencnél lehet érdeklődni. Az Árpád fejedelem általános iskolában megvalósuló fejlesztésekről egyeztetett Dunavarsány polgármestere és a Sziget-Szentmiklósi tankerületi központ vezetője. Keresztesi Balázs nemrég az aktuális kivitelezésekről tájékoztatta dr. Páros Anna Máriát. A tavalyi évhez hasonlóan ismét több tanterembe kerülnek klímaberendezések. Jelenleg is zajlik továbbá a sportpálya felújítása, amelynek részeként sor kerül a vonalazás felfestésére, a labdafogóháló megerősítésére, valamint egy az eddiginél korszerűbb burkolat kialakítására. A pályára ezen kívül kézilabdakapukat és kosárlabda állványokat is helyeznek. A beruházás várhatóan tanévkezdésig elkészül.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük 3-as és 4-es poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgár lány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az árad tagsája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
2: Mindenképp elvárjuk tőle, hogy azért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem el is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak felé elvárások, hogy ezt, hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alsó porttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
1: Időjárás.
0: Kedden nyugat felől már csökken a felhőzet, keleten még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futó zápor. Az északi-északnyugati szél több felé élénk erős marad, a legmelegebb óránkban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: 107. FM 107.
1: USA gay. Ja. Te vagy a, hey, yeah.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsóki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: megkérdeznek, mondd el te is. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod. Drink, drink, drink, drink, drink, drink.
1: Young Money, Young Money, Young Money, Young Money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utam.